valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Megértő Gondozás Kulcsa adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: dr. Kis Gabriella
0: és Görgényi Tünde. Köszöntelek, kedves Gabriella! Köszönöm, hogy ismét itt vagy.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, és szívből köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Kedves Gabriella, milyen témát hoztál a mai napra?
1: A mai napra egy rendhagyó műsorral készültem, tehát a gondoskodó szeretet csendjéről szeretnék beszélni, és olyan emberekről, akiknek a szeretete örök és csendes, tehát olyan emberekről, akiknek a jelenléte csendben tart meg minket, édesanyákról, nagymamákról, ápolókról, hiszen május az ápolók hónapja, és hát most ünnepeltük az édesanyákat május első vasárnapján, és természetesen arról az anyáról, aki mindannyiunkat a szívén hordoz, a szűzanyáról.
0: Kérdésem nincs is, hanem így szívesen elhallgatnálak, így szépen csendben, mint a gyerek, amikor odaül az édesanyja ölében, és hallgatja. De mégis azért kezdjük az elején, hogy mit is jelent ma édesanyának lenni? Ugye említetted, hogy május első vasárnapján ünnepelt

0: tesszük magunkba a kérdést, hogy vajon elég jó anya vagyok-e, de hiszem azt, hogy ez az érzés, ez a legigazibb érzés, ami életet adhat egy gyermeknek. És az anyai szeretet az a hely, ahol először megtanuljuk, hogy jó, hogy vagyunk, tehát hogy van értelme az életünknek, és hogy valaki szeret bennünket. Ha édesanyja valaki az, aki hallgatja az adásunkat, szeretném sugallni, hogy a gyermekei szívébe olyan helye van, amit soha senki nem tölthet be. És akár azok számára is, akik még nem édesanyák, viszont van édesanyjuk. Hát tudjuk, hogy az anyaság az nem egy ilyen biológiai kötelék, hanem egy lelki hivatás, tehát nagyon nehéz szavakot találni rá, és azt is mondhatom, hogy az a szeretet, amely feltétel nélküli, hát hiszen az édesanyja, még hogyha rosszat cselekszik a gyereke, akkor is számtalanszor meg tud bocsájtani, megvédi. Tehát ő az, aki úgymond ragaszkodik a gyerekéért, és sajnos ugye azért a mai világ rohanása közepette, ugye az anyák gyakran láthatatlan terheket is hordoznak, hiszen nincs mindig minőségi idő a gyerekeikkel való szoros kapcsolatra, a szoros kapcsolatoknak az ápolására. És ahogy én ugye az idősek otthonában, Szent Erzsébet idősek otthonában gyakran hallgatom az időseket, és elmesélik, hogy a régi időkben egy fedél alatt többen éltek, tehát több generáció együtt, és mindenki elfért a másiktól. Volt, amit megenni, volt egymásra idő, és az estéket együtt töltötte kicsi és nagy, közösen imádkoztak hangosan. És én magamra is visszaemlékszem, hogy én is nagy családba nőttem fel, öten vagyunk, voltunk testvérek, és olyan szépek voltak az esték, amikor közösen úgy a család együtt a szülőkkel, már az idősödő szüleimmel, édesanyámmal is, tehát imára kulcsoltuk a kezünket, és a hangos ima nélkül nem feküdtünk le, és az valahogy adott egy befejezést a napnak, és tudtuk, hogy jön egy következő, és arra lendülettel készültünk, bízva a szűzanyába, Jóistenbe. És azok a nagy családok, akik együtt voltak, tehát volt egymásra minőségi idejük, és ahogy elmesélik ugye az idősek az otthonban, hogy mindig kíváncsiak voltak a nagyszülők élettörténeteire a gyerekek. Az érdekelt, kitalált mesékre, mert hogy nem mindenkinél voltak könyvek, nem volt olyan túl sok könyv, de hogy mégis olyan sokat tudtak mesélni a szülők, nagyszülők, és hogy kíváncsivá tette ez a gyerekeket. És én azt is mondhatom mentálhigiénis szakemberként, hogy a kisebbek egészségesebben fejlődtek az idősek szeretetének a melegében, mert hogy volt egy védő burok, tehát úgy még a szülők mellett, és ez meghatározó egy gyermeknek az életében, hogyha így az anya-gyerek kapcsolatra is, akár a nagyszülőkkel való kapcsolatra gondolok.
1: Valóban volt egy szépség ebben az együttlétben, amikor így belegondolok, hogy manapság nagyon sok családban együtt vannak, de mindenki nézi a kis képernyőjét, nincs kommunikáció, nincs ez, amiről beszéltél, hogy megosztották a történeteket. Olyan jó volt nekem is nagyon sokszor hallgatni nagymamámnak a történeteit, olyan figyelmesen hallgattam. Nekem azért volt jó, mert 7 éves koromig ő vigyázott rám, amíg a szüleim dolgoztak. De hogy látod, miben különleges a nagymamáknak a szeretete?
0: Én úgy érzem, és most már én is nagymama is vagyok, mert hogy van egy 3 éves kislány unokám, Viktória, és Kristóf, aki 10 éves, hogy nagyon-nagyon szeretem a fiamat, nem adnám semmiért a világon, de valahogy mégis úgy érzem, hogy a nagymamák szeretete más ritmusban él. Tehát lassabb, türelmesebb, bölcsebbekké válunk, és úgy általánosan is mondhatom, hogy a nagymamák és a nagy taták is, csak most itt most az anyaságról és az édesanyákról, meg azért beszélünk többet a nagymamákról, de hát a jó Isten áldja és egészségbe tartsa meg a nagy tatákat is,

0: Tehát a nagymamák azok, akik még tudják, hogy hogyan kell leülni egy történet mellé, és itt ismét a történethez csatolok vissza, hogy akár hogyan kell meghallgatni egy gyermeket, hogy hogyan kell ápolni és megőrizni a családnak akár az emlékeit. Tehát én, ha nagymamámra gondolok, akkor valahol úgy jut eszembe, mint egy régi imádság, hogy csendes, és hogy ismerős, megérinthető, melegséget hordoz, szeretetet hordoz. Tehát, hogy valahogy ő a családnak az emlékezete, bölcsessége, és azt is mondhatom, hogy a csendes támasza. És arról sem szabad elfeledkezzünk, hogy nagyon sokszor láthatunk, akár fényképeken, vagy könyvekben is, hogy a nagymamáknak a szeretete gyógyító. Lehet, hogy a türelem, az elfogadó készség, vagy éppen az a megért bölcsesség adja ezt a sugallatot, úgy akár a kisunokák fele, de valahogy azt is látom, és látjuk, tapasztaljuk, hogy ha felteszik azt a kérdést, hogy van-e időd, vagy foglalt vagy-e, akkor nincs olyan idő, vagy nincs olyan elfoglaltság, amikor azt mondjuk, hogy ám most nincs időm. Tehát ez a ráírni, meghallgatni, ráírni, rámosolyogni. És hiszek abban, hogy a nagymamáknak a szeretete egy erős hidat is képez a generációk között. Tehát, hogy nem csak a szeretetnek a gyökere, a szívtől szívig való kommunikációnak a megtestesítője, hanem egy olyan hídnak a képzője, ami a szeretet nyelvén egységbe tudja tartani a családot.
1: Így van. Olyan sok szép emlék jutott most eszembe az én nagymamámról. Azt is említetted a bevezetőben, hogy május az ápolók hónapja is. Úgy gondolom, hogy az ápolókban is van egyfajta gondoskodás, ami köthető az anyai szerephez. Ezt ugye a szívükben hordozzák. De olyan körökben dolgozol, ahol ezt nap mint nap megtapasztalod. Beszélnél erről nekünk?
0: Hát én szívem teljes szeretetével köszöntöm a ápolókat, és nem csak a gyulafehérvári Karitász ápolóit, hanem minden egyes ápolót, aki úgy érzi, hogy a Jóisten őt megszólította erre az áldozatos és szeretetteljes hivatásra. Hiszem azt, hogy az ápolók a hétköznapok csendes hősei, mert ők nap mint nap mások törékenységét is hordozzák, nem csak a szívükben, hanem akár fizikailag is. Tehát úgy elképzelem, hogy ott van a kórházi ágy is, és mellette az ápoló, de hogyha az idős otthonra gondolok, már pedig ez áll közelebb hozzám, akkor látom az ápolókat, de látom magamat is, aki 30 évvel ezelőtt a betegek ágya mellett kezdtem a hivatásomat, és minden percét hálát adok a Jóistennek, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen a betegek mellett lenni, milyen ott lenni valaki mellett, amikor fél, vagy akár ha fájdalma van, hogy hogyan tudjuk enyhíteni, észrevenni a szemében a rezdülést, és azt is észrevenni és érzékelni, hogy milyen, amikor egy idős ember, egy beteg ember magányossá válik. És hiszem azt, hogy az ápolóknak a szeretete nem szavakból áll, hanem gyakran érintésekből, a figyelemből, a jelenlétből. És valahol azt is mondhatom, hogy ott szeretnek, ahol mások akár félnek megállni, és ez az, amikor akár a haldoklók beteg ágya mellett kell jelen lenni és elkísérni a végsőkig valakit. De itt most nem csak egy idősek otthonában gondoskodó ápolóról beszélek, hanem azokról a családokról, akik akár ápolói szerepben gondoskodnak a szeretteikről, akik életüket feláldozzák, az idejüket, akár munkahelyeket váltanak, vagy kevesebb munkaidőben dolgoznak, ahhoz, hogy végig kísérhessék akár az édesanyjukat, édesapjuk, vagy akár a nagyszülőket. Tehát higgyük el, hogy az ápolókat nevezhetjük úgy is, hogy ők a gondoskodás csendes angyalai, mert én nagyon gyakran azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy higgyétek el, hogy láthatatlan szárnyakat adott a Jóisten, és ezért nagyon hálásak kell legyünk, mert hogy nem mindenki képes ápolni, tehát ezt is valahonnan a gyökerekből hozzuk otthonról, és ez ismét visszanyúlik oda, hogy amit az édesanyánktól kaptunk, hogy az édesanyja akár a gyermeknek a törékenységét hordozza, amikor még kicsi, amikor még fél, vagy amikor beteg, és hogy mindig támogatni kell, megismételni, akár 4-szer, 5-szer, 10-szer ugyanazt, amit kérdez, és kérdez, és az édesanyja válaszol töredetlenül, és valahol az ápoló is ugyanezt teszi a betegeknek a gondoskodásával. Most gondolok például a demenciával élő Alzheimer-kóros betegeknek a gondozására, akik ugyanúgy ismételnek, ugyanúgy kérdeznek többször, és hogy milyen hatalmas nagy szeretetre és kitartásra, akkora nagy szívre van szükség, hogy ez csak a Jóistennel, Jézussal közösen lehet úgymond megteremteni, megélni a mindennapokba. Hiszen egy csoda, hogy milyen útat tud bejárni egy ápoló, mind a mellett, hogy gondoskodás, és a gondoskodás gyakran láthatatlan is, és mégis életeket tart fenn, tehát látjuk, hogy egyik nap milyen beteg egy idős ember, milyen gyenge is, és jönnek az asszisztensek, egy kicsi perfúzió, egy kicsi szeretet, tehát hogy valahogy úgy ez a medikális gondozás a szívvel, a lélekkel együtt, egy hatalmas, hatalmas erőforrás a betegek számára, és a szeretet az egy cselekvő forma, tehát most ha elképzeljük a kezet, hogy az ápolónak a keze, amely felemeli akár a beteget, a tekintete, amely bátorítja, és ki is mondhatjuk, hogy az ápolók ott szeretnek, ahol mások félnek megállni, és hogy ebben akkora csoda van, és ez sose egyedül végezzük, hanem mindig ott van valaki, aki vezet minket ezen az úton. És ezért egyik legszebb hivatás az ápolás.
1: Így van. Azt is említetted, hogy a május, és tudjuk mindnyájan, hogy május a szűzanya hónapja, és tudjuk, sokan valljuk, hogy a szűzanya a mi égi édesanyánk. Te hogy látod, hogyan kapcsolódik a mi anyaságunkhoz a szűzanya?
0: Hát a szűzanya, ő az igaz szeretet, amely mindenkit átölel. És minden anyai szeretetnek a forrása, aki nem csak Jézus hordozta, hanem minket is hordoz a szívébe. Aki ott áll minden ember mellett, aki fél, vagy aki gyászol, aki keresi az utat, és nehezen találja. Tehát a szűzanya szeretete nem parancsoló, nem követelő, hanem ő mindig jelen van, mint a fény. Úgy képzelem el, hogy sosem kérdez, csak világít. És édesanyám jut eszembe, hogy gyermekkoromban, amikor nagy idő volt, aztán még említettem egyik adásba, akkor mindig azt mondta, hogy ne félj szívem, mert a Mária köténye, a Mária palástja olyan nagy, hogy mindenkit be tud takarni, és abban mi is beleférünk. És én tudtam, hogy ott van az a hatalmas nagy palást, és elképzeltem azt a kék palástot, ami úgy betakar, ami áttölel, ami megóv, mi és hogy szép. Hittem benne, és ez a hitem nagyon sok helyzetben megtartott, és megtart a mai napig. Tehát valahol úgy képzelem el, hogy Máriának a szeretete olyan, mint most tavasszal vagyunk, akár a tavaszi szél, hogy nem látjuk, de érezzük, hogy megérint, és hogy ő az a gondoskodó szeretet, aki csendben mindig jelen van, aki kísér, aki nem erőltet, hanem olykor felemel, és hogy tőlünk függ, hogy mennyire tudunk kérni, és mennyire tudjuk a szívünket megnyitni, hogy ezt az igaz szeretetet, a szűzanyának az igaz szeretetét megérezzük, és ezzel a szűzanya szeretetével egyszerre úgymond az anyai, akár a gyógyító és a vigasztaló szeretetet át tudjuk adni a betegjeinknek, akikről gondoskodunk, és én azért gondolom, hogy kapcsolódik az édesanyákhoz, a nagymamákhoz is, akár az ápolókhoz is, hiszen Mária, a szűzanya minden gondoskodó embernek a példaképe is, aki mindig jelen van, csak tőlünk függ, hogy mennyire tudunk hinni benne, és mennyire tudjuk kérni az ő anyai oltalmát, az ő anyai szeretetét. De valahol ezt egy ilyen közös erőforrásként említeném, hogy akár az édesanyáknak erőforrás, akár az ápolóknak, akár a nagymamáknak, de hát az egész világnak is természetesen. Tehát ő az, aki az igaz szeretetnek a példaképe.
1: Igen, a szép szeretet anyja. És hogy látod, mi a közös az édesanyák, nagymamák, ápolók és a szűzanya szeretetében?
0: Tehát a szeretethez tudom kapcsolni édesanyja, nagymama, ápoló és a szűzanya, de mégis valahol ott van az a titok, ami a szeretetnek a csendjét jelenti.
1: Igen, a szűzanya nem csapott nagy zajt maga körül.
0: Igen, hogy ő nem csapott nagy zajt maga körül, és lehet, hogy a szeretet akkor a legerősebb, amikor csendes, tehát amikor nem vár viszonzást, vagy egyszerűen csak ad, csak jelen van, és megtart. És hogy gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy szeretünk viszonozni, vagy hogy ha kaptunk valamit, akkor azt viszonozni szeretnénk. És hogy például a szűzanya, hát amit elvár, tehát az egymás iránti szeretetet, a tiszteletet, hogy a szeretetünk az nem csak önmagunkért való legyen, akár, hanem másokért is. És ez az, amit tanulhatunk, akár tőle, hogy csendesen és mégis életet formálóan, tehát az a megtartó jelenlét, amit csak a szeretet igazi kincseként tudok említeni, és nem mindig a látványosságra, hanem inkább a hűségre és inkább a csendes szeretetre hív meg bennünket, és talán ez az a közös, hogy nem mindig kell kimutatni, tehát jó kimutatni, de vannak olyan emberek, akik nem tudják annyira kimutatni a szeretetüket, de mégis mélységesen ott van az ők csendes jelenlétük, és hogy talán ez a titka ennek a közös érzésnek a édesanyja, nagymama, ápoló is, akár a szűzanya szeretetében való összekapcsolódás.
1: És mit tanulhatunk tőlük? Édesanyáktól, nagymamáktól, ápolóktól, és főleg a szűzanyától?
0: Hát mindannyian lehetünk valakinek a megtartó embere, és ehhez erőforrásra van szükségünk, de hiszem azt, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem döntés, és cselekvés, és tenni akarás. Tehát ugye most úgy az idősek gondoskodására gondolok, hogy a türelemmel, ugye a figyelemmel, és egyszerűen ugye a jelenléttel, hogy próbáljunk meg valakinek a megtartó embere lenni, és olyan személyekre is gondolok, akik magányosak, akik szenvednek az egyedül léttől, és hogy legyünk figyelmesek a mindennapokban, a mindennapi életben, megadja nekünk a Jóisten és a szűzanya azokat a kegyelmeket, amelyek nem válnak nehézségé, tehát nem nehéz szeretetet adni. És hogyha megnyissuk a szívünket mások fele, akkor valami fantasztikus egység tud létrejönni. És ez az, ami az anyaságban, a gondoskodó szeretetben rejlik.
1: Valóban így van. Tudjuk, hogy a Mária Rádiónak elég sok hallgatója magányos, egyedül él. A rádió az egyetlen társ, az egyetlen, aki még hozzá szól. Vannak, akik nem csak az édesanyjukat veszítették el, hanem sok szerettüket. Mit üzensz azoknak a hallgatóknak, akik elveszítették akár édesanyjukat, akár szeretteiket?
0: Sokan vannak, akik veszteséggel együtt élik az életüket, és akár nagyon fáj a szívük, és kevés vigaszra találnak, vagy akár szeretetlenséget tapasztalnak meg a környezetükben. Nekik szeretném mondani, hogy a szeretet soha nem múlik el, és azok, akik nincsenek köztünk, ők is tudnak minket a szeretetükkel kísérni, és mi is tudjuk őket imáinkba zárni, és az imáinkkal segíteni, hogy nekik könnyebb legyen a másik életben. És a szeretet átalakulhat, és ők bennünk élnek tovább. Minden jó szóban, minden mozdulatban, minden imában, amit tőlünk tanultunk, és én most úgy édesanyámra gondolok, hogy számtalanszor eszembe jut a közelség, a szeretete, a gondoskodása, és az a rengeteg ima, amit megtanított számomra, ami óriási erőforrást ad a mindennapi életben, és hogy azok, akik magányosan élnek, én arra kérem a hallgatókat, hogy próbáljanak meg másokról gondoskodni, tehát ne keseredjenek bele a magányukba, az egyedül létbe, a veszteségbe, hanem használják ki az életüknek minden percét, és nézzenek körül, hogy kik azok, akik még lehet, hogy rosszabb helyzetben vannak, akik vágynak egy jó szóra, egy szeretetre, egy simogatásra, és hogyha idősebbek, akkor is, tehát hogy valahol az életükkel fűszerezzék meg, a szeretetükkel fűszerezzék meg másoknak az életét. És hiszem azt, hogy az az üresség, az a vesztesség, amit megélnek, ami fájdalmat okoz a szívük mélyén, az át tud alakulni a jó cselekedetekké, át tud alakulni a szeretetnek a megtestesítésévé, és hogy hiszek én abban, hogy át tudja formálni az életet, hiszen én nagyon sok idős, magányos emberrel is dolgozok, és látom, hogy aki még teheti, akár még önkéntességet is vállal is, és hogy valahol arra törekedni, hogy hálával, szeretettel gondolni azokra, akik már nincsenek velünk, és Istennek az erejébe, a szűzanyának az erejébe bízva, minden percet, pillanatot kihasználva jóra törekedni, és másokat vigasztalni, és akkor ez az üresség, amit éreznek a szívük mélyén, egyszer csak meg fog telni, azt fogják érezni, hogy igen, hát betölti a szeretet, és betölti az az érzés, hogy másokról gondoskodni, másokért jót tenni, ennél nagyobb teljesség Istennel együtt nem is tudom, hogy létezik-e.
1: Igen, Isten bevon minket az ő szeretet művébe. Kedves Gabriella, sajnos 1-2 perc maradt még a műsoridő végéig. Így záró gondolatként, hogyha valamit még szeretnél hozzáfűzni ehhez a mai beszélgetéshez.
0: A szeretet útjára szeretném a figyelmeit felhívni a hallgatóknak. Higgyünk abba, hogy a világ csak akkor tud jobb lenni, ha mindannyian egy kicsit anyává válunk egymás számára, ha meghallgatjuk a másikat, ha türelmesek leszünk, és ha nem félünk szeretni. Istenünk, áld meg az édesanyákat, akik életet adnak és szeretetet hordoznak. Áld meg a nagymamákat, akik bölcsességet és békét hoznak a családokba. Áld meg az ápolókat, akik a te irgalmadat viszik oda, ahol szükség van rá. És áldj meg minket, hogy a szűzanya szelíd szeretetét hordozzuk a világban. Amen.
1: Amen. Kedves Gabriella, köszönöm szépen, hogy a mai adásban is itt voltál. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A A mai adásunk témája a gondoskodó szeretet csendje volt, ezen belül pedig az édesanyák jelenléte, gondoskodó szeretete, és a szűzanya jelenléte, aki mindannyiunknak az édesanyja. Van, amit tanulnunk tőle, és ő nagyon türelmes, és szívesen ott van a mi életünkben. Kívánom, kedves Gabriella, hogy a te munkádat a szűzanya szeretete is, a Jóisten áldása itassa át, hogy sok betegnek ott a munkahelyeden édesanyja tudjál lenni. Azoknak, akik mindent elveszítettek, akik nehéz helyzetben vannak, idősek, betegek.
0: Isten hallgassa meg, Isten áldása kísérjen téged is, kedves Tünde, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellával beszélgettünk a Megértő Gondozás Kulcsa című adásunkban. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat és mindazokat, akik a Szent József templomban ezen estén újból velünk vannak, hogy együtt imádkozzunk, együtt kérjük a Szent Lelket, hogy hozzon új reményt az életünkbe, hogy adjon új erőt, bátorságot, lendületet a hitünkbe. Köszönjük, hogy újból itt vannak és újból együtt imádkozhatunk és együtt lehetünk. Kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön el bennünket, árassza el lelkünket az ő kegyelmeivel, az ő erejével és áldásaival.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Lélek, Úristen, milyen hatalommal teljes volt eljöveteled az első pünköstkor, amikor lángnyelvek alakjában szálltál az apostolokra és tanítványokra. Bátor hitet és önfeláldozó szeretetet sugároztál rájuk, és ettől lelkesítve készséggel vállalták a halált Krisztusért. Azóta a századokon és évezredeken át működik kegyelmed és szeretetet csodája. Mindenhol életet fakasztasz és áldást osztasz, leggazdagabb ajándékaidat mégis a szentségekben adod nekünk. A keresztség szentségében ajándékul a természet feletti életet, az Isten gyermekség és a mennyország örökségét kaptuk tőled. A bérmálásban meghívtál és megerősítettél minket, hogy Krisztus király bátor harcosai legyünk. Hányszor békítetted ki lelkünket Istennel az őszinte szentgyónás útján. Mennyi kegyelemmel gazdagítottad szívünket, valahányszor Krisztus tért be oda, hogy templomává tegye. Irgalommal és szeretettel lehajolsz a betegekhez, hogy megerősítsd őket, és meggyógyítsa testüket, lelküket a szent kenet által. Püspökeink és papjaink szentelésével mindig újabb Krisztus helyetteseket állítasz anyaszent egyházunknak. A házasság megszentelése által pedig keresztény családokat ajándékozol a világnak. A Szentlélek, Úristen, őrizd és növeld bennünket, a természet fölötti életet, add, hogy soha ne szakadjunk el Istentől és a szentek közösségétől. Gazdagítsd lelkünket erényekkel és jó tettekkel, hogy méltó templomaid legyünk. Gyújtsd bennünk egyre nagyobb lángra Isten és felebarát szeretetét. Add, hogy az első pünköst keresztényeihez hasonlóan egy szív és egy lélek legyünk, hogy mi is kitartó buzgossággal, segítő szeretettel és önzetlen lélekkel szolgáljunk neked. Amen.

Jöjj el, Szentlélek Isten, törzsd el híveid szívét és szeretetet tüzét, gyulladt fel bennünk. Árasz ki lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét. Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk.

0: őt.
1: Uram, átadom neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek, Uram, add nekem szent lelkedet. Add, hogy fölismerjem mindig lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rád hagyatkozzam. Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak téged ezután. Fölajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek, és változtasd át szívemet olyanná, amilyennél öröktél fogva eltervezted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentlélek, te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra. Jöjj, árasz el kegyelmeddel, árasz el a te békéddel, hisz tudatában vagyok, hogy csak a te jelenléted és működésed hozhat gyümölcsöt bennem. Amen.

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam szent lelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Végül leteszem eléd szabadságomat. Te tudod, hogy számomra ez a legjobb jó. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem. Uram, segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet, legyen meg a te akaratod. Töltsön be a te lelked. Ámen.

Drága Szentlélek, kérlek, járj közben a mi nagy közösségünkért. Bocsáss meg bűneinket. Kérlek, adj erőt, hogy adhassunk, és adj türelmet, hogy segítsünk. Drága Szentlélek, add a te bölcsességedet, hogy megérthessük az Úr Jézus szent akaratát magunkra és másokra nézve. Drága Szentlélek, te légy velünk, és adj erőt, hogy a te utadon járjunk. Adj kitartást, hűséget, szelídséget, békét, örömöt a neked való szolgálatban embertársaink iránt. Drága jó Uram, egyetlen édes Istenem, köszönöm, hogy mindig itt vagy. Istenem, tudom, érzem, hogy a te hangod a Szentlélek révén mindenkiben ott van. Kérlek, ne engedd, hogy ez bármilyen külső vagy belső zaj elnyomja. Legyen béke kívül és belül egyaránt. Add, hogy mindig meg tudjuk szentelni az ünnepeidet, és ezáltal szabaddá lehessünk a teljesítmény görcsétől. Amen.

Köszönöm, hogy vagy. Tudom, hogy létezel, mert nagyon sok emberből sugárzol. Szeretném, hogyha nálam is, az én lelkemben is főbérlő lennél, és nem csak átutazó. Segíts engem ebben. Én Istenem, add, hogy a Szentlélek igéje, szava eljusson hozzánk, hogy be tudjuk tartani, hogy ami fontos számunkra, ne csak azt helyezzük előtérbe, fektessünk hangsúlyt másra is. Uram, hálát adok neked, hogy általad megtapasztalhattuk a közösség örömét. Köszönöm, hogy ide hívtál, másokon keresztül szólsz hozzám, tanítasz, hogy itt vagy mindig velünk. Segíts nyitottnak lenni mások felé, a nem keresztények felé. Adj útmutatást az életünkben. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ismerhetlek, követhetlek. Neked szolgálhatok, érted élhetek, hogy értelmet és célt adtál életemnek. Ezt szent lelked művelte bennem. Kérlek, maradjon velem továbbra is szent erőd, és mutassa a helyes irányt és utat életemnek. Kedves jó Istenünk, kérlek, adj nekünk szívet, hogy szerethessünk, adj nekünk kitartást a mindennapi próbatételek közt, és add, hogy meghalljuk és megértsük szavaidat, melyeket egy-egy helyzetben, egy-egy pillanatban küldesz felénk, és mellyel jóra tanítasz bennünk.

Add Istenem, hogy megtaláljam hivatásomat, ami által téged is szolgálhatlak. Add szorgalmat, hogy jobban bekapcsolódhassak az egyházam gyülekezetében, munkájában. Ne sziketelődjek el. Köszönöm neked, hogy ma itt lehetek a Mária Rádió közösségében, és rólad gondolkodhatok. Istenünk, kérünk, te adj nekünk erőt, hogy utadon járhassunk, akaratodat követhessük. Tudjuk elfogadni a rosszat is. Adj erőt ahhoz is, hogy ellenségeinket is tudjuk szeretni. Úrunk, kérlek, add nekünk szent lelkedet. Add, hogy a kegyelem ereje töltsön el bennünket. Áradjon szét köztünk, és rázzon fel minket a hétköznapok szürkeségéből. Kedves jó Istenünk, adj türelmet a felét forduláshoz, adj higgadtságot, hogy észrevegyünk egy átlagos hétköznapon is. Adj nyugodt szeretetet, hogy tisztelettel fordulhassunk a többiek felé. Legyél életem minden mozdulatában, hogy sugározzalak szavak nélkül is. Amen.

Édes Istenem, kérlek, lehessek az a kis virág, amely elsőnek látja meg a szivárványt. Kérlek, tartsd meg ezt a közösséget, hogy téged szolgáljon. Légy erős kősziklánk, oltalmunk. Segíts Istenem felvenni a küzdelmet mindaz ellen, ami gyötör és nyomorít az életünkben. Te látod az útkeresésünket, te látod a tanástalanságunkat. Nem tudom, merre menjek, s ahol járok, helyese. Adj bölcsességet, szólj hozzám, adj nekem engedelmes szívet. Drága jó Uram, köszönöm ezeket a kedves embereket, akiket adtál. Köszönöm a Mária Rádiót, amelynek már csak a neve is egyfajta békességet ad rohanó, kimerítő hétköznapjainkban. Mindig tanulhatok általa, mindig kapok itt valami jót. Kérlek, éljen ez a közösség, a te utadat keresve sokáig. Köszönjük szeretetedet. Amen.

Mi Urunk, mi Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. Hálát adunk néked irántunk való nagy türelmedért. Te ismered gyarlóságainkat, téveigéseinket, és mégis szeretsz minket. Ezért kérünk, küldd el nekünk a Szent Lelket, hogy időben jó útra vezethessen még. Küldd a vigasztalót, hogy vigasztalja a szenvedőt, bátorítsa a csüggedőt, gyógyítsa és el ne hagyja a hívőt. Szent Lélek Úristen, szállj le ránk és gyújtsd lángra a szívünk, hogy Krisztusról tanúságot

tudom, hogy te előbb szerettél engem. Ezért kérlek, ajándékozz meg engem a Szentlélek által, azzal a kegyelemmel, hogy önmagamat le tudjam győzni, és kész tudjak lenni a te szeretetedért, elviselni minden bántalmat, minden igazságtalanságot,

Ha te nem élesztett hitem húlt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az Isten ige világosságával elmémet fél nem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek. Te isteni parancsaidra emlékeztetve óvtál, kétségeimben az igaz útra vezettél, gyöngességemben erősítetted, botlásomból fölsegítettél. Kétségbeesésemben vigasztalást nyújtottál, kicsiny hitűségemben reményre és bizalomra gerjesztettél. Dicséret, hála és magasztalás ezért neked, Szentlélek. Ó, bár csak mindig engedelmeskedtem volna sugallataidnak, ó, bár csak soha meg ne hiúsítottam volna lustaságom által szent befolyásodat. Meg ne szűnj szívemben addig kopogni, míg az meg nem nyílik. Teremts bennem új és hozzád hajló szívet. Szent nevedben kereszteltek meg. Tiszteletedre voltam első áldozó, vedd most szívemet, s változtasd az élő Isten templomává. Bővíts bennem az Anyaszent Egyház tanításának ismeretét, ismertesd meg velem tehetetlenségemet, hogy Krisztusban éhezzem és szomjazzam az igazságot. Semmisíts meg minden kétségemet, és erősíts bűneim bocsánatának reményében, önts szívembe szeretetedet, hogy akaratodat mindenek előtt teljesítsem, s téged óhajtsalak és kívánjalak. Indíts és kormányozz szándékaimat az égiek felé, oktass teremtőn dicső műveinek csodálatára, hogy tiszta és megváltómmal egységben legyek a földön. Erősíts kötelességeim teljesítésében, s a vágyaim elleni harcban. Tégy szeretetteljessé embertársaimhoz, tégy engedékenyé fele barátaim iránt, kösd hozzájuk a békesség feloldhatatlan kötelékével. Ó Szentlélek, mennyei örökségünk záloga, töltsd be utánad vágyódó szívemet, válasz lakást nálam most és mindig. Könyörög érettem akkor is, amikor én már nem könyöröghetek. Erősíts akkor is, amikor végső fohászomat küldöm hozzád. Tégy alkalmassá arra, hogy Istenemmel örökké egyesülhessek. Amen.

Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét. Istenünk, Te tudod, hogy az egész teremtett világ romlásnak indult. Földrengések, árvizek, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, még felsorolni is hosszú, mi minden rossz történik. De Istenem, a Te lelked lebegett a vizek felett. Te alkottad, Te tudod megvédeni, és Te tudod újjá alakítani mindazt, amit áldó kezed teremtett. Mennyei Atyánk, valóban az egész teremtett világ sóhajtozik és várja megváltását. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanyag közbenjárására, áraszt ki ránk megőrző és megújító lelkedet, hogy a természet világa is visszatérjen a teremtett rendbe, és az emberek ráébredve felelősségükre valóban a teremtés megőrzésének munkatársaivá váljanak. Köszönjük Istenem, hogy meghallgattad imáinkat, és megsegítesz minket. Amen.

Vigasztaló Szent Lélek, mindenható Isten, Te az Atyával és a Fiúval mindenben egyenlő, egyformán örök, s velük egy lényegű vagy, s mindkettőtől titokzatos módon származol. Az Úr Jézus Krisztus fölé galamb képében szállottál alá, az apostolok fölött pedig lángnyelvek alakjában lebegtél. Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Távolítsd el tőlünk a gonoszság és hűtlenség minden sötétségét, lobbantsd lángra bennünk irgalmat, s igazságot fényét, és isteni szeretetet tüzét, hogy mindkettő hatására ne tétovázzon többé ingatag akaratunk, álhatatlan habozása, se külsőleg ne szennyeze be lelkünket a bűn szennye. Inkább égi vágyakra buzdulva, szüntelen szomjuhozzunk utánad, örök élet forrása és dicsőséget templomában, beteljünk szereteted ajándékaival. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesett, alleluja.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztust, ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.

befejezéseként áldásban részesülhetnek az oltári szentség által Jézus Krisztustól mind a jelenlévők, mind a rádióhallgatók. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

0: Istent, az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
2: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
2: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
2: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
2: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
2: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
2: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
2: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
2: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
2: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
2: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
2: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
2: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Igen, kedves hallgatók, nincs miért féljen a mi szívünk, hisz Jézus minden hullámon keresztül tud vezetni bennünket az ő szent lelke által, az ő ereje által. Ezért imádkoztunk, kértük a szent lelket, hogy segítsen nekünk, hogy vezessen, hogy mutasson utat, és tudjuk megtenni azt, amire Isten hív bennünket. Jövő héten újból hívjuk mindannyiukat az imádságra, amikor a családokért ajánljuk fel a szentségimádást. Őértük kérve az Úr áldását és az ő segítségét. Köszönjük imájukat, köszönjük, hogy újból együtt lehettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: most és Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmat alá menekültünk.

0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói boldogságos segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária,
1: új irgalmas Szűzanya,

0: Teremtelik meg, ő imái gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességbe nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái... Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelővezetben, a Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához hűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élőjelévé változtatja, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg. amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetséges lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magában ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétoszt ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya. Aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunk a Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Caeli Laetare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Caeli erimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzéséi tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál Alapítvány a Száhél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete, idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzdította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a szájlövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta a mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, továbbá az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözlölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a szájlövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közbenjárására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentő szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fium és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Hitj az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz, te és házad népe. Az üdvösség nem öröklődik. Amikor Krisztus ezt a kijelentést tette, nem arra gondolt, hogy egy valakinek a hite miatt majd az egész családja üdvözülni fog. Ez minden esetben személyes döntést feltételez. A Filippibeli börtönőr története éppen ezt bizonyítja. Nem véletlen, hogy ezt a kérdést tette fel Pálnak és Szilásnak. Uraim, mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek? Ők pedig ezt felelték. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz, te és házad népe. Ebben a válaszban benne van annak az ígérete is, hogy a hit, a megtérés hatással lesz a körülöttünk élőkre is. Ha te hiszel az Úrban, azt a környezeted is látni fogja, és rajtad keresztül ők is meghívást kapnak az üdvösségre. A Krisztusba vetett hitet tehát nem csak téged ment meg, hanem rajtad keresztül utat nyithat mások számára is. Ez azonban nem történik meg magától. Tenni kell érte. Ezért ne add fel a családodért, a körülötted élőkért végzett közbenjárást. Ugyanakkor pedig törekedj a hiteles keresztény életre. Ne legyen igaz rád a mondás, hogy bort iszol és vizet prédikálsz. Szent Pál ezt így fogalmazta meg a Tituszhoz intézett levelében. Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják. A keresztény élet egyik legnagyobb felelőssége nem az, hogy mit mondasz, hanem az, hogy mit látnak általad mások. A családtagjaid elsősorban nem a szavaidra fognak figyelni, hanem az életedre. Nem az érdekli őket, hogy mit tudsz Istenről, hanem az, hogy mit tett veled az Isten.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet nekünk, az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második Zsoltárban megírva, fiam vagy, ma nemzettelek.

0: Mennyei atyánkat, aki Krisztus a szeplőtelen bárány által elveszi a világ bűneit, és minket életre kelt, hálás szívvel kérjük, életszerzője, kelts életre minket. Istenünk, az életszerzője, emlékezz a keresztfán megölt bárány szenvedésére és feltámadására. Hallgasd meg őt, aki örökké közben jár értünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Tisztítsd ki belőlünk a bűn és a gonoszság régi kovászát, és add, hogy az egyenes lelkűség és igazság krisztusi kovásztalan kenyerével éljünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Add, hogy ma elvessük magunktól a viszálykodás és az irigység bűnét, és tégy minket figyelmessé szükséget szenvedő embertársaink iránt.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Valósítsd meg bennünk az evangélium szellemét, hogy ma és mindenkor parancsait szerint éljünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.

0: Kérünk, mindenható Istenünk, tégy minket a feltámadt Úr erejének hirdetőivé, hogy egykor teljes valóságában elnyerjük a feltámadás ajándékát, amelynek zálogát megadtad nekünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha egy lámpás kialuszik, sokkal sötétebb lesz, mintha egyáltalán nem is égett volna. Sajnos a világ tele van kihunyt emberi roncsokkal, mondta John Steinbeck.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt a Csíksomi stúdióból. A pontos idő 6 óra és az 52. percben lépünk bele. A Széncinke kedves hangját hoztuk a mai reggele. Ő is velünk tart itt az ébresztő műsorunkban. Ha tehetik, önök is tartsanak velünk, ha bekapcsolták rádiókészülékeiket, ne tekerjenek el, tartsanak velünk, ébredjünk együtt, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk, ezt követően a Mennek királyné asszonya imára hívjuk hallgatóinkat, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk, illetve megismerkedhetnek a nap szentjével, ezt követően kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől nap témájával folytatódik műsorunk, majd ezt követően zenés köszöntő részlet itt a reggeli ébresztő műsor keretein belül. Köszönhetik a nap ünnepélyeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, és elérkezünk 7 óra 50 perchez, amikor is egy nagyon szép, tiszteletel méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől pedig igéző lesz hallható, 8 órától pedig szentmisét közvetítünk Nyárád remetéről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a dicsőséges rózsafűzét és a lorettói litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától Jó Tanász címmel Ferenc Emese tart önökkel. 11 óra 30 perctől Lelki Élet és Hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra és a Mennek királyné asszonyát fogjuk elimádkozni, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát. Mindezek végén veszi kezdetét 12 óra 15 perctől Déli Magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a rovatunkat. Nézzük meg, hogyan alakul a mai nap időjárása, fokokban leosztva a mai reggeli 6 órás adatok szerint, hol hány fokot mértek Erdély szerte Partiumban és a Bánságban. Fogarason és Baróton egyaránt 13 fokot mérnek, 11 fok van Brassóban, 12 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban, ugyanakkor Székelyudvarhelyen. 11 fok van Maroshévízen, 13 fokot mérnek Marosvásárhelyen és Nagysármáson, 12 fok van Dicsőszentmártonban, Tordán, Kolozsváron és Bánfihunyadon, 11 fok van Besztercén, 13 fokot mérnek Dézsen és Aknasugatagon, ugyanakkor Nagybányán, 12 fok van Marmaros-szigeten, 14 fokot mértek Szatmár-Németiben, 13 fok van Zilahon, 15 fokot mértek Nagyváradon, 14 fok van Aradon, 15 fokot mérnek Temesváron, 14 fok van Lugozson és Resicabányán, 13 fok a pontos adat Déván és Gyulafehérváron, 14 fokot mérnek Szászsebesen, még végezetül 12 fok a pontos adat Balázsfalván és Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, tartsanak velünk, ébredjünk együtt, hamarosan a nap örömhíre következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent János könyvéből a 16. fejezet 5. verstől a 11. versig szól. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová megy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Jézus, mielőtt a tanítványaitól elbúcsúzna, megígéri a Szentlélek Úristen eljövetelét. Biztos, hogy a tanítványok akkor még pontosan nem értették, hogy ki ez a vigasztaló, hogyan és miképpen fog jelen lenni az életükben. Miképpen tud majd világosságot adni, vigaszt adni? Eljön a pünkösd eseménye, amikor megnyílik a szívük, és az elköteleződésük fölül emelkedik a félelmeinken. És akkor bátran kiállnak az igazságért. Bátran beszélnek arról, hogy a bűn eltávolít bennünket Istentől. És beszélnek arról, hogy az ítélet az nem kerülhet el bennünket. De mindezt úgy teszik, hogy közben Isten szeretetéről tesznek tanúságot. A mi életünkben is jelen van a Szentlélek Úristen működése, munkálkodása. Erre nyitott szív szükséges. Ahhoz, hogy megértsük a Szentlélek Úristen működését visszatekintve az életünkben, föl kell fedeznünk azokat a pillanatokat, amikor rádöbbenünk arra, most itt ebben a helyzetben Isten érintett meg, ő világosított meg egy mondatot, ő adta számomra egyértelművé egyes helyzeteknek az alakulását, emberi kapcsolatokban, közösségünkben, családban, nemzetünkben. Amikor az ember azt érzi, azt éli meg, hoppá, erre nem is gondoltam. Ennek a szentírási résznek az olvasása közben, amit oly sokszor olvastam vagy hallottam, vagy éppen a szentmisének egyes részei, most itt ebben a pillanatban megérintettek és világossá vált számomra mindennek a jelentése. A Szentlélek Úristen ezzel a hoppá élménnyel ajándékoz meg bennünket. Így fedezzük föl az igazságot is egyre jobban, amely nem a mi igazságunk, az általunk elgondolt igazság, hanem az örök igazság. Istentől fakadó igazság, amelyet megpecsételt a mi Urunk Jézus Krisztus. Drága testvérek, igen, a vigasztaló eljön. Jön majd pünkösd ünnepe, ez különösképpen alkalom arra, hogy a Szentlélek Úristennel együttműködve kérjük az ő segítségét a mindennapjainkra. De egész évben adja az Úr, hogy fölfedezzük ezt a hoppá élményt, minél többször. Ehhez rá kell, hogy hangolódjék a szívünk Istenre, felé kell fordítani egész lényünket. Néha nehéz, de ő megadja hozzá a kegyelmet, hogyha akarjuk. Ezekkel a gondolatokkal kívánom a kedves testvéreknek, hogy lelkesedéssel, odafigyeléssel és imádsággal készüljön a pünkösd ünnepére.

0: örül és vígasz Szűz Mária, alleluja.
1: Mert bizonnyal föltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Úristen ki szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos Szűz Mária közben járására örök élet örömeit elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te áldom püspököt, arra választottad ki,
0: hogy igazságodnak őre,
1: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.
0: Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Urunk, adj kérünk, a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária, és minden szentet közben járására, egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. május 12-én a Mária Rádió. Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál
1: Ferenc Kornélia
0: és Bátor Boton Pál összerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk változatlanul a nagyon kedves Pál Gellértünk. Szeretettel köszöntjük tehát a hallgatókat, a pontos idő 7 óra 10 perc, hallgassák meg híveinket és programajánlóinkat.

0: Örök összentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Brassó-Bolonyai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Sepsi Szent Györgyön ünnepelt a Mária Rádió.
0: A Sepsi Szent György és Szent József templomban gyűltek össze május 9-én szombaton az Erdélyi Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, adományozói és hallgatói, hogy közösen adjanak hálát a rádió fennállásának 20. és a Sepsi Szent Györgyi stúdió 12. évfordulójáért. A délután 3 órakor kezdődő szentmisét Karácsony Tibor, a rádió műsorigazgatója celebrálta több önkéntes plébánossal együtt. A szembeszédet Márkus András örkölyi plébános mondta, aki szívhez szóló gondolataiban kiemelte, a Mária Rádió igazi küldetése Jézus hangjává válni, az ő szeretetét, tanítását és reményét továbbadni mindazoknak, akik keresik Istent, akik erősödni szeretnének hitükben, vagy akik egyetlen vigasztaló szóra várnak. A szentmise végén Szatmári Ferenc, a Mária Rádió elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd átadták a Dallos Ágnes díjakat azoknak az önkénteseknek, akik a kezdetektől fogva munkájukkal segítik a Sepsi Szent Györgyi stúdió működését. Az ünnepi alkalmat szentségimádás tette még bensőségesebbé, majd a plébániai hittanteremben szeretett vendégséggel folytatódott az együttlét, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre, személyes találkozásokra és az új ismerettségek születésére is. Önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjává válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz. Kérdés esetén Témás Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722-292-676-os telefonszámon. Miskolci Dezső emlékelőadás Marosvásárhelyen.
0: Ma délután 4 órakor kerül sor a Mogy tér főépületének második emeleti dísztermében a 2026-os Miskolci Dezső emlékelőadásra. Meghívott dr. Patricia Gáspár, egyetemi tanár, az INSERM és a Párizsi Sorbonne Egyetem érdemes kutatója, neurofarmakológia területén, aki Gáspár Lorand, marosvásárhelyi származású Franciaországban ismerté vált sebészköltő lánya, tájékoztatott dr. Nagy Előd, egyetemi tanár, rektorhelyettes. Beszélgetések a lélekben.
1: A nagyváradi római katolikus püspökség beszélgetések a lélekben címmel indított sorozatának második alkalma ma este 7 órakor lesz a püspöki palotában. A program elsősorban felnőtteknek szól, vallási hovatartozástól függetlenül mindazoknak, akik szeretnének elcsendesedni, megtanulni, figyelni a Szentlélek hangjára és egymásra, valódi, mély párbeszédben. Az est előadója Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója. A májusi alkalmat további kettő követi az év során, szeptember 10-én és november 12-én. Mindenkit szeretettel várnak, aki nyitott szívvel keresi az útat, a mélyebb Isten kapcsolat és az elmélyültebb meghallgatás felé. Nyílt nap az Áradat Egyesületnél.
0: Ingyenes nyílt napot szervez a Csíkszeredai Áradat Egyesület holnap délelőtt 10 és 1, valamint délután 2 és 6 óra között az Egyesület székhelyén. Az eseményen az érdeklődők kötetlenül kipróbálhatják, hogy milyen egy pszichológiai tanácsadás vagy terápiás beszélgetés. A programot Balázs Pengsza Péter, ADI terapeuta és Porkoláb Csaba, klinikai szakpszichológus, kognitív viselkedés terapeuta vezetik. A részvétel regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével. Szent mise és körmenet a fatimai Szent Szűz tiszteletére.
1: A boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére holnap délután 5 órakor rózsafüzért, 6 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi székesegyházban. Ezt követően körmenetet a Szent Szűz szobrával a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz. A nagyváradi római katolikus püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a Székesegyházhoz a fatimai Szent Szűz köszöntésére.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt, amely csütörtök reggel 10 óráig tart. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani. Záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Ma az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet. Szerdán május 13-án pedig a többi régióban is, így az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, május 13-14-e, vegyes csapadék várható. A szakemberek ma 2 óráig tartó elsőfokú sárga jelzésű riasztást is bejelentettek. Heves záporokra, villámlásra, elszórtan szélerősödésre, viharos szélökésekre 50 és 70 km per óra között, és jégesőre lehet számítani. Négyzetméterenként 15-25 liter, elszórtan 30-40 liter csapadék hullhat.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcumban és a Bánságban. Fogarason 12 fokot mérnek, Brassóban 10 fok van, 12 fok van Sepri-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 13 fokot mérnek Baróton, 11 fok van Csíkszeredában, 12 fokot mértek Székelyudvarhelyen és Gyergyóalfaluban, 11 fok van Maroshévízen, 14 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 12 fok van Marosvásárhelyen, Tordán, Kolozsváron és Bánfihunyadon, 13 fok a pontos adat Nagycsármáson és Dézsen, 11 fokot mérnek Besztercén és Aknasugatagon, 12 fok van Máramarosszigeten, 14 fok van Nagybányán, 14 fokot mérnek szintén Szatmárnémetiben és Zilahon is, 15 fok van Nagyváradon, 14 fokot mérnek Aradon, Temesváron, Lugozson és Resicabányán, 13 fok van Petrozsémben, Déván, Gyulafehérváron, Százsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 14 fokot mérnek Nagyszebenben ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Pongrácz. Vértanú. A 304 körül Rómában kivégzett Pongrácz története egy fiatal fiú hősiességének himnusza. 6. századi szenvedés története szerint szüleit korán elvesztette, s a 14 éves fiú nagybátyjával, Dénessel frígiai hazájából Rómába költözött. Épp abban az utcában, ahol megszálltak, lakott Kornél pápa, és vele számos keresztény, akik hamarosan megszerették az élénk fiút és főpásztoruk elé vezették. Kornél pápa fölismerte a fiú tiszta lelkületét, és megkeresztelte. Dénes, az öreg barát meghalt, Pongrácz azonban ekkor már tudta, hogy nem maradt tárván. Részt vett a közösség imáin és áldozati ünnepein, amíg egy napon a katonák el nem fogták, s a császár elé nem vezették. A császár megsimogatta az arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon föl babonaságával. Pongrácz félelem nélkül a szeme közé nézett, és ezt mondta. Éveim szerint ugyan gyermek vagyok. Mégis az enyém, az én uramnak, Jézus Krisztusnak az igazsága és ereje. Ezért a te intelmed nekem annyi, mintha az a festett kép beszélne ott a falon. Az istenek, akiknek imádását nekem parancsolod, parázna életet éltek, gyermekeiket megölték, szüleiket sem kímélték. Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket követne el, te azonnyomban megöletnéd. Nem röstelled, hogy ilyen isteneket imádsz? Diokleciánus meglepetten hallgatott, majd intett az őrségnek. A katonák elvitték a fiút, és lefejezték a Via Aurelian. Tiszteletére Symmachus pápa az 500-as évek elején bazilikát emeltetett a Via Aurelian lévő sírja fölé.

Kedves hallgatóim, a mai napon, május 12-én elsőként Kródi Gyulára emlékezem, aki Nyíregyházán született 1878-ban, és Budapesten, Óbudán hunyt el 1933. május 12-én. Széchenyi Kovácsi Kródi Gyula, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. Nagyon sok munkája jelent meg, én felsorolnám azokat, amelyeket Barta András szerkesztett a Szépirodalmi Könyvkiadó.

0: 10 órakor kezdődik a dicsőítéssel, imádsággal, elmélkedéssel a közös együttlét. Aztán egy megemlékezés a motoros emlékműnél, ami ott van Pálosszentkúton, ami kolostorunknak a közelében, illetve hát kolostorunkkal együtt van gyakorlatilag ez a búcsújáró hely, és 11 órakor lesz a szentmise. A szentmisét követően pedig felvonulunk a motorokkal Kiskunfélegyházára szokás szerint. A délutáni programban nyilván ott van az ebéd, de egy nagyon érdekes előadás lesz, egy kis játék és szórakozás. Egér parádé lesz ez a bábjáték, amit Gulyás László ismerősünk, barátunk fog majd előadni, vándor muzsikus. Ez felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt kedves együttlét, aztán természetesen az imádság sem marad el, és aztán még este együtt töltjük az időt. Hogyha valaki szeretne jönni innét Erdélyből, akkor a 0742 599 559-es telefonszámon lehet érdeklődni, hogy hogyan és miképpen fogunk majd menni innét, különben Erdélyből 17-én szombaton indulunk, és 19-én vasárnap van a visszaérkezés. És egy nagyobb lélegzetű motoros zarándoklatra is hívom azokat, akiket érdekel. Augusztusban, augusztus 9 és 16-a között lesz Horvátországban. Elsősleges célunk az, hogy megismertessük a pálos kolostorokat és a ma is ott élő pálos szerzeteseket, akik nagy szeretettel fogadnak bennünket. Lepoglaván ugyan nincsenek pálosok, ott egyházmegy és atya végzi a szolgálatot, de az egyik legnagyobb kolostorunk volt. Volt idő, amikor ott volt a rendi központunk, egy nagyon fontos helye a pálos közösségünknek. Talán Szent Ilonára is el tudunk jutni, de az sincs onnét nagyon messze. Ott a kolostor rom van, illetve a kápolnát újították föl, nagyon szép környezetben látható. Meglátjuk, hogy mennyi időnk van, de Lepoglavát biztos, hogy meg fogjuk látni. Károlyváros közelében van Kamenszkó, illetve Szveticei kolostorunk, mind a kettőt meg fogjuk tekinteni. Szépen fel vannak újítva, sajnos a háború alatt a kamenszkói kolostorunk nagyon súlyosan megsérül, de az templom is, de ezt most már teljes egészében felújították, és nagyon szép állomás hely lesz Erdélyi Szent Péter és Szeti Petársunk Usumi kolostorunk, amely egy középkori kolostor, gyönyörű szépen fel van újítva, ott fogunk különben két éjszakát is tölteni. Aztán lemegyünk Pulára, és onnan megyünk tovább. A szálláshelyünk Splitben lesz, ott nyilván nincsenek pálosok, de közben megállunk Cirkvenyicénél, ott egy szálloda, amely a tenger partján van. Az pálos kolostor volt valamikor, azt, hogyha sikerül, megtekintjük. És utolsó előtti állomáshelyünk Medjugorje, ahova szintén elmegyünk. Hát nagyjából egy bő fél napunk lesz, hogy ott tudjunk imádkozni. A vállalkozóbb szereműekkel akár még a Krizsevácra is fel fogunk tudni menni, de a Jelenések hegyére egészen biztos, és természetesen ott lesz a szentmise. És az utolsó napunk Temerinben lesz majd, ott egy motorkerékpálos barátunk biztosítja számunkra az ő ismeretségi körén belül az utolsó szálláshelyet, és jövünk vissza. Jelentkezni lehet az én e-mail címemen, palosbotond@gmail.com e-mail címen. És amúgy különben a Hargita Fürdő Élet Facebook oldalon is megtalálható, illetve most már van egy internetes oldalunk Hargita Fürdőn, ez a hargitaipálosok.com, ott most már egyre több információt is megismerhetnek a kedves testvérek.
1: Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok motorozni, mert igazán ott a horvát hegyekben egy nagy élmény lehet átmotorozni a hegyeken.
0: Igen, hát amikor először voltam motorral, illetve hát amúgy is, így motorral voltam először így a Horvátországban, és hát tényleg döbbenetes, ott Medjugorjéból mentünk, akkor visszafele Horvátország felé, és félelmetes volt az az élmény, hogy egyszer csak elénk tárult a tenger gyönyörűsége ott a hegyek között, az valami leírhatatlan élmény volt.
1: Biztatjuk a kedves hallgatókat, akik motorozni tudnak, hogy iratkozzanak erre a zarándoklatra, vállalják a hosszú út minden gyönyörűségét.
0: Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretettel hívok, és áldott szép napot kívánunk mindenkinek.

Kedves hallgatóink, folytatódik reggel ébresztő műsorunk, zenés köszöntő részhez érkeztünk. Köszöntetik a nap ünnepeljeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, a pontos idő 7 óra és 42 perc. A mai napon a pongrácok ünnepelnek, urajuk gondolunk, de köszönhetik önök is szeretteiket, amennyiben születésnapon, de bármilyen eseményt ünnepelnek a családban, itt a Mária Rádió hullámhossza most élőadásban köszöntheti szerettét, amennyiben tárcsázzák a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámunk valamelyikét. Szöveges üzeneteiket is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámra.

Kedves hallgatóink, megragadom az alkalmat, és szeretettel köszöntöm Péter Artúr atyát, aki a tegnap ünnepelte születésnapját. A Jóisten éltesse őt sokáig a Csíksomlyói Mária Rádió stúdiójában. Mindig nagy szeretettel gondolunk az ő ferences tevékenységére, amíg itt volt velünk, itt volt mellettünk, és segítette a Mária Rádió munkáját. A Jóisten éltesse sokáig.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl a Húsvét című könyvből. A keresztény ember az evilági eseményeket is az örökké valóság távlatába állítva figyeli. Látása így tisztább, ítélete élesebb és biztosabb, mert a földi jelenségeket az örök igazság fényénél veheti szemügyre. Ebben az átható világításban alkalma van a történelmi események mögött működő eszmék valóságos értékét megismerni, a múltat és a jelent összevetni, a hiányokat, mulasztásokat és elkövetett hibákat megállapítani, és a tisztulás, felemelkedés útját megkeresni.

Kedves hallgatóink, ébresztő műsorunk végéhez közeledünk. Rövid tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. Kedves hallgatóink, 7 óra 55 perctől igéző lesz Halató, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Nyárád remetéről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök ima kéréseit, 9 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafűzét és a Lorettói litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától jó tanász címmel, Ferenc Emese tart önökkel. 11 óra 30 perctől Lelkélet és hitmétés címmel Giussano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról, 12 órakor pedig visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, melynek királyi asszonya imára hívjuk hallgatóinkat, illetve a Zsolozsmából a napközi imaórára. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a rovatunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai nap folyamán folytatódik a Szent Antal nagy kilencet, az ötödik kedhez érkeztünk. Este 18 órától kapcsoljuk a Csíksomi kegytemplom pápai kisbazilikát, a lélekben együtt tudunk lenni itt a Máre Rádió hullámhosszán, ebben a nagyon szép szentmisében. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól!

0: Kedves hallgatóink, elköszönünk az erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia,
1: Mátor Botond pálos szerzetes.
0: Technikai segítségünk volt Pál Gellért.
1: Kedves hallgatók, közeledik Pünkösd ünnepe, most már nincs két hét, és hamarosan együtt várhatjuk a Szentlélek Úristen elérkezését, aki mindennapi életünkben ott van, megjelenik, megmutatja nagyon sokszor azt, amit nem értettünk, vagy segít elfogadni az érthetetlen és nehéz helyzeteket, és segít az örömben is, hogy azokat még teljesebben tudjuk átélni. Nyitott szívvel fogadjuk a Szentlélek Úristen működését a mindennapjainkban, ehhez kérjük a Szűzanya közbenjárását, aki valóban együtt tudott működni a Szentlélek Úristennel. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott szép napot!

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hitt arra. Elsajátoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő is. Egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén ültem, és ezt csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, de én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.

szentmisét anyá... Elő. 3, 2, 1, és... Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentmisét, anyáred remetei, úrunk menetele, templomunkból közvetítjük. Celebrálja dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Nagy Terézió bátyfalvi kántor látja el.

az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves keresztény testvéreim, tisztelt Mária rádióhallgatók! Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszából olvassuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos. Mindent eltűr, mindent elhisz és mindent elvisel. Amikor ma vértanú szenteket ünnepelünk, nagyon fontos számunkra, hogy megérezzük és láthassuk azt, hogy ez azóta sem változott, a szeretetnek a természetéből adódik, körülölel bennünket és elkísér életünk minden napján. Ebben a szentmise áldozatban Török Ilonáért imádkozunk, a szentmisét végezteti a Rózsafüzér Társulat. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Hatalmas Istenünk, hogy fiat Krisztus feltámadásában valóságosan részesedhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és ember szerető jóságával szeret bennünket a Szent Lélekben,

0: Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálma ággal. Hangos szóval kiáltották, üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a báránynak. Az angyalok mind a trón, a vének és négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent. Ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön örökké. Ekkor a vének közül az egyik megszólított és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhában, és honnén jöttek? Ezt feleltem, te tudod, Uram, erre ő azt mondta, ezek a nagy szorongattatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik, nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hűség. Mert a bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és élővizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéltek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét és apa fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves keresztény testvéreim! Ma három szentnek az életéről hallunk, és ezekből az életpályákból próbáljuk levonni azokat a tanításokat, amelyek bennünket érintenek, teljesen aktuálisak, és ahogy kinéz ma a világ és Európa, bármikor bekövetkezhetnének, de eddig még a Jóisten megóvott tőlük bennünket. Szent Pongrácot, mint vértanút szeretném bemutatni, a IV. Században Diokleciánus császár végeztette ki. Valószínűleg Frígiából származott, fiatalon árván került Róma városába, és a hagyomány szerint 14 éves korában szenvedett vértanúságot, amikor arra kötelezték őt, hogy az Istenek előtt áldozatot mutasson be. Úgy is nevezik, hogy ő a fagyos szentek közé tartozik, ilyenkor az időjárás egy picit hidegebb, és a népi hagyomány erre és az ő életének tisztaságára hivatkozva a változás, a természet átalakulásának finomságára utal. A másik két szentünk, Szent Nézeusz és Akileusz. Kora keresztény vértanúk, akiket a harmadik század fordulóján tiszteltek különösen Róma környékén. A hagyomány szerint római katonák vagy udvari szolgák lehettek, pogány életet éltek, a Krisztusba vetett hitükért vállalták a halált. Megtagadták az Isteneknek szóló áldozatot, teljességgel Krisztus szeretetében haltak meg, sírjukat a Domitilla kápolnában, katakombákban találhatjuk meg, ők a hűség és a kitartás szentjei. A Jelenések könyvében elolvassuk azt a csodálatos Isten hódolatot, tiszteletet, amelyet az égi erők, a hatalmas kórusok szolgáltatnak az emberek számára tanúságtételként. Azt olvassuk, hogy az angyalok mind a trón körül álltak, és a négy vén élőlény körül, és imádták Istent, mondván: ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek. Szeretett testvéreim, kitérnék ezekre a teológiai fogalmakra, ugyanakkor ezek nem csak fogalmak, hanem az életünk minden pillanatához köthető valóságok, a hitünk szépségének kibontakoztatói. Az ámen szó igenlés az Isten dicsőségére, az élet megmutatkozására, a hatalom elismerésére, az élettér kitágítására és az univerzum csodálatára. Amikor ezt a szót kiejtjük, hogy ámen, mindezeket Isten dicsőségére tesszük, és kifejezzük azt, hogy az ő hatalma igazi, óriási szolgálat az emberiség teremtő erejében, felüdíti szívünket, lelkünket, és kiemel bennünket a testvetségből. Az áldás az Isten teremtő természetessége, a dolgok összefüggésének ámulata. Áldottságunk tudomásul vétele, hiszen minket a Jóisten állandó áldásával kísér, mondhatnánk azt is, hogy ő tesz tanúságot rólunk, bennünk, mert belső összefüggéseket látva szeretetünket ki tudjuk fejezni olyankor is, amikor látszólag tehetetlenek volnánk. Áldottságunk tudomásul vételéből következik, hogy amivel foglalkozunk, ha úgy állunk hozzá, hogy abból áldás legyen, akkor az imádsággá alakul át. A természet minden kis teremtménye az áldást hordozza. Gondoljunk csak a kis virágokra, a fiatal kicsi állatkákra, például kutyakölykökre, vagy bármi olyan természetes életszerűséget mutató teremtményre, amely bennünket teljesen lenyűgöz. A hála és a tisztelet a gyógyulásnak a jele. Összeszedettség van benne. A hála termékeny hódolatot jelent, és mély imádságra készteti a szívünket. A tisztelet fegyelem és figyelem egyszerre, a kettő összhangjából találjuk meg mindazt, amire szükségünk van, hogy el tudjunk igazodni az élet különféle nehézségeiben. Ezek mind-mind, szeretett testvéreim, úgy hangoznak el, mintha most szólnának hozzánk, megerősítenének, és megadnák számunkra azt, amire valóban szükségünk van. A dicsőség, a doxa valami erő túl van a vélekedésen. Nem a kurzív gondolkodásból adódik, hanem lehengerlő, Istennek végtelen szeretete és jósága mutatkozik meg benne. Isten megmutatkozásának alaptétele a dicsőség, vele kinyilvánul a teremtés, annak magasztossága, és minden, ami összefoglalja a teremtés szépségét. Ámulatba ejti a dicsőség a megnyitott szívet, és bepillantást enged Isten szívébe, Isten dicsőségi révén a lelkünk megtisztul. A bölcsesség tulajdonképpen minden értelmet meghalad, ahogy rámozdul a valóság megvilágítására, fejet hajtunk előtte. Isten szívéből érkezik, összefüggései a teremtésnek érezhetővé és nyilvánvalóságát mutatják. Felvillan benne Isten műhely munkája, megmutatja bennünk az alázatra való készséget. Eligazodást ajándékod az életben való eligazodásban. Megfontoltságra vezet. És ezek mind-mind együtt az emberi szellemet, lelket és tudatot erősítik ahhoz, hogy ki tudja fejteni az életében mindazt, amit úgy kapott ajándékul, hogy talentumi erővel és annak kamatoztatásával küldje vissza Istenhez, az emberiség, sőt, az egész megváltott világ javára. Végül a hatalomról szeretnék egy pár szót szólani. Az hatalom az nem más, mint az univerzum összetartó ereje. Mindent áthat Isten jelenléte, ő az abszolút igazságosság, hatalmának erejével teremti és formálja az újjáteremtést, feltárja a szív hatalmát, megerősíti gyengeségünket, és a betegséget meggyógyítja. Moderálja a természet elemi erőit. Ebben a csodálatos megnyilatkozásban, amelyben elhangzanak ezek a tulajdonságok, és Istennek ezen csodálatos ereje, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi keresztények ezeket az igazi erényeket próbáltuk-e már gyakorolni. Próbáltuk-e megérteni a Szentírásnak azt az üzenetét, hogy az a szó, amit olvasunk és hallunk, összefüggéseivel együtt lelkünket képes kibontani, szívünk megnyitásához bőséges erőt ad, és hogy Isten gondviselő jósága a nehéz helyzetekben is jelen van, elkísér bennünket. Mindaz, amit röviden felsoroltunk, ránk vonatkozik. Értünk van, és általunk válik igazi szellemi kenyérré. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait. Segíts kegyelmeddel egyházat minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztüket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Elhunyt nővérünknek pedig add meg a boldog színről színre látás kegyelmét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy a nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az embert. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltóknak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus

Hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az

A nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és az angyalok hatalmas kórusa dicsőséget himnuszát zengít.

0: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálban hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásra, amikkel nem ősz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt szolgálhatunk néked. Erősíts meg, hogy színed előtt szolgálva egybegyűjtsön bennünket a Szentlélek, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László főpásztorainkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézett, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsük egymást a béke erével.
1: Legyen békében.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: édes Jézus, ó
1: kegyes Jézus, ó írgalmas Jézus,
0: imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
2: Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgéseinket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, így szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: A szent mise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel.
3: Istennek legyen hála!
2: Templomodból, Uram, mi előtt távozunk, fölkorába hullva, újra imádkozunk. Buzgón esedezve, arra kérlek téged, ne próbáld meg tovább áhítatos népet, ha te benned bízva munkája után lát, hulasd munkájára áldásod harmatját. Ha könnyeid között örömért kiált fel, bűnbánatos néped, ó Uram, nevesd el. Hogyha vész rohan rád, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel állítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, iradván örömre, nevedet dicsérje, most is mindörökké. Amen. Dicsértessék és áldassék, méltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké. Amen.

Szent misét a nyáradremetei urunkmányme menetele templomunkból közvetítettük. Celebrálta dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Nagy Teréz jobbágyfalvi kántor látta el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sóriázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a Nyárád menti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban remete. Nyárád köszvényes filiája volt. A név a személynévként is használatos remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecsvárának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezeréves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett utakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekes tetőre, Tompa tetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weiss Stoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Weiss Stoss segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszülete Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgonam, a pécsi Angszer és Fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában négy harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi Ferencesek gondozták. Vármezőben a templom Gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád Remetei Urunk mennybe menetele plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád Remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából. 2026. május 12-én, a mai keddi reggelén fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait, majd imádkozzunk hálából a kért és elmondott szándékokért. A műsorban önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. Tartsanak velünk a következő 15 percben, majd imádkozzanak velünk együtt közösen az elhangzott szándékokra. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555. Honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen. Az ima szándékra kattintva várjuk ima kéréseiket is. Az általános ima szándékok között imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, betegpapjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóiért és támogatóiért is.
1: A füzetünkbe fejezett ima kéréseket igyekszem olvasni. A mai imát felajánlom testvérem Tankó Zoltán Frici lelke üdvéért, kit egy éve temettünk a gyümes középloki temetőben. Nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, szerettei Csíkszeredából tartanak velünk. Imád kérek unoka húgom sikeres műtétjért és gyors felépüléséért, Isten fizesse. Felajánljuk Csíktaplocára, Pál Bolbára halála évfordulóján emlékezve, emléke legyen áldott nyugalma csendes férjével együtt, értük imádkoznak szerető családja, Jóisten nyugtassa békébe az elhontjainkat. Felajánlom az imát Csíksomlyói Szűzanyának, hogy megsegített dicsőség Istennek. Rózsafűzért felajánlom családom egészségért, szeretet, békesség és hitünk megerősödésért, valamint a hozzám tartozó halottak lelki üdvéért. A családunk egészségéért imádkozom, békességéért, szeretetért, Isten fizesse. A héten elhangzó imákat, szentmiséket felajánljuk az 5 éve elhunyt Ferenc Józsefért és Erzsébetért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, pihenésük legyen, csendes emlékük áldott, szeretteik Csíkpál falváról Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért Ivácsony László elhunyt lelke üdvért és a többi halottakért ajánlom, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. A rózsafűzért felajánlom gyermekeim testi-lelki gyógyulásukért, testvéri szeretet összetartozásért, halottaim lelke üdvükért, köszönöm Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom Búzás Besenyőben, egy idős asszony gyógyulásáért hallgassa meg a jó Isten. Imád kérek gyermek áldásért, káros szenvedélytől való szabadulásért és a családom egészségére, békességéért, Bakó Borbála Szovátáról Isten fizesse. Felajánlom Molnár Gizella lelke üdvért névnapja alkalmából, aki a csobotfalvi temetőben nyugszik, köszönjük jóságát, gondoskodó szeretetét, nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében. A héten elhangzó rózsafűzért szentmiséket felajánljuk Sztojka Miklós sikeres műtétjét és felgyógyulásáért. Önökkel imádkozzuk hittel, bizalommal, drága jó édesanyánk Csiszár Gizella lelke üdvéért, névnapján rá emlékezzünk tisztelettel, szeretettel, a jó Isten adjon csendes pihenést az anyaföld ölébe, édesapánkkal és testvérünkkel Mártonnal együtt. A testvérek tartanak velünk. Jó Isten, hallgasson meg minden kimondott és ki nem mondott ima kérést.
0: Émil megérkezett ima kéréssel folytatnám ezt a rózsafűzést, felállom hálából az eddigi kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát családom egészségért, hitünk megerősödésért, a lányom tanulási eredményért és egy nagyon fontos szándékért, valamint békért a világban. Jézusom, bízom benned, emese írta nekünk Csíkszeredából. Betelefonálóval folytatjuk. Halló, itt a Mára Rádió. Minden oké, amen.
2: Hálából a kapott kegyelmet itt a boldogságos Szűzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a Szűzany oltalmát és az üközben nyarasa a gyermekem gyógyulásait. az ő sikeres tanulása, és a Jóisten adja még neki a bölcsesség kegyelmét, hogy tudjon tanulni, hogy sikerüljön az iskola, hiszen ettől függ a mindennapi megélhetőségem, meg egy jó szerető társat. Családom egészségét, a családomban a betegek gyógyulásait, testvéreim és a jó magam gyógyulásait, gonosz távozásait. Elhunyt szüleim lelke üdvéért, de főleképpen édesanyám, akinek a napokban a születésnapja és volt névnapja, hogy a Jóisten adja meg az örök boldogságot nekik édesapámmal együtt, és az örök világosság fényeskedjék nekik, fogadja be őt országába. Valamint egy fontos szándékét is, a bűneink bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásunkért, világbékért, a Szent Atyáért, és nem utolsó sorban önökért, a Jóisten adjon meg maguknak erőt, egészségért, hogy még sok-sok ideig tudjuk hallgatni hangjukat, az adásukat, Isten fizesse, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benne, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Minden aki amin köszönjük szépen, imádkozom velünk közösen a szándékokra. SMS-ekkel folytatnám. Imád kérek a gonosz távozásáért, otthonomért, gyógyulásért, munkám végzéséhez, az zaklatás megszűnéséért és jó emberi kapcsolatokhoz, Isten fizesse. Szűzanyám, hallgass meg kérésemet, segíts meg engem, hallgass meg, hogy a te megsegítéseddel kapjak egy munkahelyet, mert el vagyok keserendve, bízom benned, imádkozzon velünk közösen a kedves hallgató. Ezt a szentolvasót és minden imát fel szeretném ajánlani fiamért, hogy élete jobbá alakulásáért, valamint kicsi unokámért, a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával, Isten fizesse, egy édesanyja tart velünk.
1: Betelefonálót köszöntünk szeretettel, halló.
3: Mária Rádió?
1: Igen.
3: Dicsertessék a Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Azt a rózsafüzét szeretném ajánlani a testvéremé Máté Jánosét, Árpé Lajosét, Bélaét, és a szüleimét Lázár Márton, akik a Lövétei temetében nyugszanak, és a leányomét Gertrúd Csillait. Adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat, és szentes pihenést az örök hazába. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk az ők lelki üdvükért, önnek pedig vigasztalást adjon a jó Isten, tessék velünk tartani.
0: Ezt a rózsafűzét felállom gyógyulásomért, Isten fizesse, írja SMS-ben egy kedves hallgatónk. A rózsafűzért és minden imád három fiam egészségért, boldogságáért, családi békért ajánlom fel. Köszönöm a kapott kegyelmeket, Andrea írta nekünk. Amelyik rózsafűzért és az összes imád felállom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, megbocsájtásáért, már a rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból mindennapos hallgatónk, köszönjük szépen, hogy a távolban is velünk tart.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló! Mindörökké, amen!
4: Mínes volt telefonunk, egy mindennapos hallgató. Szolejánka, Inét, Szankét Jánka, Mohamed, és Magikét elsősorban.

0: napot kívánunk, kedves mindannyiuknak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mi is felajánljuk a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a betegekért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Az

0: Nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: szorulnak, irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó első titka, aki a halálból feltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ

0: a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresített az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: kóráján nem men.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Mariannam mem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Maria name.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miként

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, felment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Jaján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

szívem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Adra, amen.
1: A dicsőséges olvasó harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak szélvész közeledett volna. Zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindennyiükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelkét elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelkét elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: Madra, amen.
1: A dicsőséges olvasó negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék, mi nagyot művelt velem, ő a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Nem. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe félvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe félvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szabadra. Amen. A dicsőséges olvasó 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt föl. Egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: órája nem.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk

0: Gurája Namem.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: órája, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: lelkünk urája, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Gurajan Namem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

szorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál,

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Lorettói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szeplőtelen Szűzanya,
0: könyörög érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Jó Tanács Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Teremtünk Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Üdvözítünk Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy okosságú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztelendő szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Dicsérendő szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Irgalmas szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Hűséges szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
2: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
2: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
2: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
2: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
2: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
2: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
2: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk!
2: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
2: Fridnek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
2: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
2: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
2: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
2: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Szüzek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örventessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbejárása által jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Oltalmas

örökre, szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bízz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy

pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk.

0: Ére, amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Nagyváradi stúdióból. Ez a jelenünk és jövőnk külön kiadása, amik önökkel tartanak.
1: Tibor atyám.
0: És Mitra Lívia. Elmondanám a telefonszámainkat 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon szólhatnak hozzá ma, ugyanis ilyen interaktív lesz a műsorunk, hogy bárki bármikor bekapcsol a műsorunkba, akár kérdései vannak, vagy észrevételei a Mária Rádióval kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy régen volt már ilyen műsorunk, ugye atya, mivel hogy ugye nagyon nagy munkálatokban van most a Nagyváradi Mária Rádió épülete, és így egyre ritkábban szoktunk mi önkéntesek belépni, hiszen most ilyen a helyzet, de reméljük a legjobbakat, és rövid időn belül újra a régi formába lesz az épület, és visszatérünk a rendes kerékvágásba, és akkor egyre többet hozzászólhatnak majd a kedves hallgatók, bármilyen észrevétel vagy kérdésük van felénk.
1: Akár üzenetben is, hogyha nem szeretnének élőbe beszélni, megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy akik hívni szeretnének, megtehetik a következő telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös számon. Ezt még egyszer ugye elmondtuk, hogy biztos legyen mindenki abba, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel mifelénk fordulhat. Hát most azért rendhagyó ez, mivel mostan nem az van, hogy bejelentkeznek a különböző stúdióból, és elmondják, hogy mennyi pénzeket gyűjtöttek össze, hanem itten azért interaktív, hogy bármikor kérdéseket tehetnek fel hozzánk.
1: Így van, műsorokkal kapcsolatosan, vagy akár adminisztrációs szempontból is, természetesen kérdezhetnek csak a rádió életéből, vagy hit, erkölcs, vagy akár egyház történelmi témában is lehet, de majd jelezzük, hogy mikortól lehet hívni, előtte pedig van egy pár információ, amit beszeretnénk jelenteni. Az első nagy eseményünk ugye az a Csíksomlyói.
0: Igen, a Csíksomlyói búcsú, ugye, ami nem sokára már itt van a nyakunkon, léheg a nyakunkon a búcsú, azt úgy olyan hamar tellenek a napok, és akkor te Tibor atya mostan találkoztál az önkéntesekkel, mikor volt az ünnepség, ugye?
1: Sepsiszentgyörgyön,
0: de nem mindenkinek volt ám alkalma, hogy oda eljusson Sepsiszentgyörgyre, de Csíksomlyóra annál többen fognak menni remélhetőleg, és akkor ottan mindenféleképpen, aki szeretne találkozni a munkatársakkal, vagy önkéntesekkel, azok ott lesznek. Remélem, hogy én is eljutok, aki velem szeretne találkozni. Nem biztos, hogy mindenki szeretné látni a képemet, de ha jó atya is úgy akarja, akkor biztos ott leszek én is, de a Tibor atya mindenféleképpen. Mikortól is leszel ott a atya már te?
1: Én már csütörtöktől ott vagyok 21-én, délutántól, este felétől, de pénteken teljes egészében ott leszünk a stúdiónál, hisz a pénteken a déli 12 órától közvetítjük a zarándok vonatról érkező zarándokok szentmiséjét. Két püspök atya is jelen lesz azon a szentmisén, a Váci püspök meg a Szombathelyi püspök, Székely János püspök, és természetesen majd velük is a Szent Mise előtt és után is lesznek majd interjúk élőben, de nem akarom lelőni a poént, érdekes műsorokkal fogunk majd jelentkezni, és természetesen este már fogjuk közvetíteni a megnyitó Szent Misét és a rózsafűzért, és este is lesznek élő műsoraink. Az elnökünk is, Szatmári Ferenc jön, együtt fogjuk az esti műsort majd vezetni. Szombaton természetesen a 10 órától a Nyeregből közvetítjük a szentségimádást rózsafűzért, és 12 órától pedig mi jelentkezünk be, de előtte természetesen lesz egy ünnepélyes napindító, amely ugye pünkösdről fog szólni, szűzanyáról, és majd lesz ima szándék, rózsafűzér természetesen, és a Szent Mise végén újra élőben kielemezzük, ahogy szoktuk, a szentbeszédet és az egész hangulatot, ami ott lesz. Reméljük, hogy egyre többen eljönnek az idén is. Természetesen nem szeretnénk mi egyáltalán, ahogy eddig is tettük, politikai vonzatot beletenni. Mi igazából a szűzanyára koncentrálunk, az imára, az együttlétre, a jó hangulatra, és ezt szeretném sugallni a kedves hallgatóknak, és mindazoknak, akik jönnek, hogy ilyen lelkülettel jöjjenek, imádkozzunk a nemzetünkért, egymásért. Természetesen szombat délután pedig közvetíteni fogjuk a csángolmisét is, délután 5 órától, és az éjjeli virasztást is, úgyhogy bőven lesz a kedves hallgatóknak részük imában, és az imában való együttlétre is. Úgyhogy várjuk nagyon szeretettel a kedves hallgatókat a stúdióba, aki arra jár, nyugodtan egy készfogás erejéig, egy mosoly, egy hogy vagy kérdés, találkozunk.
0: Hát igen, nem, remélem, hogy nem fog unatkozni senki, az se, aki nem tud oda elmenni, hanem odahaza a rádiók mellett töltik az idejüket. Biztosra veszem, hogy a rántást húzzák le a gáztűzhelyről, mert az oda fog égni, mert biztos, hogy olyan szép programok lesznek, és olyan tartalmasok lesznek, hogy nem igen lesz idejük másra koncentrálni a kedves hallgatóknak, csak oda és oda és oda, hiszen már tudhatják, hogy a csíksomlyói búcsú az egy különleges alkalom, különleges hely mindenkinek, aki el tud menni, annak fantasztikus feltöltődés lesz, de aki nem tud elmenni bármilyen oknál fogva, betegség vagy valaminek fogva, az biztos, hogy otthon is megkapja ugyanazt a kellemes feltöltődést, amit mindenkinek próbálunk átadni, aki mi ottan vagyunk. Hát A Tibor atya nagyon készül, remélem, hogy mindenki szeretettel fogja megközelíteni.
1: Mint ahogy eddig is,
0: igen. És nem csak a Tibor atya lesz ottan, hanem
1: a stábból
0: nagyon-nagyon sokan lesznek ott a munkatársak, a stáb, ugye, hogy ameddig nem mennek fel a hegyre, addig lent a stúdió előtt vagy mellette ott lesznek a munkatársak, és akkor bárkit nyugodtan meg lehet állítani, és arra biztatok én itt horról mindenkit mostan, hogy a munkatársak biztos keresnek olyan személyeket, akivel tudnak csinálni interjúkat, és érdekes dolgokat tudnak elmondani, hogy ne zárkózzanak el, hogy bármikor valamelyik munkatárs megyen oda akár melyik zarándokhoz, és próbál egy interjút kérni bárkitől a rádióval kapcsolatban, és nem csak, az merjen beszélni, merjen oda menni és megszólalni, hiszen erről szól a Mária Rádió, hogy mindenki, nem csak a munkatársak, hanem az önkéntesek is, bárki bekapcsolódhat a

0: este 7 órától.
1: Igen, mondtam a Tibor atyának, hogy próbáltam az oldalunkra, a Facebook oldalunkra írni, hogy akik szoktunk önkéntesek, mivel hogy nincsen stúdiónk, a stúdióépületünk javításban van, így szoktunk találkozni minden hónapban egyszer, de nem tudtam a témát, és így nem tudtam írni az oldalunkra, de hát most elhangzott, de attól eltekintve remélem, hogy a műsor után leírjuk az oldalunkra, és aki bővebben akar tájékozódni, az megteheti majd a Facebook oldalunkon is ezt.
0: Így van, tehát ez lenne az legközelebbi program, a második volt a csíksomlyói búcsú, a harmadik az pedig a Világcsalád által előírt kötelező mariaton, ami évente kétszer történik, és erre az első most kerül sor ebben az évben 28 és 31-e között mariatont szervezünk, és pedig ahogy szoktuk, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió fennmaradásáért, tehát május 28 és 31-e között, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, erre is majd felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét majd részletesebben, és különféle műsorokkal fogunk majd jelentkezni, de addig is maradjunk a közelben, tehát a ma esti program és a csíksomlyói pünkösdi búcsú. Majd a mariatonra visszatérünk később. Viszont szerdán a fatimai szűzanya emléknapja van. Fatimából fogunk szentmisét közvetíteni, és szintén délután folytatódik a lelki zarándoklat a rózsafűzérrel, és délután 6 órától rózsafűzért is fogunk közvetíteni szintén Fatimából. Kedves hallgatók, ennyi volt az információs
1: rész. A rövid információ.
0: Ez rövid dal után visszatérünk még. Maradjanak velünk.

0: Ismételten itten vagyunk, a Tibor atya rövid, nagyon szép zene után. Elmondanám a telefonszámunkat, 0259-420-555, valami 0359-420-555-ös telefonon. Beléphetnek a kedves hallgatók azzal kapcsolatban, amit hallottak eddig, vagy pedig, ha nem azzal kapcsolatban, hanem bármilyen kérdésük van a Mária Rádióval kapcsolatban, nyugodtan kérdezhetnek minket, bármi érdekli önöket, azt megtehetik. Ha pedig írni szeretnének, a 0758-420-555-ös számra írhatnak nekünk, ha nem akarnak velünk beszélgetni, de megtehetik ezt írásban.
1: Igen, mielőtt fogadnánk a hívásokat, még lenne egy pár információ. Elsősorban május 25-éig lehet még az adó 3%-át a Mária Rádió részére a nyomtatványokat kitölteni és elküldeni. Aki teheti, azt szeretettel várjuk és előre is köszönjük. Másik két információ, ami a zarándoklatokról szól. Kaptam nemrég egy e-mailt, valaki rám írt, hogy szeretne menni Medjugorjéba a zarándoklatra. Hát akkor most itt a lehetőség, mama.
0: Igen, még nem jelentettük meg, ugyanis a Medjugorje zarándoklat október 25-30-a között van. Két busszal megyünk, amelyikre már 65-en vannak felírva. Tehát azt jelenti, hogy 35 hely van még, de még meg se jelentettük. Aki úgy gondolja, hogy szeretne velünk elzarándokolni Medjugorjéba, megteheti, jelenkezzen vagy a Tibor atyánál, vagy nálam, már tudom, hogy a telefonszámunkat már ismerik. Ha 0359-420-5, nem ez a, ez a rádiótelefon. Jól van, akkor
1: megtalálnak minket.
0: Megtalálnak minket, igen. A programunk most se változott, minden fontosabb helyen ott leszünk, az zarándoklaton, és
1: sőt, még ezt neked sem mondtam el.
0: Micsodát?
1: Lesz egy meglepetés plusz program.
0: Azt a mindenit.
1: Októberben.
0: Hát ez egyre.
1: Ahol eddig még nem voltál te sem.
0: Ott ez program. A Tibor atya egyre ilyen, hogy mondják ezt neki, hogy ilyen
1: ötletesebb,
0: igen, és nem számolok, én nem tudok kiszámolni se pontosan mindent, hogy mit is akar, de ettől szép a mi zarándoklatunk, hogy nem a megszokott kerékvágásba zajlik, de mindenkit biztatok, hogy aki szeretne velünk eljönni, minél hamarabb jelentkezzen, mondom, mert már nem olyan sok a helyünk, mindamellett, hogy meg se volt még jelentetve a zarándoklat.
1: Tehát aki szeretne Medjugorjéba zarándokolni.
0: Október 25-30, még egyszer mondom az időpontot.
1: Az időpontot lehet jelentkezni a Lia Mama telefonszámán vagy WhatsApp messengerén, ugyanúgy nálam szintén. Na de október előtt még van zarándoklat.
0: Na igen, ez az. Október előtt van még zarándoklatunk, az augusztusi hónapunk az nagyon forgalmas lesz, és ami nekünk is még egy új, hogy Lourdesba szeretnünk szervezni zarándoklatot. Nagyon sokan kérték már tőlünk a Lourdot is, hiszen Rómát ugye már meghódítottuk, ott már voltunk, és nagyon sikeres zarándoklatokat tudtunk szervezni Rómába az elmúlt évek folyamán, és akkor így, hogy többen kérték, hogy szervezzük meg a Lourdot, és akkor ez mostan nagyon belevésődött nekünk is az agyunkba, és próbálkozunk ezzel is. Augusztus 6-ával kezdődően lenne a zarándoklat. Amennyibe valaki még nem tudja, hogy mi legyen a programja a nyári szabadságra és a vakációra, akkor augusztus 6-ától Lourdi zarándoklatot szervezünk, ahol remélhetőleg nagyon szép programok, nagyon szép helyekre megyünk el. Nagyon sok Mária kegyhely van kilátásba, ahova megyünk, arrafele és visszafele, és nem mondanám el, ne lejük le a poénokat, hogy mindent előre elmondunk, vagy te elmondanád, atya?
1: Hát úgy ízelítőként benne van Velence, Pádua, Monaco, Monte Carlo, La Salette a hegycsúcson, ugye?
0: Igen.
1: Ott egy gyönyörű vidék, és természetesen Lourdes-ba lennénk két napot, visszafele pedig talán Ausztria fele jönnénk.
0: Máriacell.
1: Igen, meglátjuk még a Posztolnai barlangot arrafele. Vagy
0: de az már nem igen esik bele az útba.
1: Arrafele, mikor
0: megyünk. Igen, arrafele, mert visszafele az már Szlovéniának van, és Ausztriából már hazafele jövünk, ami 6-7 óra.
1: Igen. Tehát nagyon gazdag programmal fogunk majd jelentkezni, vagyis azzal várjuk a kedves zarándokokat, akik szeretnének egy imádságos, lesz tengerpart is természetesen benne, de akik szeretnének Lourdes-ba eljönni velünk, nyugodtan jelentkezhetnek szintén a Liamamánál vagy nálam.
0: Rövidesen meg fog jelenni az oldalunkon, a Facebook oldalunkon, de hogy a Facebook oldalunkon,
1: ott is
0: meg fog jelenni, igen, és ez meg a Tibor atyánál is, nálam is, és remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek, és akkor várjuk a jelentkezőket, igen.
1: Kérjük a kedves hallgatókat, hogy mondják tovább a családtagjaiknak, az unokájuknak, lányuknak, fiaiknak, hogy egy gyönyörű, szép, szabadságos, imádságos lelkületű zarándoklatta várjuk.
0: Igen, és akkor a hónap végén pedig, augusztusban pedig ismételten, ugye, ha jó atya is úgy akarja, akkor megint el szeretnünk menni Rómába is. A megszokott útvonalon azt is fogjuk hirdetni, minél hamarabb ezek mind meg fognak jelenni az oldalainkon, és akkor tudni fogják követni, hogy mégis ki, mikor, hova szeretne eljutni. Csak azért itten most, mivel ez egy kicsit másképpen van ez a műsor mostan, akkor ehhez is várjuk a hozzászólásaikat.
1: Természetesen egy rövid dal után visszatérünk. Maradjanak velünk!

0: Ismételten itt vagyunk, önöke 0259-425-155, valami 0359-425-155-ös telefonon hívhatnak bennünket, amennyiben ma szeretnek bekapcsolódni a műsorunkban. Tibor atyának most van valami megköszönni valója, tudtommal.
1: Így van. A hétvégén egy nagyon szép ünnepségben volt része az Erdélyi Mária Rádiónak, és azon belül is a Sepsiszentgyörgyi Stúdió 12. születésnapján. Köszönöm, és hálás vagyok elsősorban Görgényi Tünde munkatársamnak, hogy ennyire szívélyesen és lelkileg, lelkesen megszervezte az egész ünnepséget, és mellette természetesen az önkénteseknek, mindazoknak, akik egy pici dolgot is, de beletettek, hogy szépé tegyék az ünnepségünket. Köszönöm elsősorban Ijé Zsolt plébánosnak, aki megengedte, hogy a Szent József templomba ünnepeljük. Köszönöm Márkus András papbácsinak, aki vállalta a szentbeszédet, és a többi papbácsiknak is, akik jelen voltak. Köszönöm mindazoknak az önkénteseknek, akik távolról érkeztek, és együtt tudtunk ünnepelni, és köszönünk mindenféle támogatást, hálásak vagyunk, jó volt együtt lenni a stábnak is, az önkéntesekkel, ha egy rövid időre is, de együtt tudtunk lenni szívvel, lélekkel, úgyhogy imádkozunk továbbra is együtt egymásért, hálás szívvel gondolunk arra a szép ünnepségre. A következő ilyen ünnepségünk az Kolozsváron lesz, június 13-án, az is egy szombati napra esik, de majd erről az ünnepnek a részleteiről később fogunk beszámolni. De annyit ígértük már a hallgatóknak, hogy most telefonálnak, hogy most már tényleg...
0: Elmondtam annyiszor a telefonszámot, hogy szegények most biztosan azt mondják, hogy mit akarnak ezek.
1: Természetesen, hogy beszélhetnek arról is, hogy miért jó a Mária Rádió, miért szeretik azt hallgatni, és miért érdemes támogatni. Na nézzük meg, van-e telefonálunk? Nincs.
0: Nincs telefonáló, nem mernek most már nyúlni hozzá, mert eddig csak mind mondtuk. 0259-425-155, valami 0359-425-155-ös telefonon várjuk a hozzászólásaikat, észrevételeiket, kérdéseiket, bátran, nyugodtan tehetik fel a Tibor atyának itten mostan, bármiről lehet szó. Szeretettel várunk minden kedves betelefonálót. Merjenek.
1: Addig is zenélünk.
0: Igen.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Demeter Mária vagyok, Székely utca.
0: Köszöntjük szeretettel!
1: 2009-ben voltam Medjugorjéba, Selymes atyával és Majoros Attilával. Nagyon kedves volt Majoros Attila, mert öregek voltunk, és adott egy tábla csokoládét, hogy jobban fel tudjunk menni a Krizsovászra, és segített a férjemet. A férjem parkinsonos volt, és azóta meghalt, Isten nyugosztalja. Én szeretnék elmenni még egyszer, amíg élek, és azt a kérdésem van, hogy eljön neki Székely udvarhelyre utána.
0: Onnan indul a busz? A Skorpió Transzal szoktunk menni. És
1: mert mi az ára?
2: Most nem mondjuk ebben a műsorban, majd külön felhívjuk, ha letetszik diktálni, vagy külön tessék felhívni bennünket, és akkor beszélünk a részletekről, jó?
1: Jó, mert akkor nem volt drága, és nem
2: most
1: mentem el a Kékkereszthez, mert rosszul lett a férjem, amikor volt a Jovánnal a megbeszélés, a szeptemberben volt, nagy meleg volt, és elájult, és visszavittük a szállodába, és én kezelésbe vettem, mert gyógyszerész vagyok, és akkor legyen szíves, hívjon fel, jó?
2: Tessék lediktálni a telefonszámát.
1: 0730.
2: Igen.
1: 267.
2: Igen.
1: 925.
2: Milyen név?
1: Demeter Mária Magdolna.
2: Demeter Mária, rendben van. Köszönjük szépen, hogy hívott.
1: Az öregeket is fogadják, vagy csak a fiatalokat?
0: Nekem van egy állandó fiatal mamám, 88 éves, tehát ő ki nem hagy egy utat se. Hogyha ön gondolja, hogy ettől öregebb.
1: Nem, én csak 8 vagyok, még nagyon.
0: De mondom, hogy 88 éves, és Medjugorjéba állandó zarándokunk, Rómába ottan volt velünk. Nekünk nincsen kor, aki úgy gondolja, hogy el tud jönni, az mindenkinek van egy helye a buszon, és nálunk az a program, hogy aki nem tud felmenni a Krizsevászra és Jelenések hegyére, azzal én maradok a feltámadt Krisztus szobornál, valamint a Kék Keresztnél, és ugyanazt végezzük azokat az imákat, mint Tibor atya akármelyik hegyen. Tehát nem marad ki senki a programból, aki nem tud felmenni valamelyik hegyre, azzal én maradok lent, és minden programot úgy csinálunk.
2: De erről beszélünk majd külön.
1: Én két bottal bárhova fölmegyek, viszek két botot, nem egyet, és bármilyen hegyet.
2: Majd beszélünk erről, visszahívjuk és megbeszéljük. Jó, azért, hogyha vannak még telefonálók. Köszönjük szépen mi is. Nézzük meg, hogy van-e más telefonáló.
0: Remélhetőleg egyelőre.
2: Egyelőre még nincs, addig zenélünk.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék!
0: Mindörök kiállnak, köszöntjük szeretettel!
1: Azt szeretném megkérdezni csak, hogy hogy nem megy magyarul a Mária Rádió?
2: Hol nem megy magyarul?
1: Itt Áradon nem megyen, csak románul.
2: Utána nézünk, köszönjük, hogy tetszett szólni.
1: Bocsánat a zavarás.
0: Nem zavartak, nagyon köszönjük, hogy...
1: Én egy nem látó vagyok, és én nagyon sokat hallgatom.
0: Igen.
1: És én keresem, de nem jön.
0: De valami észrevétel, valami hozzászólás a rádióhoz, mert ez most ilyen interaktív
1: műsor. Én nagyon sokat hallgatom. Én református vagyok, egy világtalan, de... Én nagyon-nagyon szeretem önöket.
0: Nagyon köszönjük, és bátorítom önt is és mindenkit, hogy hallgassanak továbbra is bennünket. És így, ahogy betelefonált mostan, bármikor észrevétel van, nyugodtan lehet betelefonálni, ha valami nem tetszik.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, maradjon velünk továbbra is.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsekesség a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Örülök, hogy bejutottam a műsorban.
0: Örülöm is, hogy mit
1: És tulajdonképpen én csak azt szeretném elmondani önöknek és úgy mindenkinek, és mindenkinek ajánlom a Mária Rádiót, mert nekem minden napjaim része. Olyan a lelki feltöltődéssel van számomra, hogy mindennapjaim része lett, és szinte már, amikor nincs alkalmam hallgatni, akkor nagyon hiányzik, és alig várom, hogy újra hallgathassam. Én a telefonomon hallgatom a műsorokat, és rendkívüli, és imádkozom is azért, hogy fennmaradjon a Mária Rádió. Igaz, hogy 20 éve van a Mária Rádió, de én sajnos csak körülbelül egy éve kapcsolódtam be a hallgatásába, és azt az időt sajnálom, amit nem hallottam önöktől, a műsoruktól, a műsoraiktól. Csodálatos. Csodálatos. Adjon a jó Isten önöknek erőt, egészséget, lelki támaszt, minden jókat, hogy tudják ezt a műsort továbbvinni nagyon sokáig. Ezért is szoktam imádkozni mindenek, sok minden mellett még. És köszönöm, hogy meghallgattak. Tulajdonképpen kicsit nehezen találom a szavakat, de ez a lényege, hogy Mária Rádió fénysugár a lelkemnek. Igen, igen. Határozottan mondom. És köszönöm a jó Istennek, hogy ez adja nekünk, és önöknek is. Isten áldja önöket.
0: Áldja önt is a jó Isten, és nagyon szépen köszönjük, hogy vette a bátorságot és a telefont, hogy felhívjon bennünket, és mindezt elmondja. Honnan telefonál?
1: Próbáltam már többször a mai napon is, a műsor előtt, a műsor folyamán, mikor hallottam, hogy miről van szó. Amúgy már többször is próbálkoztam más műsorokban, más papbácsik is beszélgetését is hallgatom meg. Szóval éjjel-nappal a virasztásokat is szoktam.
0: De honnan telefonált nekünk?
1: Érmihály faváról telefonálok.
0: Hát közelről telefonál nekünk.
1: És ha mondhatom ezt a szót, hogy rajongója vagyok a Mária Rádiónak, és hálát adok a jó Istennek.
0: Istennek hogy, legyen hála, hogy vannak ilyen lelkes hallgatóink.
1: És támogatom is, amint csak tudom, támogatom is a Mária Rádiót, és a hallgatóknak is felhívom a figyelmüket, hogy támogassák a Mária Rádiót.
0: Nagyon szépen köszönjük. Hát nem régen voltunk a Tibor atyával Mihályfalván, a református templomba. És
1: igen, én katolikus, római katolikus.
0: Voltak sok katolikusok is a templomba. Ott volt a plébános úr is.
1: Nem tudtam elmenni, mert éppen szolgálatban voltam, de nagyon sajnáltam.
0: Nagyon szép prédikáció volt a Tibor atyának. Szerintem a református hallgatók is egy kicsit ottan hallottak egy nagyon szép prédikáció Tibor atyától. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tart, és hogy mert telefonáljunk. Áldott szép napot kívánunk.
1: És ilyen kis spontán beszélgetésre is lehetőség van. Áldott.
2: Így van. Köszönjük szépen, és imádkozunk egyet egymásért.
1: Mindörökké,
2: és köszönjük a lelki és anyagi támogatásokat is. Áldott szép napot, imádkozunk együtt ma is.
1: Köszönöm szépen, imádkozzunk együtt.
2: Várjuk a kedves hallgatók hívásait még a következő szűk 5-6 percben.
0: Hát elmondhatnám a telefonszámainkat, de szerintem már a hallgatók ismerik. 0259 425 155, valamint 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak bennünket. Bármilyen kérdésük van, bátran mostan feltehetik, akár nekem, akár a Tibor atyának, vagy észrevételük a Mária Rádióval kapcsolatban. Például az előbb is a betelefonáló, ugye, azt sugalmaz nekünk, hogy nem megy a magyar nyelvű Mária Rádió Nagyvárad környékén, hát nem tudom, hogy megjavult-e már a helyzet, hogy magyarul megyen-e, vagy meg ismét, vagy még csak románul, de a Tibor atya már intézkedett, hát reméljük, hogy mi hamarabb átkapcsol, és magyarul fog menni, nem tudom, hogy mi okozhatta ezt a...
2: Én sem tudom, de majd meg kiderül azonnal, igen, és minden visszáll a régi rendjében. Még egy pár percük van a kedves hallgatóknak a mai műsorban, addig is várjuk hívásaikat, és egy rövid dal után, de a dal közben is lehet hívni, folyamatosan figyeljük a hívásokat.
0: És félbeszakítjuk a szép dalt, mert a szép daltól sokkal fontosabb a kedves hallgatóknak a hozzászólása, észrevétele.

0: És mi itt vagyunk, hát ennyi volt a betelefonálók sora, nem olyan sokan telefonáltak benne, de hát ezeknek is örültünk, akik mertek hozzászólni a műsorunkhoz. Hát most nem maradt más hátra a végére, mint összefoglaljuk mindazokat a programokat és mindazokat a legközelebbi eseményeket, amelyikre várjuk a kedves hallgatókat. Elmondott-e Tibor atya, hiszen?
1: Igen, ma este 7 órától várom a Püspöki Palotában mindazokat, akik szeretnének egy picit beletekinteni, hogy mit is jelentett a szinodalitás, a szinodális út és a Mária Rádió kapcsolata. Erről lesz egy jó tartalmas előadás, ez is interaktív lesz, várom a kedves hallgatókat, a váradiakat. Majd a legközelebbi program az a csíksomjai pünkösdi búcsú, amelyre szeretettel várjuk a kedves hallgatóinkat. A csíksomjai stúdióban, ha valaki velünk szeretne találkozni, szívesen találkozunk, várjuk őket. Következő programunk az pedig ugye a Mariaton, május 28 és 31-e között, amelyet a Délvidék és a Felvidéki Mária Rádió részére tartunk. Itt ismételten felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy aki adójának a 100%-ait a Mária Rádiónak szeretné adni, akkor az űrlap kitöltésével május 25-ig azt megteheti, a honlapunkon megtalálható az űrlap. A következő programunk az pedig már június 13-án lesz Kolozsváron, a kolozsvári stúdió születésnapját ünnepeljük az ottani önkéntesekkel, és ez az Erdély Mária Rádió 20 éves születésnapjának a nagy ünneplésén belüli ünneplés lesz. Még Kolozsváron ilyesmi még nem történt, úgyhogy várjuk a kedves önkénteseinket, hallgatóinkat oda is. A következő ilyen nagy ünneplésünk a rádióban az Székelyudvarhelyen lesz, az augusztusban. Augusztusban nagyon sok programunk van, ahogy mondottuk, augusztus 6-án indulunk Lourdesba, aki szeretne jelentkezni, az megteheti, a részleteket hamarosan közölni fogjuk a fórumokon, és jelentkezni lehet a Liamamánál vagy nálam. Augusztusban, ahogy mondottam, a Székelyudvarhelyi stúdió születésnapja, és augusztus végén, szeptember elején lesz egy római zarándoklatunk még, arról is majd a későbbiek folyamán értesíteni fogjuk a hallgatókat, és ami talán még a legfontosabb, hogy októberben már 2 autóbusszal megyünk Medjugorjéba, amelyben már 1 és 1/4 autóbusz tele van. Tehát ha valaki szeretne még oda is jelentkezni, október utolsó
0: 25-30. Hete, 30.
1: október 25-30-án Medjugorjéban. Ha valaki ezt is szeretné részletekről, Liamamánál vagy nálam lehet jelentkezni, de ezt is a hiteles fórumokra majd kitesszük. Ennyi maradt a mai műsorból. Kívánunk egy áldott szép napot, köszönöm, mama, hogy eljöttél.
0: Hát én köszönöm azt, hogy ismét volt rá lehetőség így a kedves hallgatókkal, mert éppen beszéltük, hogy már nagyon régen voltunk itt együtt a hallgatókkal, de hát reméljük, hogy ez a nagy stúdiónknak a megjavítása után többször lesz rá egy alkalom, ha nem is éppen ebben a műsorban, de más műsorokban is, hogy a hallgatókkal legyünk így együtt. Hát én köszönöm azt, hogy meghívtál a műsorba, és hogy a kedves hallgatókkal lehettünk.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt, ma is maradjanak velünk a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Lia mama.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Jó tanács című műsorunkat folytatjuk, Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének ismertetésével. 123-as oldalnál tartunk, hát valójában a fele már meg is volt, illetve megtudtuk, hogy miről is szól ez a könyv. Most jönnek az igazán izgalmas, nehéz és sokszor könnyű sorok, gondolatok. Ennyit az apátia jellegzetes megnyilvánulásairól, a kedélyállapot eltompulásáról, ami hatalmában tartja a foglyot tábori tartózkodása egész ideje alatt, akinek lelki életét általában a legsivárabb színvonalra sűjeszti, s aki a sors vagy a táborőrség önkényeskedésének akarat nélküli tárgyává válik, s aki végül eljut odáig, hogy iszonyodik attól, hogy sorsát ő maga vegye kézbe, tehát hogy döntéseket hozzon. Az apátiának azonban más kiváltó okai is vannak, nem csupán úgy értelmezhető tehát, mint a lélek fönt leírt önvédelmi mechanizmusának jelensége. Testi okai is vannak. Ugyanúgy, mint az ingerültségnek, ami az apátia mellett a foglyok lelkének egyik legszembeütlőbb jellemzője. Azon ingerültséget kiváltó jelenségek sorában, amelyek az emberi fizikumra vezethetők vissza, két hiány említendő elsőként: az éhezés és a kialvatlanság. Az éhség és az alvásigény kielégületlensége, ezt mindannyian tudjuk, normális életkörülmények között is apatikussá és ingerülté teszi az embert. A táborban az alvás hiányt részben a tetvek bősz hadjárata elleni vesződtség okozza, ami teljességgel érthető, ha a barakkok hihetetlen zsúfoltságára s a higiénia elképzelhető legteljesebb hiányára gondolunk. Az így módon fellépő apátia és ingerültség kiváltó okai mellé még egy további mozzanat társul. A foglyok kénytelenek nélkülözni azokat a civilizációs mérgeket, amelyek egyébként éppen arra hivatottak, hogy csökkentsék az apátiát és az ingerültséget, gondoljunk csak a nikotin és a koffein hiányára. Ennek révén tovább fokozódik az apátia és az ingerültség is. A fizikum által kiváltott tényezők mellett további lelki okai is vannak annak, hogy a lágerfogoly sajátságos kedélyállapotba kerül. Bizonyos komplexusok különböző megnyilvánulásaira gondolok. A foglyok többségét érthető módon egyfajta kisebb rendűségi érzés kínozza. Egykoron mi is elmondhattuk magunkról, vagyok valaki, vagy legalábbis hihettük, hogy vagyunk valakik. Most azonban itt a szószoros értelmében úgy bánnak mindannyiunkkal, mint egy senkivel. Szükségszerű, hogy az átlagos lágerfogoly teljes egészében deklasszáltnak érezze magát, anélkül, hogy tüzetesebben elgondolkodna ezen, vagy egyáltalán eljutna a tudatáig ez az érzés. Ez az élmény azonban valójában azon kontraszthatás által válik jelenvalóvá, ami a táborbéli élet sajátságos szociológiai struktúrájából adódik. A táborlakók azon kisebbségére gondolok, akik úgymond prominens személyeknek számítottak, mint a kápók, szakácsok, a raktárak vezetői és a tábori rendőrség, ők aztán kompenzálták primitív kisebb rendűségi érzésüket, ők legkevésbé sem tartották deklasszáltnak magukat, mint az átlagos foglyok többsége, épp ellenkezőleg beérkezettnek. Igen, idővel kicsinyes Cezarománia fejlődött ki bennük. A kisebbség megtartása a gyűlöletteli és irigykedő többségben sokféle lelki reakciót váltott ki, amelyek különböző módon nyilvánultak meg, nem egyszer gonosz tréfák formájában. Egy ilyen vicc például a következőképpen szól. Két fogoly beszélget, s egyikük egy harmadik személyre utalva, aki a sikeresek közé tartozik, megjegyzi: ezt az alakot még abból az időből ismerem, amikor csupán a legnagyobb bankelnöke volt, most pedig megjátsza itt nekünk a kápot. Nos, valahányszor a deklasszáltak többsége és az előnyöket élvező kisebbsége konfliktusba keveredik, s erre kezdve az ételosztástól a táboréletben számos alkalom adódik, az ingerültség eléri a tetőfokát és kitöréssel fenyeget.
Ez az ingerültség, amelynek különböző testi okairól a fentiekben már esett szó, a lelki indítatások révén hatványozódik. Valamennyi érintett komplexusokkal terhelt kedélyállapota tovább fokozza a feszültséget. Így aztán nem kell csodálkoznunk azon, ha az így módon keletkező túlfeszítettség a foglyok közötti verekedéssel végződik. Azon reflex felerősödéséhez, ami a feltámadott dühöt csak ütés révén képes levezetni, az is hozzájárul, hogy a táborlakónak minduntalan végig kell néznie az úgy szólván állandósult veréseket. Én magam is többször átéltem, hogyan szorul az embernek ökölbe a keze, és dühe kitöréssel fenyeget, amikor az éhezéstől megkínozottan és kialvatlanságtól elgyötörten urá lesz rajta az ingerültség. Én akkoriban már csak azért is kialvatlan voltam, mert egy ideje fűthettünk a földkunyhónkban, ami akkoriban flektifusz barakként szolgált, viszont gondoskodnunk kellett arról, hogy éjszakánként ne aludjék ki a kályhánkban a tűz. A tüzet tehát őrizni kellett, s mindenkinek ki kellett vennie a részét az éjszakai szolgálatból, aki közülünk még legalább valamelyest rendelkezett az ehhez szükséges fizikai erővel. Minden bizonnyal, mindezek ellenére, életem legidillikusabb órái között tarthatom számon azokat, amelyeket az éjszaka közepén, miközben a többiek aludtak vagy delíriumos lázálmok gyötörték őket, a barak kis kályhája előtt a földön elnyújtózva fekve töltöttem, míg a lángokra vigyáztam, s a lopott brikket parazsában néhány lopott krumplit sütögettem. Másnap azonban annál kialvatlanabbnak és fáradtabbnak, apatikusabbnak és ingerültebbnek érezte magát az ember. Akkoriban nem sokkal a tábor felszabadítása előtt flektifusz gyógyító orvosként tevékenykedtem, s azon kívül a blokkfelelőst is helyettesítenem kellett, aki maga is megbetegedett. Így aztán a tábor vezetősége engem tett felelőssé a barat tisztaságáért, már amennyire az adott körülmények között tisztaságról egyáltalán szó lehetett. A szemfényvesztés, mert egyedül ennek volt nevezhető a barakkok folytonos ellenőrzése, nem annyira a higiénikus körülmények vizsgálatát vizsgálta, sokkal inkább a kínzás egyik formája volt. Bőségesebb élelemre és egy kicsivel több gyógyszerre inkább szükségünk lett volna. A táborvezetőség azonban inkább azzal törődött, hogy az ágyak közötti járaton egyetlen szalmaszál se legyen, s a betegek elrongyolódott, piszkos és bolhás takarói a pricsek végében szépen ki legyenek simítva. Ha ellenőrzésre lehetett számítani, arról kellett gondoskodnom, hogyha a lágerparancsnok vagy a táborfelelős fejét lehajtva földkunyhónk bejárati ajtaján keresztül egy futó pillantást vetett, annak belsejében egyetlen szalmaszálat se lásson, hogy a kályha előtt egyetlen porszemnyi hamu se látszódjék, vagy nehogy hasonló apróságok szúrjanak szemet nekik. Ami azonban az ebben az oduban meghúzódó emberek sorsát illeti, a felügyelet megelégedett azzal, hogy lekopaszított fejemről lekaptam a fogoly sapkát, s bokámat összeütve feszes vigyázállásba jelentettem, a 6-4-es barak körletének létszáma 52 tifusz beteg, két ápoló és egy orvos. S a felügyelők már távoztak is. Míg azonban odáig jutottunk, hogy valóban jöttek, s erre többnyire órákkal később került sor, mint ahogy bejelentették, arra kényszerültem, hogy szüntelenül takarókat igazgassak, s a fekvőhelyekről lehulló szalmaszálakat felszedjem, és ordítozzam a szegény ördögökkel, akik részéről fennáll a veszély, hogy az utolsó pillanatban minden látszattisztaságot tönkretesznek, és látszatrendszert a feje tetejére állítanak. Mert az az apátia és eltompultság, ami a lázas betegek esetében még fokozottabban jelentkezik, azzal jár, hogy csak ordító kiabálásra reagálnak. S olykor még ez sem segít, s akkor az ember minden erejét össze kell, hogy szedje, nehogy ütésre emelje a kezét. S ekkor a mások apátiája által kiváltott ingerültségem mérhetetlenül fokozódik, amihez még az a félelem is hozzájárul, amit a fenyegetően közeledő ellenőrzés vált ki.
Miután megkíséreltem, hogy a hosszabb ideje koncentrációs táborban tartózkodó emberek tipikus jellemvonásait pszichológiai szempontból ábrázoljam, és annak pszichológiai magyarázatát átadjam, az a benyomásunk támadhat, hogy az emberi lelket végső soron az őt körülvevő világ kényszerűen és egyértelműen meghatározza. Hiszen a koncentrációs tábor pszichológiáján belül például éppen a lágerlelet az, ami mint sajátságos társadalmi környezet az ember magatartását látszólag törvényszerűen alakítja. Ennek azonban joggal mondhatunk ellent, s tehetjük fel a kérdést. De hát hol marad akkor az ember szabadsága? Még sincs szellemi szabadsága az emberi magatartásnak,

szociális meghatározottságú környezetére reagál, valóban az határozza meg, hogy az ember egyáltalán nem vonhatja ki magát azon létforma befolyásai alól, amelynek elviselését rákényszerítették. Hogy valóban ki kell szolgáltatnia magát ezen befolyásoknak? Hogy a körülmények kényszerítő hatása a táborban uralkodó viszonyok folytán nem cselekedhet másként? Nos, a feleletet ismerjük. Mind elveink, mind pedig tapasztalataink hozzásegítenek ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket. Ami a tapasztalatokat illeti, éppen a lágerlélet mutatta meg, hogy az ember igenis képes másként cselekedni. Számtalan példát lehetne felsorolni, gyakran hősies cselekedeteket, amelyek bizonyítják, hogy igenis le lehet győzni a közömbösséget, s úrrá lehet lenni az ingerültségen. Ami tehát azt jelenti, az én szellemi szabadságának és saját elhatározásán alapuló beállítódásának bizonyos tartalékai megmaradnak a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a külvilághoz, még ilyen, látszólag teljes egészében kényszerek közé szorított helyzetekben is, amelyekről úgy vélhetnénk, hogy az ember mindennapjait és lelki életét egyaránt meghatározzák. Mindannyian, akik a koncentrációs tábort átéltük, tudnánk olyan emberekről mesélni, akik a felvonási téren áthaladva, vagy a barakkokat járva, hol jó szóval bíztattak, hol az utolsó harapás kenyerüket adták másnak. S lehettek ők bármi kevesen is, elegendő bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, hogy a koncentrációs táborban az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Az emberi szabadságnak azt az utolsó maradékát, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyuljon. És igenis van választási lehetősége. És a táborélet minden napján, annak minden órájában ezerféle lehetőség nyílt arra, hogy elhatározzuk magunkat erre a belső döntésre. Az embernek arra a döntésére, hogy az őt körülvevő hatalmak áldozatává válik-e vagy sem, amely hatalmak azzal fenyegettek, hogy az ember lényét meghatározó lényegéről fosztják meg, s arra kényszerítik, hogy szabadságáról és emberi méltóságáról lemondva a külső körülmények játékszerévé puszta tárgyává váljék, hogy engedje magát tipikus lágerfogójá formálni. A lehetséges szempontok közül ez az utolsó arra indít, hogy a koncentrációs tábor fogjainak lelki reakcióit összetettebbnek lássuk, s nem mint csupán bizonyos testi, lelki és társadalmi meghatározottságok puszta megnyilvánulását. Még ha olybá tűnik is, hogy az olyan körülmények, mint a táplálék, kalóriaszegénysége, az alváshiány és a legkülönfélébb lelki komplexusok teljes egészében kiszolgáltatják az embert egyfajta tipikus lágerpszichózis törvényszerűségeinek. Végső soron mindaz, ami az ember belsejében lezajlik, amivé a láger őt, mint embert látszólag teszi, sokkal inkább a lényéből fakadó döntések eredményének bizonyul. Alapvetően tehát minden ember, még ilyen körülmények között is valamilyen módon eldöntheti, hogy mivé formálja őt a tábor. Tipikus lágerlakó lesz-e, vagy olyan ember, aki méltóságát megőrizve itt is ember marad. Dosztojevszki egyszer azt mondta, csak egytől félek, nehogy méltatlannak bizonyuljanak a rám mért szenvedésre. Gyakran elgondolkodtattak ezek a szavak, hiszen olyan mártíriumot szenvedő embereket volt módunk megismerni, akiknek a táborbéli magatartása, szenvedése és halála éppen erről az ember utolsó és elveszíthetetlen belső szabadságáról tesz tanú bizonyságot. Ők elmondhatták volna, hogy méltók voltak szenvedésükre. Ők bebizonyították, hogy a méltó módon elviselt szenvedés önmagában teljesítmény, belső teljesítmény. Az ember szellemi szabadsága, amitől utolsó leheletéig nem fosztható meg, lehetőséget nyújt arra, hogy az életút utolsó lélegzetvételéig értelmesen alakíthassa. Mert nem csak a tevékeny életnek van értelme, melynek során az ember számára adott a lehetőség, hogy alkotó módon értékeket hozzon létre, s nem csak az élvezettel teli életnek van értelme, egy olyan életnek tehát, amely lehetőséget ad az embernek arra, hogy kiteljesedhessék a szépség élményeiben, a művészet vagy a természet élvezetében, hanem még azon élet értéke is megőrződik, amelynek, mint például a koncentrációs táborban, alig ha van esélye arra, hogy értékeket megélve vagy alkotó módon teremtve bontakozhasson ki, sokkal inkább már csak egyetlen

egyetlen utolsó lehetőséget enged, az élet értelmes alakítását, éppen azt a módot ugyanis, ahogyan létének ezen kívülről rákényszerített korlátozottságaihoz viszonyul. Mind az alkotó, mind az élvezetteli élet lehetőségei régen bezárultak előtte. De nem csak az alkotó és élvezetes életnek van értelme, hanem ha az életnek egyáltalán van értelme, akkor a szenvedésnek is kell legyen értelme. Hiszen a szenvedés része az életünknek, ugyanúgy, mint ránk mi sorsunk és a halál. Csak az elszenvedett szükség és a halál által válik az emberi lét teljessé. A többséget az az aggodalmaskodó kérdés foglalkoztatta, túléljük-e a tábort. Mert ha nem, akkor ennek az egész szenvedésnek semmi értelme. Ezzel szemben engem másféle kétségek gyötörtek. Van-e ennek a bennünket körülvevő szenvedésnek s az ilyen halálnak értelme? Mert ha nincs, akkor végső soron annak sem lenne semmi értelme, hogy túléljük a tábort. Mert egy élet, amelynek az értelme azon áll vagy bukik, hogy megússzuk elevenen vagy sem, egy olyan élet tehát, amelynek az értelme a véletlen kényekedvétől függ, egy ilyen élet valójában nem lenne érdemes arra, hogy egyáltalán megéljük. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon fontos gondolatok hangzottak el ebben a részben, innen folytatjuk majd két hét múlva, de egy picit arra próbált rávilágítani az író, a pszichiáter, aki maga megélte a poklot, hogy még ebben a pokoli helyzetben is, ebben az óriási szenvedésben is meg lehet találni az életnek az értelmét. És nagyon-nagyon-nagyon fontos és értékes sorok voltak ezek, remélem, hogy figyeltek a kedves hallgatók is, elviszik magukkal. Várom önöket két hét múlva, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Gioszánu Leonárd atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, és egyúttal a húsvét idő végéhez is közeledve, hiszen nem sokára holnap után Úrunk mennybe menetelének az ünnepét üljük, fő ünnepét, és 10 nap múlva, csütörtök az viszonyít a 10 nap múlva, pedig a Szentlélek Úristen eljövetelének az ünnepét, amely zárja húsvéti időt. A kegyelmi ideje, a húsvéti idő, úgy szoktuk mondani, mert 40, sőt 50 napon keresztül ünnepelve Úrunk feltámadásának az öröm ünnepét. Újra és újra háladás kell, hogy eltöltse a mi lelkünket, hogy Istenünk szeretetből megváltott minket. És gyakorlatilag nem csak a húsvéti időben, hanem egész egyházi év folyamán, tehát gyakorlatilag 0-24 órában, hogy szokták kiírni a boltokra, amikor állandó nyitvatartással működik egy-egy bolt vagy bármi. Mi is 0-24 órában, tehát az év minden napján és minden percében ezt háláljuk meg, és ezt köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy szeretetből az ő fiát is áldozatul adta ahhoz, hogy minket megmentsen. Miért volt fontos ez az áldozat? Nem lehetett volna másképp is megváltani bennünket? Ezt a kérdést nem én teszem fel, hanem sok ember feltette már a történelem során, és többé-kevésbé talált rá választ. Én személy szerint nem egy teológiai választ igyekszem most adni, hanem az, ami az én lelkemben, meggyőződésemben van ezzel kapcsolatosan. Bizonyára nagyon sokféleképpen megváltatott volna minket az Isten, viszont az a hálátlanság, az a bűn, amit az ember elkövetett, hogy hátat fordított Istennek, olyan nagy mértékű, és ezt mi tulajdonképpen ritkán tudjuk felfogni, hogy nem lehetett másképp, mint egy kiegyenlíteni a számlát, csak hogyha ez az áldozat megvalósul. Tényleg ennyire szörnyű a mi hálátlanságunk, a mi bűnünk? Igen. És sajnos ezt fel se fogjuk, mert az első bűn elkövetése után, amely tudatos felvállalása volt az isteni parancs ellenszegülésének az emberek részéről, onnan már meggyengült az értelmünk, meggyengült az akaratunk, nem látjuk tisztán azt, hogy mit is kéne igazán tenni, és milyen következményekkel jár egyik-másik felvállalt Isten törvénye elleni cselekedetünk, ugyanakkor még azt sem fogjuk fel igazán, hogy az akaratunk gyengeségében elmaradt jó cselekedet, elmaradt erénygyakorlat, elmaradt harc a bűn ellen, hogy milyen következményekkel jár. Nem hiába a mindenható Isten nem csak a szeretet kinyilvánulásaként kéri tőlünk az imádságot, az ima életet, hanem azért, hogy mi emberek az imádság által újra és újra tudjunk valamilyen formában Istenhez közeledni, Istenhez fordulni. Isten mindig mellettünk van, Isten mindig velünk van, Isten mindig az ő gondviselésében igazgatni akarja mi életünket az örök boldogság felé. Viszont végtelenül tiszteletben tartja mi szabad akaratunkat, és ha mi emberek fel se fogjuk, hogy Isten mindazzal az intézkedéssel, mindazzal a figyelmeztetéssel, amit felénk nyújt, hogy mit is akar igazán elérni, ha ezt nem tudjuk felfogni, akkor győz bennünk a sátán kísértésének a jó rekláma, ami azt sugallja folyamatosan, ez a jó neked, ezt kell most megtenned, össze kell vesznél mással, el kell hanyaguljad ezt vagy azt, és így tovább. Tehát folyamatosan jó reklám következtében a sátán győz fölöttünk, és mi elkövetjük újra és újra a bűnt. Az imádság viszont segít ahhoz, hogy újra és újra Isten felé forduljunk. Több lelkélet, többen a lelkélet nagyjai közül ezt kihangsúzták ilyen vagy más formában, hogy az imádságnak nem a Jóistenre van szüksége, hanem nekünk embereknek. Isten nagyon jól megvan nélkülünk is. Isten végtelenül boldog volt a világ teremtése előtt is, és végtelenül boldog most is, és lesz bizonyára a végtelenségig, hiszen Istennek nincs kezdete, nincs vége. Viszont Isten az ő szeretetét, az ő lényegét, létének a lényegét akarta megosztani a teremtményeivel, ezért teremtett az egész világot és benne az embert, és az ember, mint értelmes lény, aki Isten saját képére és hasonlatosságára lett teremtve, természetesen a lelki része, mivel hálátlanul elfordult Istentől, ezért mindaz a kegyelem, ami áradna felénk Isten részéről, egyszerűen lepattan rólunk. Tehát mi vagyunk a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten kegyelme érvényesüljön bennünk. Ezért van szükségünk arra, hogy mi imádsággal fordulunk elsőbben feléje. Szokták mondani, többé-kevésbé viccesen, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista. Ami azt jelenti, hogy olyankor, amikor már az ember felfogja, hogy itt a vég, tehát zuhanó repülőgépek általában végzetes katasztrófával szoktak végződni, olyankor még a magát ateistának tartó ember is felkiált, ja Istenem, segíts! Hát olyankor már késő, mert Istentől nem várható el az, hogy csodákat tegyen pusztán azért, mert most hallott egy fohászt egy-két emberről, vagy a repülő minden egyes tagjától. Isten azt akarja, hogy életünk legyen, de nem föltenül a végtelenségig itt a Földön, és azt akarja, hogy amikor a földi életünk ilyen vagy olyan formában befejeződik, akkor mi készen álljunk az örök élet befogadására. Hát azzal, hogy valaki az utolsó pillanatban felsohajt, és azt mondja, ja Istenem, ezzel még nem áll készen. Az áll készen, aki élete minden időszakában, élete minden eseményei körül, vagy eseményeiben, Istenhez folyamodik, Istennek a segítségét és tanácsát kéri, Isten segítségével végzi az ő életét, Istentől kér bocsánatot, amikor hibázik, amikor újra és újra bedől a sátán kísértésének. Tehát az az ember reménykedhet abban, hogy üdvösséget is nyerhet, aki az életét ilyen formában állítja be. A folyamatos imádságos lelkület, tehát arra kell minket, hogy segítsen, neveljen, mint egy lelki szokást alakítson ki bennünk, amelynek a segítségével mi Istennek a közelében vagyunk. A legutóbbi műsor alkalmából feltevődött a kérdés, és igyekeztem röviden válaszolni rá, hogy mivel a Szentírás nem említi, hogy az első emberek imádkoztak-e, vajon tényleg volt-e imádság az ember és az ember részéről Isten felé? Mert a Szentírás tényleg erről nem beszél. Azt mondja, hogy a bűnbeesés után, amikor már Kain és Ábel is már létezett, és felnőtt emberek voltak, mindegyik már gyakorolta a saját korabeli mesterségét, Kain földművesként, Ábel pedig pásztorként. Arról szól a Szentírás, hogy közösen a család áldozatot mutatott be. Sőt, arról is beszél, hogy mivel más-más lelkülettel álltak hozzá, a nem jó lelkülettel áldozó föld terméséből valószínűleg a gyatráját nyújtó Kain áldozatát Isten nem fogadta szívesen. Ábelét, aki a nyájából a legszebb juhocskát nyújtotta Istennek, az ő áldozatát szívesen fogadta, és ezt jelezte az a füst, amely fel, illetve leszállt a föld felé az áldozatból. Tehát már ott tapasztalunk egy előzményét annak, hogy az ember ima formájában Istenhez fordul, Istenhez fohászkodik, és tartja a kapcsolatot vele. Addig az Édenkertben, a bűnbeesés előtt, eleve a Szentírás ilyen plasztikusan fejezi ki magát, Isten sétált a kertben, vagyis alkalmuk volt találkozni vele. Megvolt az a bensőséges kapcsolat Isten és ember között. A bűn viszont eltávolította az embert Istentől, nem Isten távolodott el, hanem az ember távolodott el Istentől, és onnan már az egyszerű imádságért is meg kell, hogy szenvedjem. Miért? Mert a sátán folyamatosan igyekszik az imádságot kitépni az életünkből. Ő nagyon fél már eleve az imádságtól is. A szentelt vízzel kapcsolatban szokták mondani, hogy fél, mint az ördög a szentelt víztől. Ez egy szentelt eszköz, egy teremtmény, maga a víz, ami nélkül természetesen nincs élet, de ha egy szentelt dologtól is fél a sátán, és nem csak üres emberi mondás ez, akkor mennyivel inkább fél attól, hogyha mi beszélgetünk az Istennel, hogyha mi Isten felé fordulunk. Gondoljunk a mindennapi élet beszélgetéseire. Amikor mi valakivel beszélgetünk, elsősorban felkeressük, legyen az személyes felkeresés, vagy egyáltalán a modern eszközök segítségével, figyelmet fordítunk rá, igyekszünk meghallgatni és meghallani, amit a másik mond, és mi valamilyen formában reagálunk arra remélhetőleg pozitívan, tehát nem kötelőzködően, hogy a másiknak a szava belekössünk, hanem egy jó végkifejlésű beszélgetés következtében mindkét fél, mint egy gyarapodik, épül. Isten esetében nincs, amit ő épüljön, ő maga a tökéletesség, az épülés, ami részünkről van, Isten felé fordulunk, Istennek szánunk időt, Istennel beszélgetünk, és ebből előre haladunk. Mert ezt az előre haladást a sátán egyáltalán nem kedveli, mert azt jelenti, hogy minden egyes addigi munkáját mi emberek tudatosan Isten felé fordulva leromboljuk. De a sátán nem esik kétségbe ettől, hanem mindent megtesz, hogy tönkre tegye ima életünket, ha mégsem sikerül, amikor befejezzük imádságainkat, mivel az imádság nem ad egy olyan garanciát, hogyha most imádkoztam 5 percet, 15 percig mentes vagyok a sátán kísértéseitől, tehát ilyen garancia nincs. A sátán képes a legbensőségesebb imádságunk után is minket megtámadva tönkretenni mindent, és a bűnnel pedig eltávolítani a lelket Istentől. Ezért van az, hogy az imádság nem egy bűneleni garancia magától értetődően. Meg kell harcolni az imádságos lelkületünk által a jóért, és könnyebben tudunk harcolni, hogyha tényleg imádságos a lelkületünk. Ha csak folyamatosan védekeznénk a sátán ellen, de soha nem töltekeznénk, mint az imádság, a szent áldozás, az erények gyakorlása és minden más eszköz által, olyanok lennénk, mint azok a védők, legyen az akár sportbeli, akár katonai védő, aki nem rendelkezik megfelelő eszközzel. A védő a sportban nincs felszerelve a megfelelőképpen a védekezésre, természetesen, hogy az ellenfél pontot tud szerezni ellene. Ha a katona nincs felszerelve megfelelőképpen fegyverzettel, illetve önmagát védő megfelelő vértekkel, akkor legyőzetik. Tehát egyszerűen nincs esélyes az ellenséggel szemben. Ha Isten nélkül akarjuk megküzdeni nap mint nap a mi harcunkat a sátán ellen, gyakorlatilag semmi esélyünk nincsen. Meg se próbáljuk. Ne kísérletezzünk vele, mert vesztett ügyünk van. Nincs az az ember a földön, aki egyedül önmagába tudna a sátán ellen harcolni. Eleve ő már forral indul, ő már előnnyel indul, mert lélek, nincs testi mi volt által akadályoztatva semmiben, erősebb és tökéletesebb, mint mi, nem tökéletes, mert akkor nem lenne sátán, de hozzánk képes tökéletesebb, és ezért a sátán ellen nincs semmi esélyünk egyedül. Ezért van az, hogy a szószövetség is, annak ellen, hogy a megváltás még nem érkezett el, az ember még nem érdemelte ki azt, hogy már eleve itt a földön minden áldásban részesüljön, és utána az örök boldogságot elnyerje. Isten mégis folyamatosan az ember mellett volt. Az ő szeretetét tanúsította, az ő szeretetéről biztosította, az ő szeretetérővel irányította az életét. Az ember pedig küzdött, úgy, ahogy tudott, a jó szándékú és tiszta lélek felé nyitott emberek küzdöttek a sátán ellen, de csak is Isten segítségével. Már az ószövetségi ember is felismerte, egyedül nem megy semmire. Isten nélkül nem tud semmit se tenni. Erről tanúskodik a rengeteg ószövetségben található imádság, amit nem feltétlenül ma ismert ima formaként jelenítettek meg, illetve örökítettek meg, hanem történet formájában. Amikor Istenhez fordulnak segítségért, mert megtámadja őket az ellenség, várják a segítséget. Amikor szükségük van élelemre, mert nincs elegendő. Amikor szükségük van a természet áradásából az esőre, mert nincs elegendő, hogy a termés beérjen, és így tovább. Tehát történetek formájában folyamatosan látjuk, hogy a nép Istenhez fordul, és Isten meghallgatja őket. Viszont az ószövetségi ember számára a segítség csak erre a földi életre szólt. Nekik még nem volt megnyitva az ég. A Hiszek egyben, nagyon gyönyörűen imádkozzuk, különösképpen a rövid Hiszek egy örökíti ezt meg, hogy azt mondjuk, Jézus meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt, és így tovább. És erről a gondolatról is már elmélkedtünk, most röviden csak újra említem, alászállt a poklokra azt jelenti, elment, hogy elvigye az örömhírt azoknak, akik nem érdemelték meg az Ószövetségben a kárhozatot, de még nem is üdvözülhettek. Tehát ilyen mennyország és pokol közötti állapotban, helyzetben voltak, ezt úgy nevezzük mi, mint egy megszemélyesítő, illetve antropomorfizmussal, tehát ilyen emberi tulajdonsággal rendelkező kifejezésként, hogy pokoltornácán várakoztak. Tehát nem kárhoztak el, de még nem is üdvözültek. És még a tisztító helyről sincs szó, mert az még az emberek tudatában, mint lehetőségként nem is létezett. Maga megváltás hozza magával a tisztító helynek a létét, és egyáltalán lehetőségét, hogy aki nem úgy éli le életét, hogy földi élete befejeztével azonnal üdvözüljön, de nem is érdemli meg a kárhozatot. Egy bizonyos tisztulási folyamaton kell, hogy átmenjen lelkileg, ahhoz, hogy egykor bejusson az örök boldogságba. ez a tisztulási folyamat, ez nem hasonlíthat össze semmilyen fajta földi tisztulással, nem egy lelki mosógépbe kerülünk be, ahol kicentrifugázzák belőlünk a gonoszságot, a rosszat, vagy annak a következményeit. Nem képzelhető el sem olyan formában, hogy legalább egy élethossznyi időt kell, hogy majd töltsünk ebben az állapotban, és majd felkerülünk a mennyországba, hiszen a túlvilági életben már nincs idő, nincs hely, csak mi valamilyen formában meg kell ragadjuk szavainkkal, ezért fejezzük így magunkat, de nem tudjuk igazán elképzelni. Sőt, van olyan teológiai vélemény, mely szerint a tisztulási állapot ugyanolyan, mint a pokol, csak időben behatárolt, ami azt jelenti, hogy abból egyszer meg lehet szabadulni, abból egyszer üdvösség következik. Mivel ezen a téren kifejezett isteni tanítás nem született, ezért emberi elképzelés mindkettő. Az is, hogy hasonlít a pokolra, az is, hogy egy bizonyos általunk elképzelhető tisztulási folyamatnak az eseménye következik, tehát bármelyik is legyen, lényeg az, hogy onnan üdvözülhetünk. Viszont már a tisztulási helyre is bekerülni, meg kell harcolni érte. És megint ott tartunk, hogy az életünk imádságos és Isten felé forduló kell, hogy legyen, másképp nem jutunk el még a tisztulási állapothoz, más néven tisztító hely vagy tisztító tűzbe sem. Természetesen a két kifejezés, tisztító hely vagy tisztító tűz, még egyszer mondom, emberi megközelítésünk miatt jöttek létre ezek a kifejezések, másképp nem tudjuk kifejezni. Tehát azt, amiről nincs konkrét tapasztalatunk, amit nem tudunk érzékeltetni, pusztán csak elvont fogalmakkal megközelíteni, nem tudjuk másképp kifejezni, csak hogyha az emberi életből veszünk példákat. Tisztító tűz, úgy, hogy a tűz például a belé helyezett aranyat, vagy bármilyen fémet tulajdonképpen megolvaszt, megtisztít, külön választható az arany ásványból, illetve abból az ásványból, ami tartalmaz az aranyat, olvadás következtében külön lehet választani, és akkor lehet tiszta aranyat nyerni, illetve más ásványokat is, hiszen sosincs redő maga az arany. Tehát úgy, ahogy a tűz segítségével nemesíteni lehet valamit, ugyanúgy a tisztító hely is, mint olyan, lehet ezt a gondolatot végig gondolni, olyan, mint a mindenkori tisztulási helyek egyike, ahol az ember valamit tisztít. Legyen az ruha, legyen az bármi. És a tisztuláshoz természetesen a ruha is szenved, mert mármint amennyiben megszemélyesítjük magát a ruhát is, remélem mindenki megfelelőképpen érti és értelmezi. Tehát az anyagát megtámadja az a tisztítószer, ami igyekszik a foltot belőle eltávolítani. De mi emberek igyekszünk mindig olyan anyagot, mindig olyan szereket használni, ne tegyük tönkre az anyagot, mert akkor első percben már ki is dobhatnánk mindent, hogyha olyan tisztítószerekkel próbálnánk tisztítani, amely tönkre teszi az anyagot, akkor eleve kár neki fogni. Tehát ezek a tisztulási eszközök, lehetőségek esélyt adnak arra, hogy az, ami beszennyeződött, az újra tiszta legyen. Ugyanígy vagyunk lélekben is. A kárhozatot reméljük mindannyian elkerüljük, és ha nem is üdvözülünk azonnal, de legalább lesz esélyünk tisztulni. Az Ószövetségre visszatérve, tehát az ószövetségi ember minden további nélkül áldást és segítséget kapott az Istentől erre az életre. Túlvilági élet még nem jött szóba. Az újszövetségi ember viszont tudja, hogy a segítség már a túlvilági életre is szól. Ezért fontos, hogy mi emberek felismerjük és felfogjuk, különösképpen azok, akik már elköltöztek a földi életből, és nem tehetnek már magukért semmit, hiszen a földi testnek a halála, ez hozza magával a tehetetlenséget is, testi és lelki viszonylatban is. Igenis rászorulnak arra, hogy mi emberek támogassuk, segítsük. Ezért üdvös az elhunytakért imádkozni. Ezért üdvös, immár kilépve a saját életünkből is, és nem csak önző módon saját magunkért és közvetlen hozzátartozóinkért imádkozunk, hanem azokra is gondolunk, akik már nincsenek mellettünk. Akiket az idő homálya lassan elfed, és szinte meg is feledkezünk róluk, hogy léteztek. Ezért fontos, hogy mi tudatában legyünk annak, azok az elhunytak, és minél régebb éltek a Földön, annál nehezebb őket ismerni, vagy rájuk emlékezni, vagy bármit is tudni róluk, de azok, akik már elköltöztek a Földről, várják a mi segítségünket. Várják, hogy imádkozzunk értük. Várják, hogy áldozatot vállaljunk értük. Várják, hogy az ő lelkük immár a tisztulás helyéről, vagy állapotából az örök boldogságba jusson. És amikor ezt elérik, az örök boldogságot, akkor ők lesznek azok, akik segítenek rajtunk, hogy mi is oda kerüljünk. Mert a lelki kapocs megmarad, hiába választ minket szét a halál, hiába maradunk mi itt egy kézzelfogható evilági életbe, és ők pedig egy nem tapintható, legalábbis általunk nem érzékelhető világba kerülnek, a lelki kapocs megmarad köztünk, és amit megtettünk mi értük, ők nem maradnak hálátlanok, hanem segítenek rajtunk. Íme miért fontos az imádságos élet? Miért fontos felismerni azt, hogy az imádságnak nekünk van szükségünk? A mindenható Isten fogadja mindannyiunk imádságát egy mindennapi törekvésként az ő örök boldogsága, az ő örök országa felé. Kedves már rádió hallgatók, figyelve az órát, látom, hogy egy újabb adásnak a végéhez érünk, lassan repül az idő, viszont van alkalmunk nem csak adásra-adásra témát átgondolni, hanem mindenki elmélkedhet az elhangzott és hasonló témákon, és kérhetjük az Istent, hogy mi jöjjünk el ezeken a területeken. Kedves már rádió hallgatók, műsorunk végéhez érve, kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, és hallgassuk továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, erdészelte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen a mennek királyné asszonya imában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni, méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, ha bőszellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém.
1: Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vígaszom, mert a te ígéreted éltet.
0: Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek. De én törvényed útjáról le nem tértem.
1: Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom.
0: Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták.
1: Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén.
0: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet.
1: Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Megszemléli Isten az égből az embereket. Hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret felfolják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni.
1: Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjong és örvend majd Isten minden választottja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
0: Istenem, hallgass meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára.
1: Gőgös idegenek keltek fel ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Isten nem tartották szemük előtt.
0: De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek.
1: Készséges lélekkel áldozom neked. Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
0: Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a testennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet.
1: Az Úr láttára, alleluja.
0: Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk a mennynek királyné asszonya imát, és a Zsolozsmából a napközi imaórát. ha tehát így továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót.

érzéseim, tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: május 22-én 12 óra 13 perckor kedden köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek,
2: Pízi Katalin
1: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. május 12-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pálos atya fűz majd gondolatokat. A Déli Magazin második részében majd Gyógyító Növények című műsorával Sándor Szidónia jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Megkezdődött a romániai katolikus püspöki konferencia tavaszi ülésszaka.
1: Hétfőn vette kezdetét Gyulafehérváron a romániai katolikus püspöki konferencia tavaszi ülésszaka. A tanácskozásra 6 római katolikus és 6 görög katolikus egyházmegye püspökei gyűltek össze, jelen van Gian Piero Gloder pápai nuncius, valamint Ciprián Vasile Olinics vallásügyi államtitkár is. Házigazdaként Kovács Gergely érsek köszöntötte a jelenlévő püspököket, röviden ismertetve az egyházmegye és a püspökség történetét. Ezt követően Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke köszöntötte az egyberült püspököket. Ciprián Vasile Olinics vallásügyi államtitkár is szólt a jelenlévő püspökökhöz, majd kezdetét vette a püspöki konferencia ülése különböző témákban, amelyekről majd sajtóközleményben szólnak be a munkálatokat követően. A plenáris üléssel és a szentmisével hivatalosan is kezdetét vette a romániai katolikus püspöki konferencia tavaszi ülése Gyulafehérváron, így a püspökök a következő napokban közösen keresik az egyházi, majd a küldetésének útjait is, a megújulás lehetőségeit. Tortoma önképzőkör.
0: A Baróti Gyulai Lébiusz városi könyvtár olvasótermében ma este 7 órától anyák napja alkalmából Csíki Anyák Egyesülete 15 éve az édesanyákért címmel kerekasztal beszélgetésre és vetített képes egyesületi tevékenységi beszámolóba kerül sor. Meghívott Tiboldi Bea egyesületi elnök, házigazda Demeter Zoltán. Könyvbemutató Székely udvar helyen.
1: Antal Ferenc Ildikó Magyarnak lenni Amerikában című könyvét mutatják be csütörtökön délután 5 órától a Székely udvarhelyi városi könyvtárban. A szerző erdélyi születésű nagycsaládos édesanyja,

0: Árpád művelődés szervező beszélget. Szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen.
1: Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zenekedvelőit csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota nagy termébe. A Marosvásárhelyi Zenei Napok keretében sorra kerülő koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Kuntae Park dél-koreai karmester vezényli, szólót játszik Vadim Kolodenko ukrajnai zongoraművész. Műsoron Brahms és Dvorak művek.

0: Kiállítás megnyitó Nagyváradon.
1: A Festum Varadinum rendezvényei sorában nyílik időszaki kiállítás pénteken délután 6 órakor a Püspöki Palota első emeleti Vivat Rex Domina Nostra címmel, amely Mária Terézia uralkodásának művészeti örökségét veszi górcső alá a nagyváradi Püspöki Palota és a Székesegyház megépülésének idején. A kiállításban olyan festészeti, ötvös és textil művészeti alkotásaikból készítenek válogatást, amelyek vagy uralkodói adományként kerültek Váradra, vagy a bécsi ízlést képezik le egy-egy tehetősebb főpap rendi méltóság ajándékaképp. Látható lesz egy ritka Mária Teréziát szűzanyaként ábrázoló festmény, és az frissen restaurált Szentjobb érintéses erekink, amit a helyhagyomány a királynő művének tart. A kiállítással a Püspöki Palota fennállásának 250. évfordulója előtt tisztelegnek a szervezők. Egyházmegyei ifjúsági találkozó Nagyváradon.
0: Szombaton szervezik meg Nagyváradon az egyházmegyei ifjúsági találkozót 14 és 25 év közötti fiatalok számára. Az esemény mottója az Úr lábán áll. A program zárásaként délután 4 órakor Böcskei László megyés püspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban, Isten áldását kérve az egyházmegye fiataljaira, hogy legyenek a hit őrzői, a remény magvetői és a szeretet lelkes tanúi közösségeikben. Anya-lánya lelki nap Sepsi Szentgyörgyön.
1: Június 6-án anya-lánya lelki napot tartanak a Sepsi Szentgyörgyi Szent József plébánián, amely 14 és 21 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek. A lelki nap segíthet megállni, elcsendesedni és újra a megfelelő irányba állítani a szívüket. Lehetőség lesz arra, hogy anya és lánya mélyebb kapcsolódjon egymáshoz. Részvételi díj 150 lej, regisztrálni és további információkat kapni a családpásztor.com oldalon lehet. Híreink végén a várható időjárásról.
0: Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt, amely csütörtök reggel 10 óráig tart. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Ma az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, holnap pedig a többi régióban is, így az időjárás ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A magashegyi zónákban szerdától csütörtökre virradó éjszaka május 13-14 vegyes csapadék várható. A szakemberek ma 2 óráig tartó elsőfokú sárga jelzésű riasztást is bejelentettek. Heves záporokra, villámlásokra, elszórtan szélsőségesre, viharos széllökésekre 50-70 km/h és jégesőre lehet számítani. Négyzetméterenként 15-25 liter, elszórtan 30-40 liter csapadék hullhat.
1: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcinban és a Bánságban. Fogarason 13 fok van, 15 fokot mérnek Brassóban, 18 fok van Sepsiszentgyörgyön, 17 fokot mérnek Kézdivásárhelyen, 15 fok van Baróton, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban, 14 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 16 fok van Maroshévízen, 14 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 17 fok van Marosvásárhelyen és Nagysármáson, 18

0: 8 fokot mérnek Tordán, 19 fok van Kolozsváron, 15 fokot mértek Besztercén, 17 fok van Dézsem, 15 fokot mérnek Aknasugatagon, 17 fok van Máramarosszigeten, 18 fokot mérnek Nagybányán, Szatmárnémetiben és Zilahon, 15 fok van Bánfihunyadon, 18 fokot mérnek Nagyváradon, 14 fok a pontos adat Aradon, 15 fokot mértek Temesváron, 14 fok van Lugozson, 13 fokot mérnek Resicabányán, 12 fok van Petrozsénben, 16 fokot mértek Déván, 18 fok van Gyulafehérváron, Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 15 fok van Nagycebenben ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent János könyvéből a 16. fejezet 5. verstől a 11. versig szól. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová megy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Jézus, mielőtt a tanítványaitól elbúcsúzna, megígéri a Szentlélek Úristen eljövetelét. Biztos, hogy a tanítványok akkor még pontosan nem értették, hogy ki ez a vigasztaló. Hogyan és miképpen fog jelen lenni az életükben. Miképpen tud majd világosságot adni, vigaszt adni. Eljön a pünkösd eseménye, amikor megnyílik a szívük, és az elköteleződésük fölül emelkedik a félelmeinken. És akkor bátran kiállnak az igazságért. Bátran beszélnek arról, hogy a bűn eltávolít bennünket Istentől. És beszélnek arról, hogy az ítélet az nem kerülhet el bennünket. De mindezt úgy teszik, hogy közben Isten szeretetéről tesznek tanúságot. A mi életünkben is jelen van a Szentlélek Úristen működése, munkálkodása. Erre nyitott szív szükséges. Ahhoz, hogy megértsük a Szentlélek Úristen működését visszatekintve az életünkben, föl kell fedeznünk azokat a pillanatokat, amikor rádöbbenünk arra, most itt ebben a helyzetben Isten érintett meg, ő világosított meg egy mondatot, ő adta számomra egyértelművé egyes helyzeteknek az alakulását, emberi kapcsolatokban, közösségünkben, családban, nemzetünkben. Amikor az ember azt érzi, azt éli meg, hoppá, erre nem is gondoltam. Ennek a szentírási résznek az olvasása közben, amit oly sokszor olvastam vagy hallottam, vagy éppen a szentmisének egyes részei, most itt ebben a pillanatban megérintettek és világossá vált számomra mindennek a jelentése. A Szentlélek Úristen ezzel a hoppá élménnyel ajándékoz meg bennünket. Így fedezzük föl az igazságot is egyre jobban, amely nem a mi igazságunk, az általunk elgondolt igazság, hanem az örök igazság, Istentől fakadó igazság, amelyet megpecsételt a mi Urunk Jézus Krisztus. Drága testvérek, igen, a vigasztaló eljön. Jön majd pünkösd ünnepe, ez különösképpen alkalom arra, hogy a Szentlélek Úristennel együttműködve kérjük az ő segítségét a mindennapjainkra. De egész évben adja az Úr, hogy felfedezzük ezt a hoppá élményt, minél többször. Ehhez rá kell, hogy hangolódjék a szívünk Istenre, felé kell fordítani egész lényünket. Néha nehéz, de ő megadja hozzá a kegyelmet, hogyha akarjuk. Ezekkel a gondolatokkal kívánom a kedves testvéreknek, hogy lelkesedéssel, odafigyeléssel és imádsággal készüljön a pünkösd ünnepére.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és hozzáfűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk, köszönjük szépen!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Sándor Szilónia vagyok, technikai munkatársam a Csíksomói stúdióból, Págellért. A kedves hallgatóknak ma az illatos rózsa varjúháj, a kötörőfű virágúak rendjébe tartozó növényéről fogok beszélni. A varjúháj félék családjába és a fáskövi rózsa formák a családjába tartozó faj. Egyéb nevei illatos varjúháj, rózsás varjúháj vagy rózsagyökér. Ezt a növényt korábban a varjúháj nevű nemzetségbe sorolták, de újabban azonban a különálló taxont alkottak meg neki és a legközelebbi rokonainak. A rhodiola nemzetség típus faja lett. Előfordulása az északi félgömbön, az alhavasi területeken, elsősorban Oroszországban, Szibériában, az Altaj hegységben és Kína északi és délnyugati részén, de megtalálható Skandináviában, Izlandon, Kanadában, Alaszkában is, nálunk is megtalálható. Nem vízigényes, és megél meszes vagy savanyú talajon is. Hogy is néz ki? Tőrózsát alkotó levelei húsosak, zöldek, de a levélrózsa közepe felé elhalványulók. A levélcsúcsok pirosas bemosódásúak, virágai aprók, fűtőkben nyílnak. Története is van. Már 1725-től jelentek meg tudományos értekezések. 1755 körül a vikingek gyakran használták fizikai erőnlétük fokozására. De mások számára is ismeretlen maradt egészen 1931-ig, amikor dr. Utkin, orosz botanikus és táplálkozás kutató újra fölfedezte, úgymond. Németországban dr. Brechmann kezdte meg a kutatását, 1960 óta több tanulmány is megjelent róla. Ma már Svédországban, Norvégiában, Franciaországban is tanulmányozzák, és igen sokféle gyógyhatását fedezték fel. Zöld levelei salátaként ehetők, Skandináviában, Oroszországban, főleg Szibériában és Kínában gyógynövényként használják. Hát a mostani felkapott gyógynövények közé sorolható a körülbelül 35 cm-es cserje, amely jól alkalmazkodik a magasan fekvő területekhez. A rhodiola rosea levelei vastagok és húsosak, virágainak színe a sárgától a narancsosig terjed. Minket azonban ugye nem a föld feletti, hanem az alatti része érdekel, azaz a gyökere, amit a köznyelv egyszerűen rózsagyökér néven ismer. Mert évesszük össze a rózsa, a tőzses rózsa gyökerével. És miért is ismerjük így, hogy rózsagyökér? Hát, mert ebben összpontosul a növény egészségvédő hatóanyagainak jelentős része. A rhodiola rosea gyökér terápiás alkalmazása már az ókorban is ismert volt. Elsősorban a görögök használták, Dioscorides de Materia Medica című orvosi értekezésében is szerepel. De nem csak a mediterrán régióban sorolták a gyógyító növények közé. Észak-Európa és Észak-Ázsia hideg területein a spontán növekvő rhodiola gyökerét évszázadokon keresztül fogyasztották, tea vagy más infúzió formájában. Az orosz, a skandináv és a német népi gyógyászatban kiemelt helyet kapott,
és úgy gondolták, hogy képes növelni a fizikai kitartást a hosszú telek folyamán, valamint segít alkalmazkodni a nagy magasságokhoz. Használták még a megfázás, a fáradtság, a depresszió, és bizony még az impotencia kezelésére is. Nem derült fény arra, hogy Mongóliában a korabeli orvosok a rhodiola rózsa gyökérkivonatot írtak fel a tuberkulózis és a rák kezelésére. Gyógyhatásai között felsorolnám, hogy inkább a hatóanyagait először, hogy a rózsagyökér hatóanyagai között megtalálhatók a glikozidok, beleértve a rozavint és a szalidroszidot, a szerves savak, például a koffein, a gallikus és a klorogén sav, a taninok, a katekinek és a proantocianidinek, a flavonoidok, a poliflenolok. Egyik legfontosabb vegyülete a szalidroszalid, bevitele serkenti a szerotonin, az adrenalin és a dopamin termelését, javítja a hangulatot. Ezért számít, hogy rózsagyökér az egyik leghatékonyabb természetes antidepresszánsnak. És ebből adódik, hogy a rhodiola rózsa gyökere nagyszerűen oldja a stresszt, valamint gyorsítja a felépülést a fizikai és szellemi kimerültségből. Kiváló segítség lehet a fizikailag, lelkileg fárasztó, megterhelő életszakaszok után vagy alatt, amelyek szintén fokozott idegi feszültséget is okoznak. A rózsagyökér mindenek előtt a szimpatikus rendszer szintjén hat a szorongás és a depresszió ellen azáltal, hogy növeli akár 30%-kal is a szerotonin mennyiségét, bocsánat, a jólétézésért felelő neurotranszmitter vérszintjét, és ellensúlyozza a mentálisan káros hatásokat. Fokozza továbbá a kortizol termelődést, amelyet szorongás és stressz esetén a mellékveség termelnek. A rózsagyökér intellektuális szinten tonizáló hatású, mivel a dopaminra és a noradrenalinra kifejtett hatásának köszönhetően javítja a memóriát és a koncentrációt. Ezzel párhuzamosan, ahogyan már említettem, csökkenti a mentális fáradtságot, és jelentősen megemeli a figyelmünk küszöbb értékét. Lehet, hogy meg kell kérjem Gellért, tehát, hogy egy kicsit egy kis szünetet adjon, mert nagyon derekedtem. Megkérem szépen, hogy egy kicsit

Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét és a Gerlétnek a segítséget. Folytatnám akkor tovább. Tehát rendszeres fogyasztásával akár a mentális degeneratív betegségek kialakulását is megelőzhetjük, de legalább a kockázatokat mérsékelhetjük. Jó hasznunkra lehet az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, vagy epilepszia esetén. Ezen kívül az intellektuális képességeket azáltal is fokozza, hogy mellékhatások nélkül pozitívan hat az anyagcsere funkciókra. Gondolok a szív, a máj és az izmok funkcióira. Anyagcsere gyorsítása miatt a rózsagyökér bevitele túlsúly esetén kifejezetten ajánlott. Kontrollálja és csillapítja a stresszhez vagy szorongáshoz kapcsolódó érzelmi problémák miatti ideges éjséget és kényszeres vágyat a szénhidrátok iránt, hát a cukrok iránt magyarán. A dopamin mennyiségének növelésével újra aktiválja az agykapcsolót, amely a testnek és az elmének a jó lakottság jelét küldi. És ami kiemelkedően fontos, nem okoz függőséget. A rózsagyökér jó orvosság álmatlanság ellen, ugyanis lerövidíti az elalvási időt, és javítja az alvás minőségét. Ennek oka, hogy oldja a stresszt, megszabadít a fizikai és szellemi fáradtságtól. A megfelelő alvás egyik akadálya a felfokozott lelkiállapot és az izmok ellazulásának hiánya. A rózsagyökér nem csak az agyunkra hat, hanem szerepet játszik az izomlazításban is. Pihentet, ellazít, megnyugtat, javítja a memóriát és jobb kedvet edít, de korán sem csupán a szellemre hat, mármint a gondolkozásra. Fokozza a fehérvérsejtek aktivitását és erősíti a szervezet védekező képességét mind a vírusfertőzések ellen, mind a bakteriális és a gombás fertőzések esetén. A benne található flavonoidok antioxidáns aktivitása rendkívül erős. Képesek elpusztítani a sejtek fokozott öregedéséért, az érrendteli betegségek és a rák kialakulásáért is felelőssé tehető szabad gyököket. Daganatellenes és DNS helyreállító hatását a megelőzés terén, valamint kiegészítőképpen a rák ellenes terápiákban használhatjuk ki. És mit mond a tudomány? Hát egy koreai tanulmány 5 különböző típusú flavonoidot talált a rhodiola rozea gyökerében, amelyek hatását összehasonlították más kereskedelemben kapható hatóanyagokkal. Megállapították, hogy a növényből kivont kampeferol különösen erős kápló aktivitással rendelkezik, legalább 2 típusú influenza vírus iránt, a H1N1 és az N9N2 ellen. Összefoglalva, milyen területeken tudjuk alkalmazni: immunerősítés, degeneratív betegségek, Alzheimer-kór, epilepszia, stresszoldása, túlsúly, pszichológiai zavarok, alvászavarok, nyugtalanság, hiperaktivitás, a szív- és érrendszeri problémák, lúgosításban is fel tudjuk használni, gombás megbetegedések megelőzésére és kezelésére, vírusos megbetegedések megelőzésére és kezelésére, sejtregenerálódás, sejtregenerálás
kiegészítő kezeléseként is használhatjuk. Allergiák ellen is. Az előbb én jól tüsszögtem, itt a közel volt egy csokor, nagy csokor virág, és azt arrébb kellett tolja, mert úgy látni, akkor én is nyugodtan felhasználhatom. Akkor anyagcsere problémák anorexia esetén is fel lehet használni. Nagyon sok a tulajdonság, amit felsoroltam, tehát az a hatóanyag, amennyi mindenre hat, egy kicsit összezavarhatja a kedves hallgatókat. De hogyha elmondom, hogy aranygyökérnek is hívják, magyar neve ugye a rózsagyökér, a szélsőséges környezeti feltételekhez való alkalmazkodása során olyan egyedülálló fitokémiai profilt fejlesztett ki, amely adaptogén tulajdonságukat kölcsönöz neki. Említettem már, hogy évszázadok óta használják Szibériában, Skandináviában és Kínában fizikai és mentális teljesítmény fokozására, valamint a hegyi betegség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyagai közül a legfontosabbak a fenilpropanoid glikozoidok, említettem a rozavint, a rozint és a rozavint, ezek együttesen alkotják a rozavint komplexet. Ezek a vegyületek kizárólag a rodiola, a rozea fajban találhatók meg, és szolgálnak a növény azonistásának és standardizálásának alapjául. A másik kulcsfontosságú hatóanyag a szalidroszid, amely ugyan más rodiola, rozea fajokban is megtalálható, de a rozea fajban van jelen a legmagasabb koncentrációban. A tirozol és származékai szintén jelentős biológiai aktivitással rendelkeznek. Hogyan befolyásolja a rodiola az energiatermelést és az ATP szintézist? Hát gyors összefoglaló, fokozza a mitokondriális ATP termelést, javítja az oxigén felhasználást és növeli a sejtek energia hatékonyságát oxidatív és glikolitikus útvonalakon keresztül. Egyik legfigyelemre méltóbb hatása a rodiolának az energiatermelés fokozása sejtszinten. A növény hatóanyagai közvetlenül befolyásolják a mitokondrális funkciót, amelyek a sejtek erőművei. A szalidroszid és a rozavin aktiválják az AMPK aktivált protein kináz enzimet, amely a sejtek energiaszenzora. Ez pedig ennek az aktivált protein kináznak az aktivációja fokozza az ATP termelést és javítja az energiahatékonyságot, különösen alacsony energia állapotokban. Milyen hatással van a rodiola a mentális teljesítményre és a kognitív funkciókra? Javítja a koncentrációt, csökkenti a mentális fáradtságot, fokozza a memóriát, és növeli a kognitív teljesítményt, különösen stressz vagy kimerültség esetén. A fizikai állóképességre és a sportteljesítményre is hatással van, növeli az állóképességet 8-15%-kal, és csökkenti a kimerülési időt, javítja a regenerációt a sporttevékenység után. Mit tudnék még mondani, hogy milyen hatással van a stresszre és a szorongásra?
30-40%-kal csökkenti a stressz tüneteit, mérsékli a szorongást, normalizálja a kortizol szintet, és javítja a stresszel szembeni ellenálló képességét. A depresszió tüneteit pedig enyhe, közepes depresszióban 40-50%-os tünetjavulást mutat, befolyásolja a szerotonin és dopamin szinteket, és összehasonlítható hatékonyságú egyes antidepresszánsokkal. A kardiovaszkuláris rendszere pedig védi a szívet az oxidatív stressztől, javítja a szívizom oxigénellátását, csökkenti az aritmiák kockázatát, és mérsékli a vérnyomást stressz helyzetekben. Immunmoduláló tulajdonságai, erősítő az immunrendszert vírusfertőzésekkel szemben, növeli a sejtaktivitást, adaptálja az immunválaszt a szervezettel aktuális szükségleteihez. A mellékhatásai és gyógyszerkölcsönhatásai hát általában jól tolerálható, ritkán okoz enyhe mellékhatásokat, mint izgalmi állapot vagy alvászavar. Óvatosság szükséges a mágátlókkal és stimulánsokkal való egyidejű használatánál. Hát ajánlott dózisa 200-400 mg a standardizált kivonat naponta, 3% rozavin és 1% szalidoszid tartalommal reggel vagy délelőtt bevéve az aktiváló hatása miatt. A kedves hallgatóktól ezennel én búcsúzom, úgy gondolom, hogy elég kimerítő módon körüljártam ezt a témát, megtisztelő figyelmüket, hálásan megköszönve már a búcsúzom önöktől. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szimónia vagyok, technikai munkatársam ezúttal a Csíksomlyói stúdióból. Pál Gellért volt, szeretettel üdvözlöm őt is. Találkozunk mi 2 hét múlva ismét a Mária Rádió hullámhosszán, mivel is így búcsúzhatnék. Tiszta szívvel mindannyiuknak jó egészséget kívánok. Dicsétessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, mivel is búcsúzhatnék önöktől, mint hogy egy rövid műsorismertetővel zárjuk a mai Déli Magazin rovatunkat. Hamarosan a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzuk, majd ima békért lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, 14 órától pedig fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor jelentkeznek. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében, 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyítse lelkeden címmel Karácsony Tibor atya vár önöket, 16 órától igéző lesz hallható ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható, 17 órától az Öröm útját hallhatják, 18 órától pedig szentmisét közvetítünk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szent Antal nagy 95. kegyéhez érkeztünk, az esti szentmisében tudnak lélekben belekapcsolódni kedves hallgatóink. 19 óra 15 perctől Kiutak a szenvedélybetegségekből címmel a Bónusz Pásztor Alapítvány műsora lesz hallható. Majd 19 óra 40 perctől egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Áldott délután kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és a litániát. Felajánljuk az imát a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért és minden kedves hallgatónk szándékáért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja dobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csíráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívőből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből álladó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uramat, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és ami megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe, hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát, hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást, hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk.

0: ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék. Önök tudhatják, milyen ünnepek vannak ma, ki az, aki fontos évfordulót ünnepel, akár születésnapot, névnapot, vagy fontos évfordulót. A mai napon a pongrácok és az akileuszok ünneplik a névnapjukat, ezután kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot, Jóisten áldását és szeretetét a mindennapjaikra. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és amiért szeretnék, hogy közösen köszöntsünk, közösen ünnepeljünk, küldve nekik egy-egy nagyon szép dalt ezen a mai napon, és örömet okozva nekik azzal, hogy gondolunk rájuk. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a listánkon szerepel. Az első helyen van László Attilától A küldetésed van, a második A nagy Istenem, a harmadik Rabul ejt a szeretete, a negyedik Az Úrral való egység imája, és az ötödik Egy szép Ave Mária. Ezek közül választhatnak és küldhetik őket. Várom a hívásaikat és várom az üzeneteiket.

Üres a vonal és beérkezett üzenet sincsen, ezért akkor következzék most a mai köszöntőnknek az első dala. László Attilától a Küldetésed van, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket, felköszöntsék az ismerőseiket, vagy csupán szép napot kívánjanak valakinek. Mi nagy-nagy szeretettel várom, hogy hívjanak minket, és írjanak nekünk. Kedves telefonáló, itt van. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm Kiméát. Szívesen meghallgatnám a Nagy Isteni énekét, és küldöm mindannyiunknak, akik szívesen hallgatják a Jóistentől megáldott szép napot. Kívánok mindannyiunknak, akikkel együtt vagyunk a Mária Rádió hullámosszal. Nagyon-nagyon örvendek, hogy bejutottam, mert már rég bizony, hogy nem jutottam én be. Dicsértes, áldott Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált, áldott szép napot kívánunk önnek is. Ez lesz majd a mai köszöntőnk következő dala, de várom még a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én szeretném köszönteni csoma között Tóth Erikát, aki oly sokszor telefonál, és a csoma köz minden egyes gondját, bajáért imádkozik, és mindig elmondja a dolgokat, amik vannak, és olyan nagyon szépen, és hálás szívből köszönöm neki. Én itt Münchenben hallgatom, és úgy örülök neki. És mind akartam már köszönteni, és ma látom, hogy kevesen vannak, és tiszta szívemből köszöntöm őtet, az édesapjával, a lány testvérével, akivel együtt él. És ugyanakkor szeretném köszönteni Mezőfényen, az öregek otthonába, keresztanyámat, Wolfer Margitot. Kívánok neki egy öregkört, és a Jóisten áldása legyen rajta. És minden egyes beteget az öregek otthonába, és öregeket, és minden egyes dolgozójukat, az Isten áldja meg őket. Minden egyes dallal köszöntöm őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Marika volt a Münchenből. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltessa a kedves köszöntöttjét. Hát olyan jó hallani, hogy ilyen messziről is hallgatnak minket, és telefonálnak. Önnek is kívánok egy áldott és nagyon szép napot.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért akkor következzék a Nagy Istenem című dal, ahogyan az előző kedves hallgató kérte, hallgassák szeretettel.

Még mindig van lehetőségük a mai zenés köszöntőnkben, hogy felköszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják, kik az ünnepeltek, kiknek szeretnének örömöt szerezni ezen a mai napon. Várom a hívásaikat és várom az üzeneteiket.

Használják ki a lehetőséget, hogy most üresek a vonalak, és be lehet jutni a műsorba, és várom nagy-nagy szeretettel az üzeneteiket is. Érkezett is egy üzenet. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden hallgatót. Szeretném köszönteni mindazokat, akik ebben a gyönyörű májusi hónapban ünneplik a születésnapjukat. Isten éltessen mindenkit!

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor következzék most egy újabb dal itt a mai zenés köszöntőnkből, az Emabiztól a Rabul Ejt, a szeretete. Hallgassák szeretettel!

0: Még van pár percünk a mai köszöntőből, amikor lehetőség van a köszöntésre, van is egy telefonáló. Halló, a... Mária Rádió.
1: Áram, dicsértessék a Jézus Krisztus, jaj, mióta énekel nekem a televízió, azt hittem már be sem fogok jutni a műsorba. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, kedves emese. Most nekem egy nagyon nagy kérésem van, mivel hogy én nem látok, és nagyon nehezen tudtam megfogni önöket. Ebbe a Zolába kísérik utolsó útjára egy kolléganőmet, aki a kórusba énekelt velem, és aki a Rózsakrúzébe.
0: Én nagyon szépen megkérem önöket arra, hogy az imákat, majd az ima szándékok fogadása alatt tegyék meg. Tudom, hogy nehezebb eljutni, de nagyon sokszor kértük már önöket arról, hogy a zenés köszöntőt a köszöntésekre használjuk, és az élő szeretteinket köszöntsük fel ezek által. Az ima szándék fogadás alatt pedig majd imádkozhatunk az elhunyt szeretteinkért. Nagyon szépen kérjük a megértésüket ezzel kapcsolatban.

Érkezett egy üzenetünk, az összes elhangzó dallal szeretném köszönteni hidegségen Szilveszter Imre papbácsit. Isten áldja meg minden jóval és jó egészséggel, Isten fizessével, köszönjük a sok fáradtságos munkáját, köszönjük a Szent Gizella imaházban, imaházát, ami csodálatosan szép, Isten áldja meg a drága papbácsinkat, Isten fizesse, imádkozzunk, Isten éltesse sokáig a kedves atyát, az üzenet írójának is kívánunk egy szép délutánt.

Mivel nincsenek telefonálók és beérkezett üzenet sincsen, ezért lezárom ezt a mai zenés köszöntőnket. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, névnapot vagy fontos évfordulót. Jóisten áldását és szeretetét kérem minden ünnepeltre. Legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép napjuk!

Nagy szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kertész Tibor. Mai műsorunk témája a gyermekeink ima élete. Sok szülő szeretné, ha a gyermeke közel kerülne Istenhez. Szeretnénk, ha nem csak megtanulná az esti imát, hanem valóban tudna beszélni Istennel. De hogyan lehet ezt átadni? Hogyan tanul meg egy gyermek imádkozni? És mitől lesz számára az ima nem kötelező vallásos feladat, hanem élő kapcsolat? Ma ezért arról is szó lesz, hogy hogyan formálja a gyermekek Isten képét a szülők élete, miért fontos, hogy a gyerekek lássanak minket, szülőket imádkozni, és hogyan lehet egyszerű, természetes módon segíteni őket abban, hogy bizalommal forduljanak a mennyei atyához. Kérem, ha tehetik, tartsanak velünk!

Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Olvassuk Jézus szavait János evangéliumában. Ebben az egy mondatban van valami nagyon megrendítő. Jézus nem egyszerűen azt mondja, hogy tanítottam őket, vagy beszéltem nekik rólad, hanem ezt mondja, ki nyilatkoztattam nevedet, vagyis megmutattam, hogy milyen vagy. Tehát a tanítványok Jézus életén keresztül ismerték meg az atyát. Abból, ahogyan beszélt, ahogyan figyelt az emberekre, ahogyan szeretett, ahogyan türelmes volt, ahogyan megbocsátott, ahogyan jelen volt. És itt válik ez az ige nagyon személyessé számunkra, szülők számára is. Mert a gyermekeink elsőként rajtunk keresztül találkoznak azzal, hogy milyen lehet Isten. Ez egyszerre gyönyörű és félelmetes felelősség. A világ tele van olyan gyermekekkel, akiknek nagyon nagy szükségük lenne lelki vezetésre. Olyan gyerekekkel, akik rengeteg információt kapnak, rengeteg impulzust, rengeteg képernyőidőt, rengeteg digitális zajt, de nagyon kevés valódi lelki kapaszkodót. És közben talán mi szülők is sokszor bizonytalanok vagyunk. Mit kellene jól csinálnunk? Hogyan lehet hitre nevelni, pontosabban még inkább hitben nevelni egy gyermeket? Hogyan lehet úgy nekik beszélni Istenről, hogy az ne csak vallásos szöveg legyen számukra? Talán az egyik legfontosabb válasz éppen ebben a mondatban van, megmutattam, hogy milyen vagy. A gyermekek sokszor nem abból értik meg Istent, amit mondunk róla, hanem abból, ahogyan élünk előttük. Lehet nekik hittant tartani, lehet bibliai történeteket olvasni, lehet esti imát mondani velük, ezek mind nagyon fontosak. De a legerősebb üzenetet mégis az hordozza, hogy milyen emberként élünk mellettük nap mint nap. Mert ha a gyermek azt tapasztalja, hogy az édesapja vagy az édesanyja türelmetlen, állandóan ideges, követelőző, kiszámíthatatlan, akkor könnyen elkezdi azt gondolni, hogy talán Isten is ilyen. Ha azt látja, hogy nincs időnk rá, hogy félfüllel hallgatjuk, hogy mindig fontosabb valami más, akkor könnyen azt érezheti, talán Istennek sincs igazán ideje rám. Ha azt tapasztalja, hogy az ígéretek könnyen elhangzanak, de nem teljesülnek, akkor nehezebben fogja elhinni azt is, hogy Isten valóban hűséges. Ez az egyik legkiúzanítóbb igazság a szülőségről. Akár szeretjük, akár nem, a gyermekeink Isten képét nagyon mélyen formálja az, ahogyan mi élünk előttük. És itt fontos megállni egy pillanatra. Nem azért, hogy bűntudatot érezzünk, nem azért, hogy most mindenki kezdje sorolni, mennyit hibázott szülőként, hanem azért, mert Isten nem tökéletes szülőket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy ő formálja őket. A gyermeknevelés valójában sáfárság, az intézők munkájához hasonlít. Jézus azt mondja az atyának, kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tehát ebben a mondatban az is benne van, hogy mielőtt nekem adtad, a tieid voltak. És ez azt jelenti, ezek az emberek alapvetően hozzád tartoznak. Istenhez tartoznak. És ugyanez igaz a gyermekeinkre is. Ők nem a mi tulajdonaink, nem egyszerűen a mi projektjeink. Nem azért kaptuk őket, hogy rajtuk keresztül megvalósítsuk a saját álmainkat, hanem Isten bízta ránk őket egy időre. Micsoda más szemlélet ez? Amikor egy szülő kezdi kimondani,
Uram, ezek a gyerekek végső soron hozzád tartoznak. Te bíztad őket rám. Segíts, úgy szeretnem őket, úgy vezetnem, úgy nevelnem őket, hogy közelebb kerüljenek hozzád. Ez egészen más alapot ad a nevelésnek. Mert ilyenkor már nem csak az lesz a kérdés, hogy jó jegyei vannak-e, sikeres lesz-e, felveszik-e majd egy jó egyetemre, lesz-e rendes munkája, hanem az is, hogy megismeri-e Istent. Mert lehet valaki kívülről sikeres, de belül mégis teljesen elveszett. És közben lehet egy gyermek botladozó, kereső, néha nehéz természetű is, de ha megtanulja, hogy van mennyei atya, aki szereti őt, akkor kap egy olyan lelki alapot, amely egész életében megtarthatja. És igen, a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt átadni. Elsősorban nem tökéletes beszédekkel, hanem jelenléttel. Azzal, hogy a gyermek látja, számunkra Isten nem csak vasárnapi téma, hanem valóság. Látja-e a gyermeked, hogy hogyan imádkozol? Hallotta-e már, hogy Istenhez fordulsz nehéz helyzetben? Látta-e már, hogy bocsánatot kérsz? Látta-e már, hogy hálát adsz? Látta-e már, hogy nem csak magadban bízol? Mert ő ezekből tanul. És érdekes módon sokszor nem a nagy pillanatok maradnak meg bennük, hanem az aprók. Egy esti keresztvetés, egy közös ima az autóban, egy rövid hálaadás vacsora előtt, egy mondat, imádkozzunk ezért, egy ölelés egy nehéz nap végén. Ilyenkor lassan felépül bennük a bizalom Isten felé. És még valami nagyon fontos. A gyermekeinknek nem tökéletes szülőkre van szükségük, hanem hitelesekre. Olyanokra, akik ha hibáznak, képesek ezt kimondani. Mert néha éppen ebből tanulnak a legtöbbet. Amikor egy apa oda megy a gyerekéhez és azt mondja, haragudtam, igazságtalan voltam, sajnálom. Vagy amikor egy anya kimondja, fáradt voltam is, türelmetlen lettem. Bocsáss meg! Ezek a pillanatok nem rombolják a hitet, hanem sokszor éppen hitelessé teszik. Mert a gyermek ilyenkor azt tanulja meg, hogy Isten előtt nem kell tökéletesnek tetetni magunkat. Lehetünk őszinték, és lehet nála újra kezdeni. És talán ma este érdemes lenne egyetlen kérdést hazavinni ebből a gondolatsorból. Ha a gyermekem az én életemet nézi, milyen Isten rajzolódik ki előtte? Távoli vagy közeli? Rideg vagy szerető? Kiszámíthatatlan vagy hűséges? Csak szabályokat adó vagy gondoskodó atya? Mert a gyermekeinknek nem csak arra van szükségük, hogy beszéljünk nekik Istenről, hanem arra is, hogy rajtunk keresztül egy kicsit megláthassák, hogy milyen ő.

Kevés dolog érinti meg annyira egy szülő szívét, mint amikor a gyermeke őszinte, egyszerű hittel imádkozik. Nem azért, mert különlegesen szépen fogalmaz, nem azért, mert hosszú vagy választékos mondatokat mond, hanem azért, mert abban a pillanatban látszik rajta, valóban hiszi, hogy Isten hallja őt. És talán éppen ez az, amit mi felnőttek sokszor már elveszítettünk. A gyermek még nem akarja megmagyarázni az imát, egyszerűen szól Istenhez. Kér, megköszön, rábízza magát. Egy édesapa mesélte, hogy 6 éves kisfia egy délután kijelentette. Imádkozott azért, hogy a barátja átjöjjön hozzá játszani. Az édesapa majdnem felhívta a másik családot, hogy megszervezze a találkozást, de végül nem tette. Azt is megtehette volna, hogy gyorsan lehűti a gyermeke lelkesedését, és elmagyarázza neki, hogy Isten nem mindig így válaszol az imákra, de ezt sem tette. Egyszerűen csendben maradt. Nem sokkal később egy autó állt meg a házuk előtt. A barát kiszállt, átfutott az udvaron, és kiderült, megkérte az édesanyját, vigye át, hát ha a kisfiú játszhat vele. Az ilyen történetek nem arra valók, hogy azt tanítsuk a gyermekeinknek. Isten minden kérésünket azonnal pontosan úgy teljesíti, ahogyan azt elképzeltük. Nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy a gyermek szívében megszülethet egy mély tapasztalat, hogy Isten valóságos, hogy lehet hozzá szólni, lehet tőle kérni, lehet rá számítani, és ez az ima élet kezdete. De hogyan jut el idáig egy gyermek? Hogyan tanul meg nem csak imákat mondani, hanem valóban imádkozni? Az első és a legfontosabb válasz nagyon egyszerű. Úgy, hogy lát imádkozó felnőtteket. Elmondhatjuk nekik, hogy imádkozni fontos, de hogyha soha nem látják, hogy mi magunk Istenhez fordulunk, akkor az ima könnyen puszta vallásos szokás marad számukra. Valami, amit lefekvés előtt el kell mondani. Valami, ami hittanórán előkerül. Valami, amit ünnepekkor illik megtenni. Egészen más azonban, amikor egy gyermek azt látja, hogy édesapa vagy édesanya valóban imádkozik. Látja, hogy amikor baj van, nem csak idegeskedünk, hanem Istenhez fordulunk. Látja, hogy étkezés előtt nem gépiesen mondunk el egy formulát, hanem valóban hálát adunk. Látja, hogy egy nehéz döntés előtt nem csak számolgatunk és aggódunk, hanem megállunk és kérjük Isten vezetését. Sok emberben egész életre megmaradnak ilyen képek. Egy nagymama, aki esténként letérdel az ágya mellé. Egy édesapa, aki családi imára hívja a gyerekeket. Egy édesanya, aki sír, zokog, de a könnyei között is Istenhez beszél. Ezek nem prédikációk, mégis mélyebbre mennek, mint sok tanítás. Egy férfi arról beszélt, hogy kamaszkorában az édesanyja súlyos szívbetegséggel kórházba került. Műtétre készültek, de a beavatkozás előtt szövődmény lépett fel, az édesanyja sztrókot kapott, lebénult az egyik oldala, beszélni sem tudott. Az édesapa összegyűjtötte a gyerekeket, és sírva azt mondta, most imádkoznunk kell. A fiú később úgy emlékezett vissza erre a pillanatra, hogy ott tanulta meg igazán, Istenhez lehet kiáltani. Nem csak ünnepi helyzetben, nem csak a templomban, hanem akkor is, amikor minden bizonytalan, amikor félünk, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz.
És ez az imádkozó szülő egyik legnagyobb ajándéka. Mert azt üzeni a gyermekének, hogy nem vagyunk egyedül, van kihez fordulni, van egy mennyei atyánk. Az imádkozó példa mellett tanítani is kell azonban a gyerekeket. Nem bonyolultan, nem vallásos túlsúllyal, hanem a lehető legegyszerűbben. Meg kell értenie, hogy az ima nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Nem kell hibátlanul fogalmaznia. Nem kell különleges hangot megütnie. Nem kell hosszú mondatokat mondania. Imádkozni annyit jelent, hogy beszélni Istennel, aki szeret, aki hall, és aki atyaként figyel rá. Amikor a tanítványok megkérték Jézust, Uram, taníts minket imádkozni, Jézus nem egy bonyolult módszert adott nekik. Azt mondta, mi atyánk. És ez az ima igazi kiinduló pontja. Nem egy távoli, kiismerhetetlen erőhöz beszélünk, hanem az atyához. A gyermeknek is ezt kell lassan megértenie, hogy Isten nem idegen, nem kell félni tőle úgy, mintha csak a hibákat keresné. Ő olyan

Azt tanulja meg, hogy Isten akkor jó, ha mindig teljesíti a kéréseimet, akkor előbb-utóbb csalódni fog. Ha viszont azt tanulja meg, hogy Isten atya, aki néha igent mond, néha várakoztat, néha nemet mond, de mindig szeretetből cselekszik, akkor mélyebb bizalom születik benne. Ahogyan egy jó szülő sem ad meg mindent a gyermekének, amit kér. Nem azért, mert nem szereti, hanem éppen azért, mert szereti. A mennyei atya még inkább így szeret. A gyermekek imádságos nevelésében a zsoltárok is nagy segítséget adhatnak. A zsoltárokban ott van az ember teljes belső világa, öröm, hála, félelem, fájdalom, kérdés, dicséret, sőt még panasz is. Ebből a gyermek megtanulhatja, hogy Isten előtt nem kell eljátszani, hogy minden rendben van. Lehet előtte őszintének lenni, lehet azt mondani, hogy félek, lehet azt mondani, hogy nem értem, lehet azt mondani, hogy köszönöm, lehet azt is mondani, hogy segíts. És talán ez az egyik legfontosabb, amit átadhatunk a gyermekeinknek, hogy az ima nem kötelesség, hanem biztonságos hely, nem egy feladat, amit le kell tudni, hanem egy kapcsolat, amelyben a gyermek lassan megtanulja, hogy van mennyei édesatya, aki hallja őt, szereti őt és várja a hangját.

Miután beláttuk, hogy a gyermek leginkább az imádkozó szülő példájából tanul, adódik a nagyon gyakorlati kérdés, hogy hogyan segítsünk neki konkrétan imádkozni. Mert ugye sok szülő szeretné, hogy a gyermeke imádkozzon, de amikor eljön a pillanat, csak annyit tud mondani, hogy na, most imádkozz. A gyermek pedig zavarba jön. Nem tudja, hogyan kezdje. Fél, hogy rosszul mondja. Talán azt érzi, hogy nincs elég szép gondolata, vagy nincs mit mondania Istennek. És ez teljesen természetes, mert hogy az imádságot is tanulni kell. Ahogyan egy gyermek megtanul beszélni, olvasni, biciklizni, bocsánatot kérni, vagy megköszönni valamit, úgy az Istennel való beszélgetésben is vezetésre van szüksége. Nem erőltetésre, nem megszégyenítésre, hanem türelmes kísérésre. Kisgyermekeknél különösen sokat segít, ha az imádság néhány nagyon egyszerű mondat köré épül, például így, hogy sajnálom, szeretlek, kérlek, köszönöm. Ez a négy mondat szinte az egész ima élet alapját meg tudja mutatni. Mert hogy a sajnálom segít kimondani, ha valamit elrontottunk. A szeretlek megtanítja a gyermeket, hogy Isten nem csak kérések címzetje, hanem szerethető atya. A kérlek meg teret ad annak, hogy segítséget kérjen. A köszönöm pedig lassan hálás szívet formál. Ezeket a mondatokat este lefekvéskor is lehet használni. Nem kell hosszú imát mondani, elég megkérdezni, miért szeretnél ma köszönetet mondani Istennek. Vagy van valami, ami miatt segítséget szeretnél kérni? Esetleg volt ma valami, amit sajnálsz? És az ilyen kérdésekből lassan természetes ima születik, és közben a gyermek azt is megtanulja, hogy Istennel a valós életéről lehet beszélgetni, nem csak ünnepi és szép dolgokról. Nagyon fontos, hogy amikor a gyermek imádkozik, ne javítgassuk folyton, ne alakítsuk át minden mondatát, ne mondjuk rá, hogy ezt nem így kell. Nem nyelvtanórán vagyunk, és nem liturgikus vizsgán.

A gyermeknek először azt kell megtapasztalnia, hogy biztonságban van Isten előtt. Ha az első imái ügyetlenek, töredezettek, gyermeki fordulatokkal teliek, nem baj. Sőt, Isten nem a választékos megfogalmazást keresi, hanem az őszinte szívet. Sokat segít az is, hogyha az ima nem csak az esti rutin része, hanem beleszövődik a napba. Ha séta közben meghalljuk a mentőautót, mondhatjuk, imádkozzunk azért, aki most segítségre szorul. Ha a gyermek dolgozat előtt áll, mondhatjuk, kérjük együtt Istent, hogy adjon nyugalmat és figyelmet. Ha valaki megbántotta az iskolában, akkor nem csak megbeszélhetjük, hanem együtt Isten elé is vihetjük a fájdalmát. Így a gyermek megtanulja, hogy az ima nem külön világ, hanem az élet része. A vizuális, kézzelfogható módszerek is sokat adhatnak, főleg kisebb gyerekeknél. Lehet egy családi ima füzetünk, ahová felírjuk, kiért és miért imádkozunk. Lehet egy kis hálaüveg, amelybe cetlikre írjuk, miért mondunk köszönetet. Lehet az ablakra írni letörölhető filctollal azok nevét, akikért imádkozunk. Hogy amikor kinézünk, eszünkbe jussanak. Ezek nem játékos felszínességek, hanem hidak. Segítenek a gyereknek, hogy az ima láthatóbb és megfoghatóbb legyen. A testtől lélekig ima is jó gyakorlat lehet. Például végig mehetünk a test részein, és mindegyikhez kapcsolhatunk egy rövid imát. A lábunknál kérhetjük, hogy Isten vezessen jó úton, a kezünknél, hogy tudjunk segíteni másoknak, a fülünknél, hogy meghalljuk a jót és Isten szavát, a szemünknél, hogy észrevegyük azt, akinek szüksége van ránk, a szánknál, hogy ne bántsunk, hanem bátorítsunk, a fejünknél, hogy tiszta gondolataink legyenek. Egy ilyen ima közben a gyermek azt érzi, hogy egész életével Istenhez tartozhat. Fontos megtanítani azt is, hogy az imában lehet panaszkodni. A mai gyerekek is sok mindent látnak és tapasztalnak, ami nehéz. Konfliktusokat, bántást, betegséget, halált, igazságtalanságot. Ha csak szép és derűs imákra tanítjuk őket, akkor nem tudják majd, mit kezdjenek a fájdalmaikkal Isten előtt. Pedig a Zsoltárokban ott vannak a panasz imái is. Dávid sokszor kérdezi, meddig még, Uram, miért, segíts? Ezeket a mondatokat egy gyermek is kimondhatja. És végül a legfontosabb, imádkozzunk velük, ne csak értük. Egy gyermek számára mély tapasztalat, amikor hallja, hogy az édesapja vagy az édesanyja egyszerűen, őszintén Istenhez beszél. Nem kell nagy jelenetet csinálni belőle, elég hetente egyszer vagy esténként néhány perc. Egy édesapa például időnként korán reggel felébresztette egyik gyermekét, leültek együtt a nappaliban és megkérdezte, miért szeretnél ma imádkozni? Aztán ő imádkozott először, röviden, egyszerűen. A gyermek utána mondott egy mondatot, vagy ha elakadt, az édesapa segített neki. Nem tartott sokáig, de évek alatt ezek a kis alkalmak megtanították a gyerekeket arra, hogy Istennel lehet beszélni. Talán nekünk sem kell nagy tervekkel kezdenünk. Elég lehet ma este egyetlen közös mondat. Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, vagy Atyánk, segíts holnap türelmesnek lennünk, vagy Uram, vigyázz arra, akit szeretünk. A gyermekeink ima élete nem egyik napról a másikra alakul ki. Lassan épül, sok apró pillanatból, sok egyszerű mondatból, látott példából. De ha ebben hűségesek vagyunk, akkor egy napon talán azt vesszük észre, hogy a gyermekünk már nem csak velünk imádkozik, hanem ő maga is keresi Istent. És ennél nagyobb ajándékot alig ha adhatunk neki.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai fészekmeleg műsorunkba. Talán ma nem is nagy dolgokra kaptunk meghívást, hanem valami nagyon egyszerűre. Hogy merjünk időt adni az imának a családunkban. Nem tökéletes szavakkal, mondatokkal, nem hosszú, különleges imákkal, hanem őszintén, egyszerűen. Mert a gyermekeink sokszor nem abból tanulnak a legtöbbet, amit tanítunk nekik, hanem abból, amit látnak rajtunk. Abból, hogy látják, mi magunk is beszélgetünk Istennel, hogy valóban bízunk benne, hogy hozzá fordulunk örömeinkben, félelmeinkben, a fáradtságos időkben, vagy a bizonytalanságainkban. Köszönöm, hogy velem tartottak. Békés családi együttétet kívánok minden hallgatónak. A viszonthallásra.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészekmeleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészekmeleg a Mária Rádióban.

Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Nagymáradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, tovább megyünk a műsorunkban. Odáig érkeztünk el, hogy ha megtértek, Nehemiás könyvében. Amikor ide eljutott, hogy vétkeztünk, akkor a következőt mondta: emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, amikor mondtad, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és azokat cselekszitek, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. Amikor valaki Isten előtt önti ki a szívét, és meglátja azt, hogy bűnös, és a vétkeiről tanúságot tesz, egy másik dolgot is meglát. Nem csak ez, amiben vagyok a bűneim következménye, mert Isten megmondta, hogy ha ti vétkeztek, szétszórlak benneteket a népek közé, hanem azt is meglátja, hogy tett egy ígéretet. Hogyha megtértek, még ha az utolsó szélére lennétek is az égnek, és ott is szétszórva, nem is ők, hanem a fiaik, akkor még onnan is összegyűjtelek. Tehát egy feltétel van, ha megtértek. Mivel kezdődik a megtérés, vagy mi a megtérés? Mikor keresztelő János a megtérésnek az igéjét prédikálta, hogy térjetek meg, mert itt van a mennyek országa, akkor jöttek Jeruzsálemből, a Jordán környékéről, egész Júda jött hozzá, megkeresztelte, bemerítette őket a Jordánba, ott is először a bűn kérdése jött elő. Vallást tettek a bűneikről. Ez kell a megtéréshez, felismerni a bűnt, bevallani, elfordulni attól, Isten felé fordulni, bűnbánatra jutni. Tulajdonképpen ezt tette Nehemiás az egész népnek a nevében. Ez volt az ő szívében, amikor Isten előtti imádságban eljutott odáig, hogy igen, vétkeztünk, és tanúságot tette az ő bűneiről. Akkor értette meg azt, hogy de a megtérőknek Isten kegyelmet ad. Aki eljut a bűnismeretre, bűnbánatra, bevallja Isten előtt a bűneit, elfordul attól, és Isten felé fordul. Isten valami ígéretet ad a megtérőknek. Visszahozlak, ha még a föld szélére volnátok is kitaszítva, akármilyen messzire, még a gyermekeitek is visszahozom. Figyeljük meg, hogy a helyreállításnak nincs más feltétele, de ennélkül a feltétel nélkül nincs helyreállás. Nincs egy embernek sem, egy népnek sem. Mint az egész nép volt kitaszítva, az egész nép együtt vétkezett. Kevesek voltak, akik hűségesek maradtak az Úrtól. Sokan látják ma is már a világban azt, hogy itt a világban nem lesz megoldás. Hiába áhítoznak az emberek a boldog jövőről, és álmodoznak, hogy majd így lesz és úgy lesz. Úgy gondolják, hogy majd, ha megerősödik a gazdaság, ha sok pénz lesz, ha megszűnik a munkanélküliség, meg majd, ha a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, meg ez lesz, meg az lesz, sose lesz. Majd, ha Isten megvalósítja. De itt az, hogy egy ember élete, vagy egy népnek az élete helyreálljon, vagy egy nép élete elviselhető legyen, mert ilyen ígéretünk nincs, hogy egy egész nép egyetemesen megtér, majd az ezer éves királyságban, de hogy egy országban egy egész népnek a sorsa elviselhető legyen, attól függ, hogy hányan ismerik fel ezt, hogy nincs más megoldás, mint Istenhez térni. Nincs más, ettől függ. Az ima ereje is egy kérés, nem hiába mondja nekünk Isten igéje, hogy intelek azért mindenek előtt, legyenek imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, és minden méltóságban lévőért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk. Mert amíg vannak bizonyos sók a társadalomban, míg vannak bizonyos számú emberek, akik Istenhez térnek, akiknek Istennel közösségük van, akik megalázkodnak és Isten szerint járnak, addig elviselhető még az élet. De ha nincs, elviselhetetlenné válik. Nem lesz csendes és nyugodalmas élet. Ezért most egy imádságot olvastunk, ugye, Nehemiásnak azt az imádságát, aki bűnbánatban állt az ő népéért Isten előtt. Isten megmondta neki a megoldást is, meg is biztatja, ha nincsen bennünket is Pál apostol szavaival, hogy intelek, hogy tartsanak meg, igazolódjanak az imák. Tehát többet tesz az imádság, többet tesz az Úrnak átadott egyetlen élet,
mint az istentelen, úgymond politikusoknak az egész hada, mert a dolgok egyedül Istennél dőlnek el. Hozhatnak akármilyen jó rendeletet, de minden megbukik az embernek a bűnén. De ha látnak egy példamutató életet, egy sót, valamint elgondolkodik az ember szíve. Istennek van egy ígérete. Szodomát nem pusztította el, amíg benne volt Lót. De mikor, amely napon Lót kiment Szodomából, jött tűzzel és kénkővel az eső. És amely napon Noé bement a bárkába, és amint kitette a lábát a földről, és bement a bárkába, azon a napon jött Istennek az ítélete. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy kövessetek engem. Imádkozzatok azokért, akik nem imádkoznak, és nem szeretnének olyan békét és örömöt, amelyet csak a magasságbeli adhat. Lelketek egyesüljön az örömteli várakozásban, és akkor szívetek telve lesz békességgel. Kicsi gyermekek, meg fogtok győződni arról, hogy minden jó lesz, és Isten mindent meg fog áldani, mert amit adtok, vissza fogjátok kapni, és szíveteket öröm fogja áthatni, mert Istennel és Istenben vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. november 25-i üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is imádkozni szeretnének. Érkezett üzenetünk már. Fiam gyógyulásáért, a depresszióból, hite megerősödéséért, a Szentlélek vezetéséért, az életére, nehéz anyagi gondjainak a javulásáért, ajánlom fel ezt a mai imát, egy édesanya írja Csíkból. Ezt a rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Jóisten segítségéért, hogy mindig segítse és alakítsa az utunkat szent akarata szerint. Ez a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Telefonáló van velünk, Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük. Hello.
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: A rózsafűzért, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákérés a levénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a család békességét, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. A rózsafűzét felajánlom Isten segítségéért, a halottaim lelke üdvéért. Imádkozom a lányomért, hogy jó eredményei legyenek, Isten fizesse. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért ajánlom fel a mai imát. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért. Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimért, hogy ön a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Jóisten őrize, védje, hordozza tenyerén a drága családomat. Ilona írta ezt az üzenetet. Halló Mária Rádió! Köszöntjük szeretettel! Halló! Halló! Saját magamat visszahallom, sajnos nincsen kikapcsolva a rádiókészülék, és így nem értjük a kedves telefonálót. Megkérem őt, miután megtette, hívjon minket vissza. A rózsafűzét felajánlom testvérem gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írja. Az irgalmasság rózsafűzét felajánlom a hozzám tartozó halottainkért, jótevőkért, a kapott kegyelmekért. Az összes elhangzó imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért. Önökkel imádkozom. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, és hogy ne szoruljak senkire, kérem ezt az imát. Rózsafűzért felajánljuk György Jutkáért, gyógyulásáért imádkozik értem Manyika és Borika. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűz Anya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, egészségben, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért és fontos szándékokért imádkozom. Rózsafűzért lányom gyógyulásáért ajánlom fel. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, igen.
0: Köszöntjük szeretettel.
2: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasság Rózsafűzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásukért, holtani lelki tüdőjét, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándékot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált, imádkozzunk együtt. Gyimesből én is ezzel a rózsafűzérrel mondásával ajánlom a Bilibók Mária lelke üdvéért, akinek 2 éve, hogy visszaadta a lelkét a teremtőjének, és ott nyugszik a kontumáci temetőben. Az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és emléke legyen áldott, nyugalma, csendes, imádkozik egy állandó hallgató, Koma asszonya Erzsébet. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért és a heti imákat felszeretném ajánlani a családomért, fontos szándékokért, és egy ügynek a megoldásáért. Halló, Mária Rádió. Önökkel imádkozva kérek, én már több fontos szándékért, családom testi lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz emberektől, valamint idegenben dolgozó fiamért, ismerősökért, szűzanya oltalmazon és óvjon minden bajtól. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Halló, halló! Halló! Valami mocorgást hallottam a háttérben, de a kedves hallgató nem szólt bele. Imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért. Erőért, egészségért, lelki békéért ajánlom fel a mai imát, valamint Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért, és a világ békéért ajánlom az imát. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta ezt Szovátáról. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom azt a rózsafűzért, a közös halottjaim lelkiért, a világ békéjéért, papjainkért, a szereteté, az unokáimért, a betegekért, és az én betegségemért is, hogy a Jóisten adjon türelmet minden betegnek, hogy vigye a keresztet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, a rózsafűzés mindent hallgatok. Gyimesből egy állandó hallgató voltam.
0: Imádkozzunk az ön szándékaiért, és a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szűzanya takarjon be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, hálából a szűzanyának és a Jóistennek a kapott kegyelmekért. A rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned.

0: Áldásért és segítő kegyelemért, fiam és lányom munkájára, családjuk egészségért kérem a szűzanya oltalmát. A elhangzó összes imád felajánlom a kapott kegyelmekért és gyógyulásomért. Felajánlom a rózsafűzért, családom egészségért, édesapám gyógyulásáért, gyermekeim jövőjéért. Jó úton járjanak, takarjon be őket a szűzanya védő palástjával, imádkozom minden jó akaratú emberért, békéért és fontos szándékokért. Ezt a rózsafüzét felajánlom saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. Rózsafüzért önökkel együtt imádkozom, felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, Isten segítségéért. Mindig megsegítsen engem, szerető páromért, a Jóisten nagyon erőt, egészséget neki, és mindig legyen munkája megélhetőségért, és magam egészségért is imádkozom. Haló, Mária Rádió. Haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindrökjemben.
1: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért.
0: Tessék mondani.
1: Bűneim bocsánatáért, az egészségemért, és hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kérését, ezért kérem önöket minden alkalommal, hogy kapcsolják ki a készüléket, és ne hallgassák vissza magukat, hogy a kedves betelefonáló is arra figyelt, hogy hallja a rádióban vissza, amit mond. Kérem önöket, tegyék meg ezt az apróságot, hogy kikapcsolják a készüléket. A mai és a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, fontos szándékokért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésért, jó orvosi eredményért, türelemért, kitartásért, betegségeink elviselésért, családi és világi békéért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és hálából mindenkinek az imájáért. Évike írja ezt az üzenetet. Ma csendes tisztelettel emlékezünk Boka Lászlóra, aki 8 éve eltávozott az örök élők sorából. Vigyázzanak rád az angyalok ott fent, nyugodj békében, emléked örökké élni fog a szívünkben. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom hálából szüleim lelke üdvéért, anyósomékért, testvéremért és egy sikeres vizsgáért. Imádkozzunk együtt!

Még van pár perc a mai ma szendékfogadásból, ha most hívnak minket, vagy írják meg az üzeneteiket, akkor még bejuthatnak a műsorba, és felajánlhatják az imáikat valakiért, valamiért, amiért imádkozni szeretnének.

0: Ez a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, egészségért, békességét, és szűzanya takarjon be parástjával, kis és nagy családomért, gyermekém sikeres vizsgájáért. Fiamért, szerencsés munkáért, és hogy legyen mindig munkája, köszönöm Jézusom, bízom benne egyed, édesanyja írja. Rózsafüzét felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért is imádkozom. Minden imád szentmiséget felajánlok, Fábián Teréz lelke üdvéért nyugodjon békében. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértesség az Úr és Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Mai szentolvasnokat és szentmiséget felajánlom, hálában kapott kegyelmekért a Jóistennek, továbbá imád kérek több fontos szándékért, egy jó munkahelyét Svájcban, betegeinkét, jótevőinkét, rosszakaróinkét, és három nagyon fontos szándékét. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Isten meghallgatja mind a kimondott, mind a ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az Irgalmasság rózsafűzérét, mai délutánon a Hám János iskola diákjainak a vezetésével. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned,
6: szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

éjszakát, Zsuzsa, úgy emelni házat. A tökéletes bánat ez volna tehát. Szívem kis teste vacog a papírerdő fáin hangtalan. Semmi akartam lenni, és megsemmisültem. Esetem leírása túlfut a vonalas füzet szegélyén. Aki természetemnél fogva érzékeny vagyok, lemondtam a szépség és kényelem morzsáiról. Mostam lavornyi vízben nyomorultjaim testét, de nem lehettem lelkük hírhozó angyala. Úgy emelni házat, hogy kívül maradjunk és nézzük az egyre nagyobb sötétben az ablakok ünnepi szárnyalását. Megváltunk, légy te, utolsó szavunk.

gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én megkönnyítelek titeket. 1989-ben egy Egyesült Államok beli denveri repülőgép július 19-én lezuhant. Az országos televízió folyamatosan ezt a képsort közvetítette. A képsor láttán azon csodálkozunk, hogyan élhette ezt bárki is túl. A 296 emberből, aki a fedélzeten tartózkodott, 112 meghalt, 184-en valahogyan túlélték. Jerry, a túlélők egyike, és az eset megváltoztatta az életét. Jerry a Nemzeti Kosárlabda Szövetség helyettes megbízottja volt,

James jó barátja és főnöke volt a liga megbízottja. Éppen a szövetség főiskolai válogatójára igyekeztek Columbusba, Ohio államba, Chicagói kitérővel. Késésben voltak és a Denver régi repülőterére siettek, ahol megtudták, hogy a reggel 7 órakor induló járatot törölték, és a következő 4 járat pedig már tele van. Jerryt és Jay-t várólistára tették, délután 3:41-kor megkapták az utolsó 2 helyet a járatra. Jerry a 23. sorba, Jay a 30. sorba kapott jegyet. A zajos repülőgép zsúfolásig megtelt. Iowa északi része felett megtörtént az elképzelhetetlen robbanás a fedélzeten. A 2-es hajtómű leszakadt és magával vitte az egész hidraulikus rendszert. A repülőgép elméletileg irányíthatatlanná vált, de minden nehézség ellenére a pilóta fülke legénysége visszanyerte az irányítás egy részét a lebénult gépen. A gép jobbra tartott és 13-szor repülte körbe az egyik kicsi város kicsi repülőterét, emlékezett vissza James. 410 km per órás sebességgel érkeztünk. Az ereszkedés sebessége 10-szerese volt a normálisnak. Ma becsapódás előtt megmondták nekünk, hogy le fogunk zuhanni, és hogy nagyon kicsi az esélye, hogy biztonságosan lejussunk és a saját lábunkon távozzunk. Éppen mielőtt becsapódtak volna a pilóta fülke kapitánya, bejelentést tett az utasoknak. Nem akarok senkit támítani, ez nagyon durva lesz. Keményebb lesz mindennél, amit valaha átéltek. 30 másodperccel a földetérés előtt a kapitán kiadta a parancsot, kapaszkodjanak. Először a repülőgép jobb szárnya ért el a kifutó pályát, mesélte Jerry. Hatalmas káosz volt, testek dobálódtak mindenfele, füst és tűz volt mindenütt. Felismerhetetlen törmelékek repültek szanaszét. Aztán a gép fejjel lefelé csúszott és darabokra tört, miközben befordult egy kukoricaföldre. Jerry fejjel lefelé lógott, még mindig az üléshez erősítve, aztán a gépnek ez a fele megállt. A megrázkódtatástól Jerry azt sem tudta, hogy éle vagy halott. Amikor azonban a tűz nyaldosni kezdte az ujjait, tudatára ébredt a ténynek, hogy túlélte. Kikapcsolta a biztonsági övet, és a mennyezetre esett. Ahogy hátrált a tűz mellől, 2 férfi hangját hallotta a mát háta mögött. Az egyik azt mondta, segítsünk ezeken az embereknek, majd közben kitalálunk valamit. Miközben 3-an a többi túlélőn segítettek, a füst mögött észrevettek egy fénysugarat, és lassan kiaraszoltak a repülőgép belsejéből. Jerry azt meséli, hogy a következő események ösztönösen történtek. Amikor kiszálltam, egy csecsemős írására lettem figyelmes. A következő pillanatban ismét a roncs belsejében találtam magam. Egy 11 hónapos kislányt talált a felső csomagtartóba szorulva. Felkaptam és kirohantam, mert attól féltem, hogy felrobban a gép. És csak ekkor fogtam fel, mennyire kockázatos dolgot műveltem. Sajnos Jerry barátja nem élte túl a szerencsétlenséget. A 30-as sorban ült körülbelül ott, ahol a repülőgép ketté tört. 4 napig tartott, mire azonosítani tudták a holttestét. Jerry testileg felépült, de sokáig küszködött poszttraumatikus problémákkal. A bűntudat és a depresszió eluralkodott rajta. Barátja meghalt, és egy 1 éves kisfiú is, aki közvetlen előtte ült. A robbanás előtt Jerry kukocskálót játszott a gyerekkel. Kísértette a gondolat, hogy milyen véletlenszerű és igazságtalan, hogy ki éli túl. Nem bírt hálás lenni az életéért, mert bűntudata volt, amiért életben maradt. A karrierje, ami valamikor a legfontosabb szerepet játszott az életében, most értelmetlennek tűnt. Lefelé csúszott a lejtőn, és nem látta reménysugarat.
nem válaszolt a telefonhívásokra, még a családjának sem. A felesége, keresztény hite megingathatatlan volt. Amikor arra biztatta Jerryt, hogy forduljon Istenhez, a férje leállította. Azonban az asszony törhetetlen ereje és bátorsága végül megérintette a férfi szívét. Azon kezdett el gondolkodni, hogy vajon Isten segíthet-e rajta. Egy este a székemben üldögéltem éppen 10 hónappal a szerencsétlenség után, amikor rájöttem, hogy életemben először nem tudok egymagam lábra állni. Ezen a mély ponton, amikor minden kilátástalan volt, imádkozni kezdett. Arra kérte Istent, hogy segítsen neki, hogy lépjen be az életébe és emelje őt fel. Ettől fogva a Bibliát is olvasta. Máté evangéliumában olvasott egy részt, ami megtörte magányosságát és enyhítette a félelmeit. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Jerry 10 hónapon keresztül vágyott a nyugalomra, és most megértette, hogy Jézus éppen ezt ajánlja neki. A sorok belevésődtek az elméjébe, és gondolatai elfordultak a szerencsétlenségtől, afelé, amit Isten adott neki. Más dolgok váltak fontossá az életében. A karriert felváltotta a keresztény meggyőződés és Jézus szeretete. A családja is fontosabbá vált számára, mint a korábban mindent felemésztő munkája. Jerry jelenleg egy profi baseball csapat hangja, és nagyon élvezi a közvetítéseket. A győzelem és a vereség azonban a fontossági listán alulra került. Minden nap visszatér az életét megváltoztató bibliai vershez, és újra átéli, hogy a megkönnyebbülés szétárad benne, amikor Jézus leveszi a válláról a terhet. Egy repülőgép szerencsétlenségre volt szükség ahhoz, hogy felnyíljon a szeme, és megnyíljon a szíve a szeretet és a nyugalom iránt, amit Jézus ad neki. Reméli, hogy másoknak nem kell ilyen szörnyű dolgokat átélniük, hogy mindezt ők is megtalálják. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket.

Pilinszky János parafrázis. Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes. Lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez. Csak hányódom hát ágyamon és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Miféle vájó ez az ágy, ugyan miféle vájós, mi odalök, micsoda vágy tündöklő tisztaságú. Szünetlen érkező szívem, hogy falja föl a horda. Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen, emészítek föl lényegem, hogy éjségtek megértsem. Mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű, szeretet, ölj meg, ne hagyd magamra. Elsüppedek a hóesésben, eltűntem, eltűnök. Ahogy a semmi kisimítja az agónia árkait, miként a vidék hófúvás után lecsillapul, hazatalál. Valahogy úgy alakul, rendeződik fokról fokra ember és Isten. Pusztulás és születés. Párbeszédem.

Alradi Szabolcs, keresztény vers. Járok benned, köves ligetben, nagy nehezen itt is születtem. Sziklát tövén egy szakadékban, melyet sötét és verde fény van, s látok, mint siket. Élesebben szótlanságomat megszerettem, elvetett tőlem. Szókat adtál, gyümölcsel pópozott agyaktál vagyok. Erős és oly törékeny, vérem szivárok repedésen liános erdőt, te suhogva körül csavarsz, de angyalodra bízod, esetlen tántorgásom tündöklése a földre rányom, mondom, mégis beszédem bátran magam mögé, sok rosszat hánytam, odavalók. Súgod nevetve, a rossz a semmi bárki tette, igen, de égek, pörkös, látod a bőröm. Jó nagyot kiáltok, s mellőm szegődik minden reggel. Temetőtől a templomig.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, közben meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hitt arra. Elsajátoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. Egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És azzal nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén ültem, és ezt csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A hitvallásunk elemzésében a második isteni személy bemutatására került sor már az előző alkalommal. Jézus Krisztusban meghirdetjük, és maga az Atya az, aki meghirdeti az isteni világnak a felfoghatatlan gazdagságát. Az efezusi levél szerint az apostoloknak, meg a Krisztus követőknek ezt kell hirdetni, Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Ismétlésképpen olvassuk el még egyszer, és gondoljuk át Szent János apostol első levelének első fejezete, első négy versét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintattunk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atya színe előtt volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van, és ezeket megírjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Az utolsó mondat felhívja a figyelmünket arra, hogy az örömhír hirdetőjét eltölti az öröm. Nyilvánvalóan azt, akit megajándékozunk az örömhírrel, őt is el kell, hogy töltse az öröm, mert hát akkor, ha nem tölti el a hallgatót az öröm, akkor még igazán nem értette meg az üzenetnek az öröm jellegét, hogy miért nevezzük az evangéliumot magyarul, magyar fordításban örömhírnek. Szent János apostol nem tartozott azok közé, akik minden áron tapasztalni akarták a látható dolgok valóságában a láthatatlan Istent. Mert hiszen oly mélyen megértette, átgondolta, és a szíve látásával fel tudta fogni, hogy mit jelent az Isten, és mit jelent az, hogy az örök Isten jelent meg Jézus Krisztusban. De mégis úgy hivatkozik itt az első levelében erre az Isten élményre, hogy az örök kezdeteket idézi, arra irányítja a figyelmet, ami kezdettől fogva volt. És aztán jönnek a tapasztalati dolgok, az érzékszervekre ható isteni közlés, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, kezünkkel tapasztaltunk, tapintottunk. Vagyis, hát amit lehet az érzékeléssel kapcsolatban felsorolni, az itt megtörténik, hogy az öröktől fogva létező örök Isten mégiscsak megközelíthetővé vált az érzékeink számára, de amit az érzékeinkkel tapasztalunk, az nem egy anyagi valóság vagy a teremtett világnak egy része csupán, hanem az az örök Istent hordozó valóság Jézus Krisztusban. Mert hiszen itt az ő személyéről, az élet igéjéről van szó, a logoszról, ahogy enarché én ho logosz, a görög szöveg így kezdődik, hogy in principio erat verbum, ez a latin megfelelője János evangéliuma első mondatának, kezdetben volt az ige, és ez az élet igéje Jézus Krisztus, akiben láthatóvá lett, ahogy Szent Pál is mondja, ő a láthatatlan Isten képmása. Ez nem ellentmondás, mert ami láthatatlan, arról nyilván nem lehet képmást készíteni, de jól kell érteni ezt a kijelentést, hiszen azt jelenti, hogy amit nem láthatunk, az láthatóvá vált Jézus Krisztusban. Más helyütt, illetve a kompendiumban, vagyis a katekizmus rövidített változatában, összefoglaló változatában, amely Benedek pápánk alatt látott napvilágot, egy szép összefoglalás található arról, hogy miért lett emberré az Isten, vagy miért testesült meg az örök ige. És többek között nyilván ez a magyarázat és ez a válasz az kérdésre, többek között, hogy látható legyen az Isten, és hogy ábrázolható is legyen, és ezt szabad megtennünk, mert az Ószövetségben semmiféle anyagi valósággal nem lehetett Istent ábrázolni. Én magam is csodálkozom egyébként, nem fedeztem föl még az Ószövetség logikáját. A pusztai vándorlás idején talán egyszer úgy meg tudom fejteni, nyilván tudok erre választ adni, mire gondolok? Arra, hogy egyszer a legsúlyosabb bűn, amikor látható Isten csinál a választott nép, és aranyokból borjút önt, aranyborjút imád, bálványistent készít, és hát ez a legsúlyosabb lázadás és vétek az Úr ellen. Amikor meg a kígyók jönnek, megmarják az embereket, és belehalnak egyesek a kígyómarásba, a halál ellen, a megmenekülés érdekében, az maga Mózes mondja, hogy csináljatok egy részkígyót, és tegyétek fel egy póznára, emeljétek föl, és aki föltekint, az meggyógyul és életben marad, már a kígyó marások után. Hát akkor jól tudjuk, hogy azért van nekem erre válaszom, hogy ez előkép is Jézus keresztfájának és a lelki gyógyulásnak, a megváltásnak a ószövetségi előképe, a részkígyó, maga Jézus is hivatkozik erre, hogy ahogy felemelték a részkígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is a keresztfára. És nyilván itt nem az a kígyó gyógyította meg az embereket, az a réz eszköz vagy ábrázolás, mert hiszen az ugyanolyan, mint amikor aranyból borjút öntöttek, csak itt most egy kígyó formát öntöttek. Hát mi a különbség? Az, hogy nem azt az anyagiságot kellett Istenként imádni, hanem hittel kellett fölfelé nézni, inkább ez a tekintet fölemelése számít, hogy az Istenhez kell fordulni gyógyulásért, és azért kell a magasba tekinteni, az Úr világa felé. Ez az én magyarázatom. De itt van János apostol, aki hivatkozik a tapasztalat fontosságára, és ő, aki nem volt követelőző a jelek tekintetében, elég volt neki az üres sír, meg az ott hagyott kendők, a sírban elég volt ahhoz, hogy hittel gondoljon a feltámadásra, hogy Jézus legyőzte a halált, azért nincs a sírban. És néhány órával korábban, vagy nappal nyilván, mert hiszen 3 napig nyugszik az Úr a sírban, de ott van János a keresztfa tövében, és ott is látja, hogy Jézus meghal, és hogy a katona láncsája átszúrja az oldalát, ez volt a halálnak az igazolása, a halál bekövetkeztének. Azt is tudja tanúsítani, éppen ő, mert ő volt egyedül bátor olyannyira, hogy ott volt a kereszt közelében. Hát akkor hiteles személy az, aki erre hivatkozik. Így tekintsünk mindig Szent Jánosra, az apostolra, a szeretett tanítványra. És mindig párhuzamba teszi az örökké valóságot és az emberi világban megjelent valóságot, a láthatatlant és a tapasztalhatót, mert hiszen az élet jelent meg, és az örök élet

0: a beléd vetett hitünket, mint érzékelhető valóságot és minden élethelyzetben alkalmazható igazságot tudjuk megmutatni a világ számára. Üdvözd egy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: a mi halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: hetedik állomás. A feltámadt Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Így rendelkezett Jézus a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásáról. A bűnt mindig Isten bocsátja meg. Bűnbocsátó irgalmasságát azonban emberek által, emberi módon gyakorolja, a feloldozás szolgálatát az apostolokra és utódaikra bízta. A bűnbocsánat szentségében, a gyónásban Jézussal találkozunk. Köszönjük Jézusunk, hogy bármilyen nagy bűnnel is vétettünk ellened, embertársaink vagy saját magunk ellen mindig bizalommal fordulhatunk hozzád. Te arra tanítasz, hogy soha ne essünk kétségbe. Ha elestünk, álljunk fel, mindig kezdjük újra. Te mindig mellettünk állsz és biztatsz minket, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket és nyugalmat találtok lelketeknek. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vidd minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által,

0: Nyolcadik állomás, a feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: János látott és hitt. Tamás kételkedett, úgy érezte nem képes hinni, amíg nem lát, amíg nem győződhet meg Jézus sebeinek valóságáról. Kételkedett, és ezt őszintén becsületesen bevallotta. Jézus pontosan tudja, bármit is mond a szánk, hogy mi van a szívünk mélyén. Tudta ezt Tamás esetében is, és sokra tartotta őszinteségét, becsületességét. Ezért elment újra a tanítványok közé, személy szerint Tamásért, Tamáshoz. És akkor, ott, ebben a találkozásban Tamás átélte húsvét legmélyebb titkát. Átélte azt, az embert a szíve legmélyéig megrázó belső történést, érintést, ami már semmi külső igazolást nem igényel. És ekkor a sebhelyek érintésével, már mit sem törődve, megrendülve rogyott Jézus lábai elé, és vallotta meg hitét. Én Uram, én Istenem! Urunk Istenünk, add meg mindannyiunknak a kételkedőknek, az örökké okoskodóknak, a hitigazságokra kézzelfogható bizonyítékot váróknak, hogy egyszer ránk is igazak legyenek Jézus szavai, boldogok, akit nem látnak, mégis hisznek. Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: mindennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Aki feltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami haladó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 9. állomás. A feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: A tanítványoknak, mióta Jézussal találkoztak, sok megrázó, olykor felemelő, olykor lesújtó történésben, élményben volt részük. Jézus halála után nem tudják, hogyan tovább. Visszatérnek korábbi mindennapi életükbe. Halászni mennek, hogy gondoskodjanak maguk és családjuk megélhetéséről. A visszatérés a régi életben nem jár sikerrel. Aznap semmit nem fognak. És akkor Jézus újra megpróbálja felrázni és a helyes útra téríteni őket. Megmondja, megmutatja nekik, hogy hova vessék ki a hálójukat, és megtörténik a csoda. A tanítványok azt tették, amit Jézus javasolt nekik, és sokkal több halat fogtak, mint amiről valaha is álmodni mertek volna. Urunk Istenünk, Te tudod igazán, hogy milyen nehezen tudunk kitartani az úton, amire hívsz bennünket. Hányszor visszalépünk a saját utunkra, hányszor megszenvedjük, hogy nem figyelünk rád. De Te, Urunk, mindig adsz nekünk új lehetőségeket, hogy megtapasztaljuk, hogy nélküled semmik vagyunk, hogy egyedül csak Téged érdemes követni, mert valóban Te vagy az út, az igazság és az élet. Mi, Atyánk?
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Tizedik állomás, a feltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Péter sok boldog órát töltött Jézus társaságában. A maga emberi módján szerette őt. Nem akarta elhinni, nem akarta elfogadni, hogy Jézusnak bántódása eshet. És fogadkozott, hogy bármi történik is, ő soha nem hagyja el. Aztán nem sokkal később, Jézus elfogatásának éjszakáján háromszor tagadta meg mesterét. Mindezek ellenére Jézusnak nagy tervei voltak ezzel az esendő emberrel. Jézus, amikor föltámadása után találkozott a tanítványokkal, háromszor kérdezte meg Pétert, hogy szereti-e őt. És Péter e háromszori szeretett vallomásban valóban kősziklává változott, mert eljutott odáig, hogy egész lényét, teljes személyiségét átadta Jézusnak. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus rábízta a feladatot, amire kiválasztotta, rábízta juhait, rábízta az egyházat. Urunk Istenünk, neked nem az számít, hogy ma mik vagyunk, hanem az, hogy holnapra mivé válhatunk. Mivé válhatunk, ha rád figyelünk, ha veled élünk, ha el tudunk jutni odáig, mint Péter, hogy maradéktalanul rád bízzuk magunkat, rád bízzuk életünket. Kérünk, Urunk Istenünk, légy segítségünkre, hogy a feladatot, amit nekünk szántál, felismerjük, elfogadjuk, és tégy alkalmassá arra, hogy azt a te tetszésednek megfelelően végezzük. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által,

0: 11. állomás. A föltámadt Jézus megjelenik egyszerre több mint 500 tanítványnak. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Az emberek szívesen vannak olyanok társaságában, akik hasonlóan gondolkoznak, éreznek, akikkel szinte szó nélkül megértik egymást. Így lehetett ez annak az 500 tanítványnak az esetében is, akiket a lelkükben érlelődő, azonos forrásból táplálkozó erő vonzott egymáshoz. Jó volt nekik együtt, közösségben lenni. Nagy kegyelem volt ez számukra, hiszen a legtöbb ember legnagyobb problémája az egyedüllét, a magány. Jézus ismeri a teljes elhagyatottság irtózatát, hiszen azt a kereszten ő is átélte. Életében többször elmondta tanítványainak, hogy ő elmegy, de nem hagyja el őket, nem hagyja el azokat, akik ragaszkodnak hozzá, akik szeretik őt. Úgy lesz velük, hogy bennünk lesz, mi meg ő benne. És Jézuson keresztül ez a kapcsolat kiterjed a körülötte lévő közösségére is, mert ő jelen van a többiekben is, és a többi is jelen van ő benne, velünk együtt. Ez a keresztény közösségi élet lényege. Add meg, Urunk, hogy mi is megtapasztaljuk ígéretedet, hogyha a nevedben akár csak ketten is összejönnek, te ott vagy közöttük. Add meg, hogy földi életünk kis és nagy közösségeiben, családjainkban, egyházközösségünkben és az egész egyházban érezzük isteni jelenlétedet, hogy az ne csupán emberek gyülekezete legyen. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 12. állomás. A feltámadt Jézus a világba küldi tanítványait. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Jézus sok időt töltött kiválasztott tanítványaival. Tanította, nevelte őket, felkészítette a rájuk váró feladatokra. Az utolsó vacsorán önmagát osztotta szét közöttük, ezzel is jelezve, hogy megváltó művében ő képviselik a folytonosságot. Amikor föltámadása után találkozott velük, egyértelműen megjelölte feladatukat. Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. A tanítványokból apostolok küldöttek lettek, a hatalommal rendelkező Jézus Krisztus hivatalos küldöttei. És elindultak a világba, hirdették Jézus evangéliumát. Az azóta eltelt sok-sok év alatt Jézus folyamatosan hív meg férfiakat és nőket, hogy életüket az isteni hatalom szolgálatára szenteljék. Add, Urunk, hogy kiválasztottaid meghallják hívásodat, és a Szentlélek vezetésével hirdessék evangéliumodat. Áld meg, Urunk, papjainkat, hogy a rájuk bízottakat jó pásztorként terelgessék. Segíts mindannyiunknak, hogy gondolkozásmódunkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel, egész életünkkel követendő példa legyünk azok számára, akik még nem ismernek téged. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami halandó testünket és életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által,

13. állomás. A feltámadt Jézus felmegy a mennybe. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus mennybe menetele, vagyis az isteni dicsőségbe való felemelkedése, földi életének a betetőződése. Tudjátok, hova megyek, és az utat is ismeritek oda. Én vagyok az út, mondta tanítványainak. Jézus előre ment az atya házába, hogy helyet készítsen nekünk. Időben döntenünk kell, hogy az előkészített helyet el akarjuk-e foglalni. Ha a válaszunk igen, az azt jelenti, hogy Jézus útja a mi útunk, mert nem juthatunk el az atyához csak ő általa. A mennybe menetel után a tanítványok, bár az emberi szomorúság megkísértette őket, mégis nagy örömmel mentek vissza Jeruzsálembe, mert megértették a mennybe menetel értelmét, távlatait és a jelentőségét saját életükre vonatkozóan. Megértették, hogy ahhoz, hogy továbbra is Jézussal legyenek, ahhoz az ő életét kell élniük, az ő küldetését kell folytatniuk. Jézus átadta művét az apostoloknak, átadta nekünk, hívő embereknek. Segíts, Urunk, Istenünk, hogy mi is a mennybe törekvő emberekké tudjunk válni. Segíts, hogy életünk bizonyítsa, hirdesse, hogy Isten országának részesei vagyunk. Segíts, hogy ezen ország földi közösségében, az egyházban rendezetten, szeretetben, az élő Istenről tanúságot téve mindig a te törvényeid szerint éljünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vinn minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Aki föltámasztotta Jézust a halálból, ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 14. állomás, a föltámadt Krisztus elküldi a Szent Lelket. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus felment a mennybe, de nem hagyott minket egyedül, hiszen megígérte, hogy velünk lesz minden nap, a világ végezetéig. Nagy ajándékot kaptunk tőle. Elküldte a Szent Lelket nekünk embereknek, mindannyiunknak, akik ezáltal a Szentlélek templomai, a lélek adományainak hordozói, az üdvösség munkájának aktív részesei lettünk. Szent Pál szavai szerint a lelki adományok különbözőek, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A lélek adományait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A Szentlélek, ahogy küldetést adott az apostoloknak, úgy küldetést ad ma is a hívő embereknek. Küldetést az egyházban, a világban, küldetést a szűkebb környezetünkben, a családban, a munkahelyen, az egyházközségben. Kérünk, Urunk, segíts felismerni, hogy milyen adományt, karizmát ajándékoztál nekünk, és adj erőt és bátorságot, hogy azt mindig használni tudjuk és merjük. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelem áltályás, az Úr van te veled.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Atya, aki teremtette a világot, elküldte fiát. A fiú engedelmeskedett, eljött a világba, emberré lett, és a maga feláldozásával megváltott minket. Halála és feltámadása után elküldte a Szent Lelket, aki Isten jelenlétéről tesz tanúságot az egyházban és a világban. Urunk Istenünk, hálát adunk neked életünkért, megváltásunkért és megszentelődésünkért. A zsoltáros szavaival áldunk és dicsőítünk téged. Újjongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljátok az Urat, járuljatok eléje lelkendezve. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és az övéi vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének a nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba magasztalással, áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert jó az Úr. Örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szentmise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, onnan a Szent Antal nagy 9-et, 5. szentmiséjét fogjuk közvetíteni, melyet Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutat be. A mai estén énekel a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király plébánia templom Laudate kamarakórusa Lőfi Gellért vezényletével. Hívjuk önöket, hogy csatlakozzanak, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: Kedves testvérek, egy ferences szentről emlékezünk meg Szent Leopold Mandics áldozópapról. Ő Dalmáciában született, és már gyermekként éreztem a hívást, hogy szerzetes legyen. Páduába kerül, mint gyóntató, és egészen haláláig ott maradt Páduában. 1944-ben lebombázzák Páduát, és az egész kolostor elpusztul, kivéve a gyóntató celláját. Ez volt az első csoda, ami történt. Egy nagyon mély lelkületű gyóntató volt, szavaiból megértés, együttérzés és vígasz áradt. Sokat imádkozott gyónóiért, és gyakran penitenciát is vállalt értük. Az ő életszentsége már kitűnt földi életében is, és halála után rengeteg ima meghallgatás történt az ő közben járására, és Szent II. János Pál pápa avatta szentté. Szent misénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

Könyörögjünk! Istenünk, ki tökéletes egységi és legfőbb jó vagy, te betöltötted Szent Leopold áldozó papot a bűnösök iránti irgalommal, és a keresztények egységért való buzgolommal. Közben járására add meg nekünk, hogy lélekben megújulva, mindenkihez a te szereteted

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A nép ellenfeleinek biztatására Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a virág pedig letépték róluk a ruhát, és megvesztőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. A börtönőrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rájuk. A kapott parancs értelmében a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Élfélytálban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen olyan erős földrengés támadt, hogy még a börtön alapfala is beleremegtek. Az ajtók hirtelen mind kinyíltak, és mindenkiről leoldottak a bilincsek. Amikor álmából fölriadva börtönőr látta, hogy a börtön ajtói tárva nyitva állnak, kiúszta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni. Azt hitte ugyanis, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban harsány hangon rákiáltott, ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk. Az őr világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilás lábához, majd pedig kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz. Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igéjét. Ő pedig éjnek idején, még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden hozzátartozójával együtt. Bevezette őket otthonába, és asztalt terített neki. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte előt, és egész háza népét. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová megy, de mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittetek benne. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéim.
1: Halleluja.

Kedves ferences testvérek Krisztusban, kedves jó testvérek! Krisztus Urunk a Máté evangéliumban a következőket mondjam. Senki sem ismeri az atyát, csak akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Milyen megrendítő mondat. Mert azt állítja, hogy az Atya Isten nem megismerhető, hanem kinyilatkoztatott. Nem a mi erőfeszítésünk tárja fel, nem a mi bölcseletünk éri el, nem a misztikus elmélyülésünk ragadja meg, hanem a Fiú Isten nyilatkoztatja ki nekünk, akiket a Szentlélekben magához emelt. Az Atya Isten megismerése éppen ezért ajándék. És félreértés ne essék, itt én nem az Isten ismeretről beszélek, mert Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben már leírja, hogy az Isten fel lehet ismerni a természetes ész fényénél. De arra rájöjjünk, hogy az Isten szent háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek, ehhez szükség volt a kinyilatkoztatásra, hogy eljöjjön a Fiú Isten, és feltárja az ő belső életüket. És ez a kinyilatkoztatás a keresztségben teljesedett be számunkra. Megkaptuk a Szent Lelket nem szűkösen, hanem túláradó bőséggel. Általa Isten legbensőbb életébe vonódtunk be, és a múlt alkalommal arról elmélkedtünk, hogy Isten gyermekei lettünk. És ha valóban gyermekei vagyunk, mint ahogy így van, akkor nekünk nem csak kötelességünk, hanem jogunk van atyának szólítani őt. Ma ennél a megdöbbentő ténynél és ajándéknál állunk meg. Isten gyermekeinek az imádságánál, a mi atyánknál. Az ősegyházban a hittanulóknak nagybőjt folyamán a keresztségre készülve két szöveget kellett megtanulni. Az egyik volt a hiszek egy, a másik a mi atyánk, és ezt nagy szombat hajnalán fel kellett mondani. Ez az ősegyháznak a bölcsessége. A hiszek egy azt mondja, hogy kit vallok én. A mi atyánk pedig azt mondja, hogyan élek abból, amit vallok a hitemmel. A kettő együtt az egész keresztény létnek a vázát képezi, mint egy hídnak a két pillére. Az ősegyházban a mi atyánkot evangelical lexnek, vagyis evangéliumi törvénynek nevezték. Tertullianus írja, a mi atyánk az egész evangélium összefoglalása.

élete, de a Getsemáni kertben elmondott imádsága mind a mi atyánkból hajtott ki, mint alapkapcsolatból, hogy ő az atyának az egyszülött fia. Ez azt is jelenti, hogy amikor Jézus azt mondja, amikor imádkoztok, ti így imádkozzatok, nekünk nem egy ima formulát akar átadni Jézus, hanem beavat bennünket. Beavat a maga életében és az atyával való kapcsolatába. A mi atyánk egy kulcs, amellyel Jézus kinyitja az ajtót saját belső életére, és azt mondja nekünk, hogy ide beléphetsz. A keresztség által neked jogod van ide belépni. Ez a te területed is. Mert a keresztségben Isten gyermekévé lettél, tehát Krisztus élete a te életed is. És akkor úgy kezdjük, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Megrendítő ez a mondat. Mert Istent atyának szólítani, hiába, hogy ma elcsépeljük, de ez nem természetes. Kedves jó testvérek, ezen gondolkodjunk el. Tehát Istent atyának szólítani, ez nem természetes. Egyetlen egy vallásban sem volt soha ez természetes. A pogány vallásokban az isteneket félni kellett. Ha valahol valami olyan tapasztaltak, körbe rakták, majd erre templomot építettek, de az azért volt, mert ott az isteni energia ott volt, és véletlenül nehogy valaki olyan tegyen, hogy az istenség megbüntessen. Az Istennek a kedvében kellett járni. Az ószövetségi népnek pedig Isten neve annyira szent volt, hogy parancsba volt iktatva, hogy aki kimondja Isten nevét, azt meg kell ölni. A főpap egyetlen egyszer mondhatta ki az engesztelés napján, amikor belépett a szentek szentjébe. És ennyi. És most jön ez a Jézus, és azt mondja nekünk, azt mondja az apostoloknak és a tanítványainak, hívd őt apának, abbának. Ez a szó arámban egy bizalmas megszólítás, egyfajta ilyen becézgetés, atyácska, apácskam. Innen látszik, hogy Jézus, ő valóságos Isten volt, és valóban az atyának a fia, tehát a Szent Háromságnak a második isteni személye, mert annyira létidegen volt az, hogy Istent így megszólítani abban a millióban, abban a kultúrában, hogy ezt zsidó ember ki nem találhatta volna. Ezt Isten kellett nekünk tanítsa, senki más. Ez nem egy protokoll megszólítás, nem is egy távolságtartás, amiben az Istentől való rettegés van, hanem ez egy bensőséges kapcsolat. Ez a megszólítás, hogy mi atyánk. És joggal teszi ezt az ember. És Avilai Szent Teréznek a szavaival válaszolnék, a következőket írjam. Ó, mi nagy dolog, hogy a mi Urunk ezt az imádságot oly tökéletesen tanítja nekünk, hogy mindenki a maga szükséglete szerint nyerhessen belőle vígaszt. Sokan vannak, akik nehezen mondják ki ezt a szót, atyám. Mert az emberi apa, akit ismertek, aki nevelte, vagy éppen nem nevelte, nem volt Isten képmása, hanem sokkal inkább Isten karikatúrája. Aki félelemben, rettegésben, vagy éppen nem szerető apával nőtt fel, annak az atyaszó nem bensőséget ébreszt, hanem szorongást a szívében. És akkor mi kiállhatunk ide, és prédikálhatunk, hogy az irgalmas atya várja haza tékozló gyermekei, gyertek, gyónjatok. Csak hogy nem azt tapasztaltam, hanem pofont, szidást, verést. Kedves édesapák, látjátok, milyen nagy a ti felelősségetek? Hogy gyermekeitek lássák azokat az összetett kezeket? Hogy gyermekeitek megtapasztalják a ti irgalmasságotok és igazságosságotokon keresztül az irgalmas atyát és az igazságos atyát? Hiszen a családnak a papja mindig az édesapa. A családi asztalnál az imádságot az édesapa kell vezesse. Családi együttléteken mindig a keresztvetés az édesapái. Veszprémben
jártam a szemináriumot, és

0: Ott a mi lelki atyánk, a spirituális atyánk, Brenner József atya volt, boldog Brenner Jánosnak az öccse. Hatalmas ajándék volt egy ilyen embertől tanulni. És ő mesélte el, hogy az édesapjuk az imádságban volt a legszigorúbb velük. Minden mást elnézett, ha kellett, de ha az imádságot elhagyták, azt ott nem volt pardon. Az imádságban volt a legszigorúbb. Nagy tisztelője volt Szent Antalnak, ezért minden kedden böjtöltek, elvitte három fiát a templomba, és együtt végezték el a Szent Antal áltatosságot, és mind a három fia pap lett. Mind a három fiát oda tudta adni az Istennek, közülük az egyiket pedig már boldoggá avatták, vagyis kimondták, hogy ott van a mennyei dicsőségben, hiszen hitért, a fiatalokkal való foglalkozásért vértanú halált halt a kommunizmusban. Hatalmas nagy a felelősség, és vannak szép példák. És ez az ember nincs szenté avatva, nincs boldoggá avatva, de én hiszem azt, hogy ő szentként élte, és ott van a földi élete befejeztével, a mindenható atyával. Kedves testvérek, ennek a csodálatos létmódnak, amelyet a mi atyánk ad nekünk, van egy belső logikája, és jó lenne, hogyha ezt a belső logikát értenénk meg. Én ma nem készültem úgy pontról pontra átvenni, hogy mindegyik kérés mögött mi a mélység, hanem sokkal inkább ezt a belső lendületet tanuljuk meg. Katolikus egyház katekizmusa pontosan megfogalmazza, nagyon gyönyörűen szeretem a katekizmusunkat. Azt írja, az első három kérés az Atya dicsősége felé vonz minket, a másik négy, mint a felé vezető út, nyomorúságunkat ajánlja kegyelmébe. Két hullám, két irány, és egyetlen egy mozgás van jelen a mi atyánkban. Az első három kérés, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, vagy ahogy Jézus mondta, a te királyságod, a te uralmad, és legyen meg a te akaratod. Figyeljük meg, mind a három úgy kezdődik, hogy te. Nem én, nem az én szükségletem, hanem a te neved, a te országod, a te akaratod. Ez a szeretetnek a logikája. Az igazi szeretet nem magáról beszél, hanem a másikra figyel. Amikor ezt imádkozzuk, elfogy körülöttünk a világ, saját szükségleteink, aggályaink, terveink világa, és átvilágít bennünket az atyának a fénye. Aki a mi atyánkat valóban imádkozza, nem kisebbé, hanem szabadabbá válik, mert mindezeket le tudja tenni az atyának. Mert aki elfeledi magát Isten előtt, azt találja meg magát igazán. Jézus pontosan ezt élte meg a Gecemáné kertben. Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a kehely tőlem, ez a pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ugyanaz. Ez nem megadás, ez nem báb engedelmesség, hogy jaj, mindent el kell fogadjak, mert hát Isten így akarja, hanem Jézus tudja, hogy amit az atya akar, az jó, az öröktől való, és mindig jó, még akkor is, ha az ő emberi értelmével ez érthetetlen. Még akkor is, hogyha fáj, még akkor is, hogyha látszólag a halál fele vezet. Mert az atya akarata mögött soha nincs közöny velünk szemben, hanem mindig végtelen szeretet van. Ezt nem lehet tudni, ezt nem lehet megérteni sem, ezt csak hinni lehet. Tehát ez egy olyan pont, ahol az értelmünk meg kell adja magát a hitünk előtt, és meg kell hajtsuk a fejünket. Nincs más választásunk, ha valóban Isten gyermekeiként akarunk élni. És ez a hit az, amit a mi atyánk nap mint nap gyakoroltat velünk. És ezután jön a második négy kérés, a mindennapi kenyér, a bocsánat, a kísértés és a gonosztól való megszabadulásnak a kérései, ezek pedig a mi mindennapi életünkről szólnak. És figyeljük meg, csak az első három után jönnek. Először Istennel foglalkozunk, és csak ezután ebben a térben, hogy beléptünk az atyának az akaratába, az atyának a házában, ebben a légkörben fordulunk saját szükségleteink felé. Ez a másik hullám. És ez nem véletlenszerű, mert ez az imádságnak a rendje. Nem az én problémáim kerülnek előre, hanem Istennek a dicsősége, és ez a dicsőség, amikor átvilágít rajtam, amikor megvilágít engem, akkor egyszerűen feloldódnak sokszor a problémák. Az orosz filozófus nő Tatjana Goricseva története különös tanúságtétel lehet számunkra. A Szovjetunióban élve szabadulni akart abból a kettősségből, amely a bűnös ember állapota. Aki kétségbe esetten kereste az életének az értelmét. Nappal szép filozófiai előadásokat tartott, éjszaka pedig paráznaságban és részeges tobzódásban töltötte az életét, keleti jógába kezdett kapaszkodni és menekülni. És mesterem, keleti mester, különös feladatot adott neki. Ismételgesse mantraként egész nap a mi atyánkot. Azelőtt soha nem mondta is, nem is hallotta. A hatodik elmondás után hirtelen elárasztotta a világosság, és úgy érezte, hogy egyszerre mindent tud. Amikor később elkezdett katekizmusra járni, hogy megkeresztelkedjék, egy pravoszláv pap a hit igazságaira tanítottam, és az volt az érzésem, csak ismétli azokat, amiket már eddig is tudott. Ez a történet megmutatja, mit hordoz számunkra igazából a mi atyánk imádsága. Nem szavakat, hanem az élő Istent. Az élő Istennel való közösséget. A vele való találkozást, aki a szavak mögött ott van. Mi atyánk éppen ezért számunkra soha nem lehet pusztán egy ima szöveg, amelyet egyszer az értelmünkkel megtanultunk, megértettünk, és aztán elteszünk. Egy egész életen át lehet bele merülni, és kell is mindazoknak, akik újjászülettek vízből és szentlélekből. Egy egész életen át kell tanuljuk elimádkozni a mi atyánkot. Egy elmondás sosem lesz elég, és kettő sem. Ez azt jelenti, hogy nem csak az értelmünk kell, hanem minden estől oda kell magunkat vinnünk az imádságban Isten elé, mint az ő gyermekei. Kedves testvérek, Pilinszky János mondja az egyik versében, hogy az ember sorsa tulajdonképpen egyetlen szóban rejlik. És azt a szót az embernek egész életén át kell tanulnia, megtalálnia. És én itt állva előttetek, azt merem mondani, a mi atyánk megadja nekünk ezt a szót. Ez a szó atyám. És ebben benne van minden. Minden alkalommal, amikor kimondod, mi atyánk, én atyám, visszalépsz arra a helyre, ahova a keresztségbe kerültél. Az atya jelenlétébe. Abba a körben, amelyet az atya és a fiú által öröktől fogva, és amelybe a Szentlélek beemelt téged. Gyermekként állsz ebben az imádságban is, ebben az imádságban otthon vagy. És ha azt érzed, hogy még nem vagy otthon, akkor még nem imádkoztad el egyszer sem úgy igazán a mi atyánkot. És ezért kell sokszor elimádkozni, hogy egy legyen igazi, és az örökre igazi lesz. Akkor megérzed, hogy otthon vagy. Isten az én atyám és a mi atyánk. Ezt a szót senki el nem veheti tőled. Ez örökre a tiéd. Ez az ajándék. Öröktől fogva mindörökké a tiéd. Nőj fel, Isten gyermeki méltóságodhoz. Amen. Szent Leopold emlékezetét ünnepelve forduljunk Urunkhoz, hogy jóságosan hallgassa meg az egyház kéréseit az egész világon.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a Föld minden népének hirdessék az evangéliumot, és így egy nyáj legyen és egy pásztor. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy Szent Atyánk, Leó pápánk, a püspökök és a papok lelkipásztori szolgálatokat Krisztustól kapott megbízásukhoz hűen, bátran és odaadóan végezzék Isten népének javára. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a Ferences családtagjai, elöljáróik és lelkipásztorék szolgálata által megtapasztalhassák a gondviselés isteni művét életükben. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az eukarisztiában való részesedés által megszentelődjünk az örök életre.
0: Szálljon fel hozzád imádságunk, Urunk, Szent Leopold közben járására pedig szálljon le ránk a te irgalmasságot, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és fogadd el adományainkat, Urunk Istenünk!

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek is, egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal, páduai Szent Antallal, Leopold Mandicssal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
0: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat 14. Leó pápánkat és Gergely püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
1: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
0: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk! Istenünk, mennyei atyánk, aki az élet kenyerével táplálhat minket, add meg, hogy

Szeretett jó testvéreim, úgy hirdettük, hogy minden kedden egy-egy május hónapban egy-egy kórust hívunk meg. Múlt alkalommal a Kegytemplom kórusa énekelt. Köszönjük nekik is azt, hogy megörvendeztettek minket. Ugyanakkor hálás szívek köszönöm a Sepsi Szentgyörgyi Laudate kórusnak és vezetőjüknek, Löfi Gellértnek, hogy újra eljöttek. Évről évre csodálhatjuk az ő éneküket. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük a szolgálatukat, áldja meg a Jóisten. Köszönjük a szép, meditatív zenét is. Máskor is várjuk szeretettel.

Az evangélium hirdetése nem csupán egy parancs, hanem egy mély és szent hívás mindannyiunk számára, nem csak papok, hanem minden keresztény számára. Különösen a családoknak, mint Isten elsődleges tanítómestereinek van szerepük abban, hogy a gyermekek az életük első pillanatától kezdve találkozhassanak Isten szeretetével. A szülők és a rokonok az első igehirdetők, akik szavaikkal és tetteikkel mutatják meg Isten jelenlétét és szeretetét a családban. A szeretet nem csupán érzelem vagy érzés, hanem az a központi erő, amely összetartja a világot és minden életet. Az evangélium hirdetése tehát nem csak szavakban, hanem a mindennapi életben történik, amikor a szeretet cselekedeteiben Krisztus tanítását valósítjuk meg. A keresztény élet legfőbb hirdetése a szeretet, amely kezdettől fogva és örökké van Isten ajándéka. Mindenható Istenünk, Te vagy a szeretet forrása, aki minden teremtmény szeretettel formáltál meg. Kérünk, segíts, hogy a mi életünk is a Te szeretetet tükörképe legyen. Árazd ránk a kegyelmedet, hogy szavaink és tetteink valóban hirdessék az evangélium örömét és igazságát. Szent Antal, aki mindennapjaidat a hit és a szeretet szolgálatában élted, kérünk, közben járj értünk, hogy mi is tükrözzük Isten szeretetét a családjainkban és közösségeinkben. Tölts el minket a Te szeretet erejével, hogy életünkkel másokat is közelebb vezessünk hozzád. Amen.

0: Istenünk,
1: te áldott püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezőjét, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tiszteltessük, tanítása és példája, világító
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, a Szent Antal nagy 95. szentmisét, melyet Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutatott be. Énekelt a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templom Laudate kórusa Lőfi Gellért vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, arra biztatjuk Önöket, hogy maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: női alkoholizmust, és ennek a formájának a részleteit közelebb hozni egy kicsit a rádióhallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntelek, Kinga, és...
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: El kell mondjam azt, hogy az előző adásainkban, az előző két adásunkban már volt szó arról, hogy te mit éltél meg, hogyan élted meg, és ugye azt mondtuk, hogy folytatni fogjuk. Először is egy kis bevezető lesz, és akkor utána meg akkor a te saját tapasztalataidat szeretnénk megosztani, és akkor úgy, hogy ebben a formában fogjuk folytatni a mai alkalmunkat is. A napokban valaki azt kérdezte tőlem, hogy miben és hogyan segíti az egyház a szenvedélybetegeket, és az jutott eszembe erről egyébként, és hogyha csak az erdélyi régiónkra gondolok, akkor hát elég hiányosnak tartom én azt, ahogyan az egyház viszonyul ehhez a problémához. Nem minthogyha nem lennének keresztény szakembereink, de mégis valamiért, nem tudom, akadozik. Hát ugye a katolikus egyház részéről a Caritas, aki köztudott, hogy akott juttatni különböző programokat, illetve a református egyház részéről a Bonus Pastor alapítvány. Hát azon kívül nem nagyon tudok, hogy más egyházak valamilyen formában kapcsolódtak-e be. Na de röviden erről csak annyit, hogy az egyház szenvedélybetegségből való felépülési programja egymás támogatásáról és az egymásra való kapcsolatról szól a szenvedélybetegség legyőzésében. Ugye ez lenne az egyik nagyon fontos dolog. De ami a legfontosabb, hogy a szabadítóval való kapcsolatteremtésről is kellene szólnia. Tehát mindannyian küzdködünk a saját személyes kihívásainkkal. Sokak számára ezek közé tartozhatnak a szenvedélybetegséget okozó vagy kényszeres viselkedések. Nem mindig beszélünk nyíltan a szenvedélybetegségekről vagy kényszeres viselkedésről a társadalomban, és különösen az egyházban, tehát továbbra is ez a tapasztalat. Viszont ha te vagy egy szeretted szenvedélybetegséggel küzdik, akkor talán szégyeled magad, vagy zavarban, vagy esetleg mások ítélkezése miatt aggódsz. Ha szenvedélybetegséggel küzdesz, akkor úgy érezheted, hogy összetört, vagy rossz ember vagy. Ez a kihívás nyomasztónak, kínosnak és leküzdhetetlennek érződhet. Azonban egyik tettünk sem változtathatja meg értékünket Isten szemében. Mindannyiunk értéke végtelen, és nem vagy egyedül a megpróbáltatásaikban sem. Krisztus által minden lehetséges, beleértve ebbe a szenvedélybetegségből való felépülést is. Ez azokra is igaz, akik esetleg mások cselekedeteinek a fájdalmával vagy következményeivel küzdködnek. Egyszer valaki azt mondta volt, hogy azoknak, akik valamilyen káros szenvedély rabjai, azt mondom, van remény, mert Isten szereti minden gyermekét, és mert az Úr Jézus Krisztus engesztelés előtt nincs lehetetlen. Hát nagyon remélem, hogy ez az üzenet is, és az is, ami itt a mai adásban folytatódni fog, el fog jutni a szenvedélybetegekhez. Amint én már nagyon sokszor említettem, hogy én is rá kellett jöjjek arra, hogy gyakorlatilag nem elhagyott a Jóisten, hanem én álltam félre, én vetettem meg őt. És mindaddig, amíg nem tapasztaltam az ő szeretetét, addig nem voltam képes arra, hogy visszatérjek ő hozzá. És ezt azért is mondom, mert ugye az elmúlt két adásnak a témája a női alkoholizmus volt, és tudjuk azt, hogy ez fokozottabban nehezebb

0: a nők számára ez a probléma, mint például a férfiak számára. Ami már megszokott ugye egy társadalomban, és főleg, hogyha a szenvedélybetegségről beszélünk, szinte azt lehetne mondani, hogy a szenvedélybetegség csak a férfiak betegsége, de nagyon jól tudjuk azt, hogy és én személy szerint is már nagyon sok esettel találkoztam, hogy sajnos ezt most már nem lehet csak az egyik nemre ráhúzni, hanem a másik nem is érintett. És éppen ezért ugye az elfogadás, a toleráns viselkedés az, ami inkább, vagy mondhatnánk azt is, hogy a szeretet, ami segíthet valakinek abban, hogy ebből a problémából ki tudjon jönni. Ugye két fogalmat is tisztáztunk az elmúlt alkalommal. Az egyik a női alkoholizmus, de egy másik hasonlattal is éltünk, az alkoholhasználati zavarral, ami ugye elmondtuk, hogy ugyanúgy, mint a másik nem esetében, általában fokozatosan alakul ki, és van néhány tipikus szakasz, ami a kialakulását megelőzi. És akkor már is belekezdenénk az első szakaszba, hogy ebben a fázisban az ivás nagyon ritka, vagy csak a társasági fogyasztása korlátozódik. Ugye ezeknek a jellemzői az, hogy csak a bulikon, csak barátokkal, vagy bizonyos stresszt okozó helyzetek után, idézőjelben jutalomként, egy pohár valami, általában a nők a bort a részesítik előnyben. Ebben a szakaszban még nem beszélünk függőségről, és sokan itt még nem is gondolnak arra, hogy ebből probléma lehetne, ha ez így folytatódik. Majd elkezdődik egy rendszeres ivás. Ez annak a következménye, hogy az alkohol egyre gyakrabban jelenik meg a mindennapokban. És ugye ennek a tipikus jelei, hogy minden nap végén egyfajta levezetésként, egyfajta megnyugvásként történik a fogyasztás. Egyre gyakrabban lép be a gondolatban az alkohol, és kezd nőni a tolerancia, tehát hogy gyakorlatilag ami azt jelenti, hogy egyre több kell ahhoz, hogy a kellő hatást, azt a lazító, megkönnyebbülő hatást elérje valaki. Sajnos ebben a szakaszban kezdnek megjelenni különböző szorongásos zavarok, vagy akár a depresszió is. De kicsit megállnék, és akkor átadnám a Kingának a szót, hogy ez nálad hogy alakult? Milyen formába jelentkezett?
1: Igen, ezen én is sokszor gondolkoztam, és az embernek akkor van fejlődési lehetősége szerintem, hogyha őszinte önmagával. Ezt a vonalat mindjárt folytatom is, csak annyiban kapcsolódnék ahhoz az összefoglalódhoz, vagy a bevezetődhöz, amiket mondtál a nőket illető függőségekről, hogy úgy képzeld el, hogy én igazából nyilvánossá tettem a saját problémámat és a felépülési lépéseimet, meg egyáltalán, hogy mikor hol tartok, és nagyon sokan privát üzenetben írtak rám, hogy mennyire fontos nekik. Sokszor pedig azt hittem, hogy vagy úgy éreztem, hogy lehet, hogy butaság ezeket írogatni, de mégis nagyon sokan kerestek meg üzenetekben nők, hogy mennyire fontos, hogy valaki erről beszél eleve, és hogy ne hagyjam abba, mert megerősítést ad, és valóban rengeteg nő érintett. Ez csak ennyi, itt most zárójelbe.
0: Igen, tudom, miről beszélsz. Gyakorlatilag én is nem is egyszer, főleg még az elején hallottam vissza azt, hogy minek kell erről annyit beszélni. Vagy hogy mi az a nyilvános közzététel, és így tovább. Tehát, hogy ugye korábban nekem a médiában is jelentek meg különböző formában tanúságtételek, és erre a válaszom az volt, hogy ez is egy tanúságtétel. Az is tanúságtétel, amikor Jézus Krisztusnak a Jézus Krisztusról teszünk tanúságot, vagy a hitemről teszek tanúságot. De ez is egyfajta tanúságtétel, ha kell, mondhatnám még erősebb akár, tömörebb, mint egy másik. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a hitről való tanúságtétel nem hiteles, nem erről van szó. De viszont, amikor hitelesen beszélek egy ilyen személyes problémáról, akkor én azt gondolom, hogy és közzéteszem, és a nyilvánosság előtt kitárom, akkor ez egyébről szól.
1: Igen, és sokszor feltettem a kérdést magamnak, hogy ez vajon nem egyfajta önmaga mutogatás, vagy vajon miről szólhat. Szakemberekkel is beszélgettem erről, és valóban, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor valóban az is benne lehet, hogy van egy pont, amikor azt érzed, hogy nem mondhatod el senkinek, elmondod hát mindenkinek egyrészt. Másrészt meg persze sokszor annak kapcsán is tükörben néztem, hogy lehet, hogy megbántottam embereket azzal, amiket kiírtam. Tehát, hogy ilyen szempontból is valóban egy tanulási folyamat, mert hogy ezek által megint önmagadra nézel. Aztán mindenki azt szűr le belőle, amit tud, ahol tart. Tehát nekem ez egy, úgy érzem, hogy egyfajta kapaszkodó is volt egyben, de hogyha ezzel mondjuk támaszt tudok nyújtani valakinek, fú, de erős szó, de most ez jutott eszembe, hogy elkezdjem merni beszélni róla, egyáltalán, tehát hogy kicsit tabumentesítsük azt, hogy ez bizony a nők körében is olyan erősen jelen van, hogy a pont a suttogás miatt lesz ebből sokkal nagyobb probléma. Uh-huh. Tehát és akkor nincs kivezető út. Na, szóval nekem ez a tapasztalatom azt illetően, hogy írtam és írok róla.
0: Igen. Na, de igen, valójában ez a műsor is, ami már elég rég, hogy megy, arról szól, hogy hogyan tudjuk segíteni azokat, akik hasonló helyzetben vannak. A cél az, hogy minél nagyobb réteget elérni, minél több emberhez eljusson az üzenet. És az üzenet az egyértelmű, hogy nem kell ezt egyedül végigcsinálni. Ott van a Jóisten, ott van Jézus Krisztus Urunk, aki tehát szabadítunk, akiről ma beszéltem, de ott vannak a szakembereink, és ott vannak azok, akiknek sikerült, akik szabadultak, akikre fel lehet nézni, és akiktől rengeteget lehet tanulni, lehet kérdezni. És ilyenképpen gondolom, hogy vagy te is itt.
1: Igen, és én mondjuk én a felnézést egy kicsit erős kifejezésnek gondolom, de hogy én azt teljesen megértem, hogy sőt, tehát nem is gondolom, hogy most mindenki el kellene kezdjen erről beszélni, és kiállni a nyilvánosság elé, és akkor arról szólna a megszabadulás, nem. Hanem úgy gondolom, hogy néha azért nem árt, ha valaki mer erről nyilvánosan beszélni, mert akkor talán bátrabban kezdenek el akár kis csoportokban is beszélgetni emberek. Mm-hmm. Mert nem feltétlenül az a lényeg, hogy most mindenki számára kiterítsd az életed, de hogyha ez tud segíteni abban, hogy akkor lehet, hogy majd bátrabban ül össze 3-4 nő, mm-hmm. és beszéli meg ezt, mint probléma, akkor az már lehet, hogy segített.
0: Mm-hmm. Nagyon köszönöm, hogy ezeket a a gondolatokat tudtuk így tisztázni, és akkor visszaadom neked a szót.
1: A szakaszok, vagy jutottam én el? Igen. Na, hát ebben is azért nem árt igazán tükörben nézni, mert én általában mindig azt mondom, hogy 2 éve májusban szakadt nálam minden. Tehát 24 májusában, igen. Amikor egy olyan hosszabb ideig tartó kontrollvesztett állapotba kerültem, hogy pontosan tudtam, hogy baj van. És ugye erről talán korábban is beszéltünk, hogy én azért eléggé, tehát én gyerekkorom óta azért ismerem a függőségeket, hozzátartozóként azért nagyon sokáig jelen voltam, és sokat, aránylag sokat tudok a függőségekről. Most pont ennek apropóján nem volt az nehézség felismerni, hogy én itt átléptem egy határt. Na de ha őszinte akarok lenni magammal, akkor az alkoholfogyasztási szokásaim, azok nagyon régre nyúlnak vissza. Tehát, hogy épp úgy, mint általában a tinédzserek, és kár ezt is tabusítani, nagyon sokan szeretik kijelenteni, és biztos, hogy vannak ilyenek, és gratulálok nekik, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ők felnőtt korukban kezdtek el találkozni az alkohollal, de amúgy sokkal jellemzőbb az, hogy a 16 évesek azért már találkoznak vele, vagy sőt, a mai korban már sokkal fiatalabban. Na hát nagyjából mi is így voltunk, hogy azért már bulikban azért ismerkedtünk az alkohollal, főleg, hogy mindannyiunknak a családjában otthon azért volt alkohol, ha visszagondolok a baráti körömre, azért otthon jelen volt az alkohol. Szóval az, hogy az életemnek egy ilyen természetes része volt, az nem is volt kérdés. Azt, hogy azért arra nem emlékszem, hogy az jellemző lett volna, hogy ilyen rendszeresen, hogy ha este én hazamegyek, akkor én azt le kell vezessem azt a napot. Nem, ez így szerintem sokkal lassabban kúszott be így szokássá, mint hogy azt mondjam, hogy kezdetektől nem. De az biztos, hogy jelen volt olyan szempontból, hogy ha valami gondom volt, ha valami fájt, ha valami olyan nagyobb esemény történt, akkor olyankor jellemző sokunkra, rám mindenképpen az, hogy akkor inni egyet rá. És ez viszont tényleg szokásszerű volt. Aztán voltak olyan időszakok is, hogy egyáltalán nem, de hogy ha őszinte akarok lenni magammal, akkor én nem emlékszem egy olyan évre az életemből, de amikor terhes voltam és szoptattam. De azon kívül, hogy legyen egy olyan év, hogy én nem fogyasztok alkoholt, én ilyenre nem emlékszem. Szóval igen, tehát hogy valamelyest a szokásvilágomban benne volt, nem beszélve arról, hogy ezen is annyiszor gondolkodtam, hogy ami körülöttünk zajlik, hogy nincs olyan film, te nem látsz egy olyan filmet, amelyikben ne az lenne, hogy ha nő, ha férfiről van szó, este, amikor hazamegy a nagy meló után, a fáradtság után, az első mozdulat, hogy kiveszi a hűtőből a sört, vagy elveszi a borospoharat, és kitölti a pohárbort. Tehát annyira a köztudatunkban az van, hogy az egyfajta levezetés, hogy ilyen szempontból nekem is természetes része volt az életemnek.
0: És ugye azt mondtuk, hogy ezt követően ugye egyre gyakrabban fordul meg a gondolat, hogy jó volna inni, vagy esetleg már előzetesen már ott sem tartunk, hogy este van, és már ott van, hogy na, hogyha hazamegy, akkor biztos.
1: Hát vagy, hogy jön a hétvége, igen, és akkor lesz egy buli. Nem beszélve arról, hogy igazából, sőt, hát voltak olyan buliaink, hogy tényleg nem csak egy kicsit ittunk, hanem sokat. Tehát, hogy pontosan tudtam én korábban is, hogy mi az a másnaposság. Tehát nem igaz, hogy nem. És ezzel szerintem nagyon sokan így vannak, vagyunk. Csak akkor úgy volt jelen, hogy legfeljebb volt egy rossz napod utána, de az élet ment tovább. Fel se tűnt, hogy igazából mennyire része az életemnek.
0: Ezekben az időszakokban nem gondoltál arra, hogy esetleg te is hasonló helyzetbe jutsz, mint... Ugye beszéltél anyukádról?
1: Hát ezzel az az érdekes, hogy na látod, az ember milyen nagyképű tud lenni önmagával. Én mindig azt hittem, hogy nagy játékos vagyok. Tehát pontosan tudtam, hogy a függőség, vagyis függőhajlamom van, hogy azt hozom magammal, de mégis úgy gondoltam, hogy én ki tudom játszani. Mert hogy legfeljebb, ha kicsit már túlzásba esnék az alkohollal, akkor aztán a munkával ellensúlyozom, vagy a sporttal, vagy... De ha jobban belegondolok, mindig volt valami váltás, és én úgy gondoltam, hogy én ha elmegyek a falig, onnan visszapattanok. Tehát, hogy megvolt ez a fajta nagy képűségem önmagammal, az biztos.
0: Na hát én izgalmasan várom a következő adásunkat, amikor folytatásról fogunk beszélni, ugyanis itt most meg fogjuk szakítani ezt a gondolatmenetet, de arra biztatjuk a hallgatókat, hogy a következő adásunkra is készüljenek, és hallgassanak bennünket. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velem voltál. A rádióhallgatóknak pedig azt javasolom, hogyha véletlenül valaki érdeklődését felkeltette, akár érintettként, akár segítőként, akár hozzátartozóként, akkor keressenek bennünket a már megszokott elérhetőségeinként. Tehát én azt tudom mondani, hogy Erdély nevezetesebb székelyföldi településein, nagyobb városain jelen vagyunk, a munkatársaink révén, tehát Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, a Marosvásárhely, Kolozsvár, Szatmár, Margita, Nagyvárad, és keressenek bennünket szeretettel. Fogunk minden kérést majd, minden kérésnek eleget tenni. A mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Viszont hallásra.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, Alleluja!
0: Örök királyunk, Szent Urunk, Atyával trónuló Fiú, Ádám ősünket egy szavad alkotta, mint képmásodat.
1: S midőn az ördög, földiek ős ellensége megcsúfolt, szűz által testi életet vállaltál értünk, földi sort.
0: Velünk, hogy lakva testben is, Istennel minket egybekös, s a kerességben bocsánatot megváltásképpen adj nekünk.
1: Kereszthalált az emberek üdvéért haltál kegyesen, és ontottad szent véredet üdvünknek váltságdíjaként.
0: Fel is támadtál, glóriát készített néked, Szent Atyád, hogy sírból felkelünk mi is, hívőn megvallja tiszta szív.
1: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre, Alleluja. Halljátok ezt, minden népek, a föld minden lakója jól figyeljen.
0: Közemberek és előkelők, a gazdag és a szegény egyaránt.
1: Ajkam bölcsességet beszél, és szívem elmélkedése okosságot.
0: Példabeszédre figyel fülem, hárfadalban tárom fel talányomat.
1: A rossz napoktól miért félnék, amikor alattomosok gonoszsága vesz körül?
0: Ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
1: Pedig nem válthatja meg magát az ember, váltságdíjat Istennek nem adhat.
0: Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
1: Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek is, az esztelen és a balga elpusztul egyaránt, és idegenekre száll vagyonuk.
0: Sírjuk lesz majd örökre lakóhelyük, nemzedékeken át az lesz hajlékuk, még ha saját nevükről neveztek is el földeket.
1: Az ember övezze bár tisztelet, nem marad meg, csak olyan, mint az állat, melyre pusztulás vár. Bizony, ő is csak ahhoz hasonló.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Alleluja.
1: Az Úr kiragadta életemet az alvilág hatalmából. Alleluja. Ilyen az útjuk azoknak, akik önmagukban bíznak, és végük azoknak, akik tetszelektek beszédjükben.
0: Mint az alvilág felé terelt birkanyáj, a halál terelgeti őket.
1: Alászállnak, sírba hullnak, és alakjuk elenyészik. A holtak országa lesz lakhelyük.
0: De Isten kiragadja életemet. Az alvilág hatalmából magához emel engem.
1: Ne törődj azzal, ha gazdagodik valaki, vagy ha nagy dicsőség éri házát.
0: Mert semmit sem visz magával, ha meghal. Nem követi őt nagy dicsősége.
1: Ha életében boldognak mondta is magát, dicsérni fognak, jól gondoskodtál magadról.
0: Mégis megtér ősatyái nemzedékéhez, akik napfényt már sohasem látnak.
1: Az ember övezze bár tisztelet, ha nincs benne értelem, olyan, mint a vágásra szánt állatok. Bizony, ő is azokhoz hasonló.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr kiragadta életemet az alvilág hatalmából. Alleluja.
1: Tiéd, Uram, a fönnség és a hatalom, a dicsőség és a győzelem. Alleluja. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen.
0: mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
1: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsítjeit,
0: mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
1: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tiéd, Uram, a fönnség és a hatalom, a dicsőség és a győzelem. Alleluja. Menjetek az Úrhoz, az élő kőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élőkövek épüljetek fölé lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Az igazságot mondom, jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az igazságot mondom, jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Alleluja.
0: Krisztust, aki feltámadásával megerősítette népe reménységét, kérjük álhatatosan.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: Úr Jézus, átszúrt oldaladból vér és víz folyt ki. Tedd egyházadat szeplőtelen jegyesedé.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: Legfőbb pásztor, te Pétert bíztad meg, hogy legeltesse nyájadat, amikor feltámadásod után megvallotta, hogy szeret. Növeld Leó pápánkban szüntelenül a szeretetet és a buzgóságot.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: A te adományod volt a bőséges halfogás, amikor tanítványaid a tengeren haláztak. Küldj munkásokat, hogy folytassák apostolaid munkáját.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: Apostolaidat a tenger partján kenyérrel és hallal vendégelted meg. Ne engedd, hogy a mi hibáinkból éhezzenek testvéreink.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: Jézus, új Ádám és éltető lélek, ragyogtasd fel elhunyt testvéreinken dicsőséget, fényét, hogy teljesen részesüljenek örömödben.
1: Örökkön élő Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha egy lámpás kialuszik, sokkal sötétebb lesz, mintha egyáltalán nem is égett volna. Sajnos a világ tele van kihunyt emberi roncsokkal, mondta John Steinbeck.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves már rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok. És most a kedves hallgatókkal már a rádióban a Lélek ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, Isten csodálatos műveiről. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Még egyszer külön köszöntöm Jána Belánkovát, a Magyarországi Édesanyák Imái Közösség koordinátorát, hogy hallgatja a műsoromat, nagyon szeretettel köszöntöm. Köszöntöm a Békés Csabaiakat, és minden kedves ismerőst, akit tudom, hogy külön ide figyel az én műsoraimra. Azt szeretném mondani, hogy akik a múlt alkalommal hallgatták az adásomat, a műsort itt a Mária Rádióban, azok hallották, hogy az Édesanyák Imái Közösségekről beszéltem, öt valóságról, mindegyiket úgy megemlítettem, és éppen csak utaltam arra, hogy annyi szép dolog van ezekben a valóságokban, amit Isten ad a mai világnak, különösképpen az édesanyáknak, hogy nagyon szeretettel szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy hát engedjük, hogy ezek megérintsenek minket, hogy édesanyák elkezdenek imádkozni, így, ahogy ebbe a közösségbe, mert ez egy karizma, Isten ajándéka, és ahogy Isten így elvárja tőlünk, és hogy felkínálja az édesanyáknak. Tehát nagy-nagy szeretettel ajánlom én Isten csodálatos művét. Annyira elgondolkodtam, mert akit említettem az előbb, Jánát, ő írta, hogy régóta imádkoznak a mi országunkért is, és a központi kérésük az, hogy itt is a mi országban is elinduljon az Édesanyák Imái Közösség, mondhatjuk, hogy lelki mozgalom. És hát aztán a nemzetközi oldalon megtaláltam azt, hogy a világon nagyon sok helyen vannak édesanyák, akik felvállalták, hogy havonta imádkoznak három országért. 2020-ban minden hónapban három országért imádkoztak, és novemberben Romániáért, Nauruért, ez volt Oceániában és Ugandában, Afrika közepén van ez az ország, ezért a három országért imádkoztak, és hát kedves már rádió hallgatók, édesanyák, elsősorban szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ide az elején csak két személy kell. Két édesanyja, akik mindjárt fogják hallani a lépéseket, hogy adják oda életüket Istennek, és tegyék meg ezeket a lépéseket, ahogy Isten adta az alapítóknak mindezt. Na hát akkor, kedves Mária Rádió hallgatók, ma a műsorban csak egyedül erről szeretnék beszélni. A múlt alkalom, egy héttel ezelőtt, ott emlegettem az édesapák imádságát, a brazil közösséget, egyebeket. Na most csak erre szeretnék figyelni az édes anyák imái közösségre, és hát elsősorban a magyarországi honlapot néztem meg, és aztán a nemzetközi hivatalos oldalt is, és hát csodaszép dolgok vannak. Figyeljük nagy-nagy szeretettel, én igyekszem megismételni néhány dolgot, tehát mindjárt ott az oldalukon lehet olvasni egy köszöntőt. Nagyon szép, hallgassuk csak! Nagy örömünkre szolgál, hogy szólhatunk hozzád, mert az édesanyánk imái, a mindenható Isten ajándék a korunk édesanyáinak, hogy anyasságukat új örömbe és reménységbe élhessék meg. Az édesanyák imáihoz mindenütt csatlakozhat, aki szeretné imádkozni a gyermekekért, gyermekeiért, de nem csak a fizika, hanem lelki édesanyák is. Bocsánat. Na és akkor hallgassuk meg, kedves Mária Rádió hallgatók, a angliai alapító nőnek a szavait, alapító levelét, Veronica Williams a következőket adta közre. Nagyon örülök, hogy beszélhetek önöknek az édesanyák imáiról. Egy időben Sandra, sógornőmmel együtt úgy éreztük, hogy odaadóbban kell imádkozzunk a gyermekeinkért. Arra kaptunk meghívást, hogy egy új imacsoportot alakítsunk, mely a gyermekekért imádkozna, és hogy hívjunk meg más édesanyákat is, hogy csatlakozzanak hozzánk. Csodálatos válaszokat kaptuk,
kapunk, és mert tudjuk, hogy ez az imacsoport az Úré, az Úr Jézusé, mennyi atyájé nagy áldásban részesültünk. Megtudtuk, hogy nem egy édesanyának hasonló elképzelései voltak, és csatlakoztak hozzánk. Nagy öröm látni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a világ különböző tájain mások is csatlakoznak az imáinkhoz. Az elején, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezesse minket, véletlenszerűen kinyitottam a Szentírást, Jeremiás 31.16-17-nél, milyen csodaszép megerősítés, ha átolvastam volna az egész Bibliát, se találtam volna jobb verset. Hallgassuk a Jeremiás idézetet, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra, visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Milyen szép, kedves Mária rádió hallgatók, tehát Veronika Williams az alapító levelét ismertetem a kedves hallgatóknak, és engedjük, hogy a lelkünket megmozdítsa. Mi a lelkiség ennek a lelki útnak, az édesanyák imája lelkiségen a teljes önátadás útja. A szűzanya életét tanuljuk élni, imáinkban nagy bizalommal helyezzük magunkat, gyermekeinket és szeretteinket Jézus kezébe, hisz ő mindent megtett. És így imádkozunk, Uram Jézusom, nem egyszer elgondolkodom útjaid fölött is, nem tudok teljes bizalommal lenni irántad, mert azt hiszem, hogy csak akkor lesz minden a legnagyobb rendben, ha úgy mennek a dolgok, ahogyan én azokat elképzelem. Most már bánom, Uram, és ha ismét így gondolkodnék, kérlek, emlékeztess arra, hogy a te szereteted gyermekeim iránt sokkal nagyobb, mint az enyémem. Ilyen pontokban van szedve gyönyörűen, és hallgassuk, mit mond a találkozásukra, amikor imádkozunk, egy asztal körül ülünk, vagy térdelünk, amelyre ráhelyezünk egy keresztet, a Szentírást, egy gyertyát és egy kis kosarat, amelyben az összejövetel végén beletesszük a kis papírkorongokat, gyermekeink és mindazok nevével, akiket Jézus kezébe szeretnénk helyezni. Rögtön az elején kérjük a Szent Lelket, hogy vezesse az összejövetelünket, könyörgünk a védelemért, bocsánatot kérünk és megbocsátunk, imádkozunk a csoporttagok szívbéli és lelkiegységért, énekkel és imával dicsőítjük az Urat, olvassuk a Szentírást, miközben megosztjuk gondjainkat a többi édesanyával. Igyekezünk megérteni azt, amit az Úr személyesen nekünk akar mondani. Figyeljük meg, kedves Mária rádió hallgatók, hogy olyan dolgok vannak itt, ami emberileg nem így csinálnánk, de Isten adja ezt. A Szentlélek irányítja, így, hogy ez így történjen, mert így adja Isten a legtöbb segítséget erre. Igyekszünk megérteni azt, amit az Úr személyesen nekünk akar mondani. Nem adunk tanácsot egymásnak, hanem minden gondot imádságba foglalunk. A bizalmas dolgokról, melyeket az édesanyák az imában elmondanak, nem beszélünk a csoporton kívül. Figyeljük meg, mekkora önnevelés kell, és odafigyelés, hogy ezeket megvalósítsuk. Továbbá így folytatja a levelét az alapító, az imán keresztül az Úr új barátságokat hoz létre. Nyitottak vagyunk arra, hogy a csoportba új édesanyákat fogadjunk be, fizikai vagy lelki anyákat. Nem feledkezünk meg arról, hogy nem kell, hogy ugyanolyan felekezetűek legyenek, mint mi, és nem kell, hogy legyen tapasztalatuk a kis közösségben végzett imával. Hetente egyszer találkozunk mindig ugyanazon a napon és ugyanabban az órában. Imádkozzunk azért, hogy az Úr küldje el csoportunkba mindazokat az édesanyákat, akiket ott akar látni, és akiknek erre szükségük van. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, mennyire tetszik ez nekem. Figyeljük, ha néhányan elkezdik ezt az imádságot, akkor benne van az imádságukban, ezt az ima füzetben meg lehet találni. Imádkozunk azért, hogy az Úr küldje el a csoport mindazokat az édesanyákat, akiket ott akar látni. Igen, így alakul egy közösség, Isten hozza az embereket, és akiknek erre szükség van. Míg egy-egy édesanyja átadja gyermekeit Jézus kezébe, a többiek csöndes imádsággal támogatják őt. Az édesanyák imáiban egy édesanyja sem imádkozik maga. Tehát azt jelenti, amikor valaki, ez ugye hangosan történik az imádság,
valaki imádkozik, akkor ő még nem imádkozik valami másért, hanem belekapcsolódik abba az imába, és szinte úgy ismételi annak az imáját, aki előtte imádkozik. Ezek által, az imák által az édesanyák mély békét és áldást élnek át, mert személyesen találkoznak Jézussal, és azért is, mert érzik a többi édesanyja támogatását. Fantasztikus, kedves Mária, áldja hallgatók, nagyon szép. Na hát itt előttem van a kedves alapítónak a képe is, úgyhogy a történetünket mondja el Veronica Williams, és a kezdetekről mondja. Az édesanyja imája Angliából indult, Veronica Williams, az édesanyja imája alapítója, akkor egy kis házban lakott, mely nem felelt meg az édesanyja imája szükségleteinek, ezért a kis házát nagyobbra cserélte, tudta, hogy ez Isten akarata. A háznak, amelyben csak személyes holmival költözött át, az út feloldalán egy tábla függött ezzel a felirattal, vígasz. Akkor még sejtelmesen volt a később létrejövő közösségünkről, de Isten már tudta, hogy mindent előkészített. Milyen szép, kedves Mária, hallgatók, érezték, hogy Isten készítette elő. Az édesanyák imái, az anyák és az édesanyák imáiban a férjek együtt azért imádkoztak, hogy felismerik a férfiak szerepét a mozgalomban. A közös imák után keletkezett az édesapák napi imája, és utána az édesapák imája első csoportja, mert Veronica bátyja Moritz alapított, aki Sandra férje és 8 gyermek apja. Kedves Mária Ádámot, figyeljük, hogy milyen gyönyörűen ott van, ahogy Isten alakít egy ilyen közösséget, a létre jövetelét gyönyörűen építi, olyan öröm sugárzik ebből a házból. Amikor az édesanyák imái és az édesapák imái tagjai az új házban találkoztak, és együtt imádkoztak, ezt az idézetet kapták az Isten hívása című könyvből. Olyan fény, olyan öröm sugárzik ebből a házból, mely mindenkire hat, aki eljön ide. Nem érzitek úgy, hogy éppen azzal kell segítenetek majd nekik, hogy szeretette vagytok irántuk. Fogadjátok őket, és azzal, hogy segítetek nekik. A szeretet Isten, adjatok szeretetet, és Istent adjátok. És aztán hagyjátok, hogy elvégezze a dolgát. Hú, ez is kedves Mária Ádi hallgatók. Ilyenkor nem az ember műveli, hanem Isten. A szeretet Isten, adjatok szeretetet, és Istent adjátok. És aztán hagyjátok, hogy Isten elvégezze a dolgát. Szeressetek mindenkit, még a koldusokat is. Senkit se küldjetek el vigasztalás és törődés ellenékül. Talán olyan valakit küldtök el, akinek kétségbe esett a szíve. Gondoljátok meg, hogy csalódást okoznátok nekem kivéve, ha nem lenne választási lehetőségetek. Azt mondtátok, hogy ez az én házam, használni fogom, emlékezzetek rá. Nem lesz benne egyetlen sötét, hideg nap sem, hanem szeretet valamennyi gyermekem szívében. Gyermekeim, érzitek annak örömét, hogy ismertek engem, szeretek engem, és velem vagytok. Hú, micsoda gyönyörű kifejezés, kedves Máriádó hallgatók. Na aztán ott van az Starház, a közösség anyaháza, amiről ezt olvassuk. Egy évvel később ez a ház is kicsi lett, és egy másikat, nagyobbat kellett keresni. Isten most arra kérte Veronikát, hogy adj el mindenét, amilyen csak van, és hagyatkozzon rá. Ez egy olyan döntés volt, amely csak szilárd hitben, teljes bizalommal és önátadásban lehet meghozni. Veronica most is igent mondott, az új ház lepusztult volt, ám a kert gyönyörű volt, és most is az. Sok éven át az eukarisztikus körmetet tartottak benne egészen a erdőig a Lourdes szűzanya életnagyságú szobrán. Veronica megtudta, hogy egy 9 gyermekes katolikus család lakott ott. Számunkra ez nem volt szokatlan, de Angliában nagyon kevés katolikus él. Azt is megtudta, hogy még azért a ház fogadó volt, nem tudta, hogy valóban ez lenne a megfelelő hely a vigasz házának, de amikor a házhoz ért, az ajtón egy régi felirat fogadta. Mindig nyitva, mindenkinek van itt hely. Ezt házat Starháznak hívják,
és a Vigasz Közösség anyaháza. Hát, kedves Máriádi hallgatók, így ahogy ismertetem ezeket a isteni szavakat, úgy érzem, hogy Isten nagyon sok édesanyát hív erre az útra. Az édesapák imái csoportok megalakulása után létrejött a Vigasz Közösség. Ez a közösség magában foglalja az édesanyák imáit, az édesapák imáit és a hit gyermekeit. A Vigasz Közösség első házait Angliában, Oroszországban, Portugáliában nyitották meg. Később Oroszországban, Németország, Hollandiában és Szlovákiában megalakultak a hit gyermekei csoportjai, amelyekben a gyermekek találkoznak és tánccal, énekkel, színjátszással imádkoznak. Magyarországon 2011 advent első keddjén kezdtünk imádkozni Veszprémbe, a Szent Anna kápolnában. A szlovák imacsoportok két éven át imádkoztak azért, hogy Magyarországon is elinduljon az édesanyák imáim. Azóta is a pozsonyi csoport segít minket. Magyarországon már több csoport is működik. Milyen szép, kedves Máriádi hallgatók! Olyan szép, egy ilyen gyönyörű összefoglalás. Az édesanyák imái támasz a szomorúságban, nyitott szív és otthon, szeret elfogadás, ölelő és vigasztaló karok, vigasztalás a bajban, a barátság tartós közössége. Most szeretnék néhány szép dolgot ismertetni az édesanyák imái könyvecskéből. 8 pontja van, figyeljük csak, hogy mennyire én érzem, hogy Istentől jön mindez. Az első pont, háladás az anyaságért. Köszönjük neked, Úrunk, az anyaság ajándékát, azt az áldott és méltóság teljes hivatást, Úrunk. Sokszor nem tudatosítjuk, hogy mennyire bízol bennünk. Olyannyira, hogy gondunkra bízod, drága gyermekeidet, kérünk téged, segíts, hogy értékelni tudjuk az anyaság fontosságát, amely. Uram, add a te szemed, hogy téged lássanak gyermekeimben. Add a te szíved, hogy szeressem őket, és a te szelítségedet, hogy segítsek nekik növekedésükben. Add a te bölcsességedet, hogy helyesen vezessem őket, és a te erődet arra pillanatra, amikor hagynom kell őket, hogy a maguk útján járják. Drága Jézusunk, te belelátsz szíveink legmélyére, és meglátott fájdalmunkat hozzád jövünk, hogy felajánljuk neked gyermekeinket. Tudjuk, hogy te őket jobban szereted, mint mi. Kérünk téged, védj meg minket, védd meg családjainkat és összevetelünket minden rossz lélektől és minden gonosztól. Tudjuk, Urunk, hogy tiad a győzelem, ezért vagyunk most hálásak a te védelmedért, és ezért, hogy ma itt közöttünk vagy. Amen. Kedves Máriádi hallgató, gondoljunk csak bele, hogy egy-egy közösségben 8-an vannak, és amikor ezt kezdik imádkozni, nem csak ezeket hallgatja meg Isten, mert amit Istentől kérünk, megadja, hanem visszahat azokra, akik imádkozzák. Uram Jézusom, nem egyszer elgondolkodom útjaid fölött, és nem tudok teljes bizalommal lenni irántad. Azt hiszem, hogy csak akkor lesz minden legnagyobb rendben,

kis szabadok. Amikor azonban megszületik a gyermek azon örömében, hogy ember született a világra, nem gondol több egyetelmei. Harmadik, tudatosítsuk felelősségünket, és kedves Mária Árnyalvadó, csak ilyen pontot ismertetek ebből a csodálatos ima füzetből. Harmadik, tudatosítsuk felelősségünket. Legfontosabb kötelességünk viszont az, hogy a lélek útján bátorítsuk őket. Bízd gondjait ad az Úrra, ő majd megerősít. Négy. Kérjük, hogy védelmezzen. Kérnünk el az Urat, hogy védelmezze gyermekeinket minden rossztól, mert mindannyian tudjuk, mennyi rossz van körülöttük. Hú, ezt minden anya tudja, ellenséget, a sátán ordító oloszlán módjára kószál mindenütt. Öt. Kérjük, hogy vezessen. Azzal, hogy kérjük, hogy vezessen minket, elismerjük, hogy Urunkra szükségünk van. Ha tehát ti tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyi inkább adja mennyi atyátok a Szentléleket azoknak, akik kérik tőle. Hatodik pont, kérjünk szelídséget és jóságot, Urunk. Azt kéri tőlünk, hogy legyünk szelidek, szeretetteljesek, és hogy őt lássuk gyermekeinkben. Aki befogad egy ilyen gyermeket, a nevemben engem fogad be. A hetedik pontja, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, legyünk hálásak, nem csak ideiglenes védelmezői vagyunk gyermekeink lelkének. A mi felelősségünk csak rövid időre szól, ezért kell hálásnak lennünk az Úrnak, hogy velünk van. És én veletek, hogy minden nap a világ végéig. Aztán a következő, nyolcadik pont, igen, kilenc, nem nyolc. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk, meg akarja védeni őket, és szeretne ő benne növekednünk. Ő olyan szelíd, nem lép közbe, nem szól közbe, szabad akaratot adott nekünk, arra vár, hogy imáinkban felére forduljunk, kérjetek és kaptok, mert aki kér, az kap. A kilenc, amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkoznunk azon, hogy Jézus akarata velünk, ha nem éppen a legkönnyebb ima, mert mindannyian azt gondoljuk, hogy tudjuk mi a legjobb gyermekeinknek. Szíved minden bizalmát Istenbe vest, saját értelmedre ne igen hagyatkozzál a példabeszél könyvében. Na, néhány alapelve is van a közösségnek, tartózkodjunk a tanácsadástól. Igen, persze mindenki okos, sok minden megtapasztal, figyeljük meg, hogy mi van bennem. Közös imában Isten megoldását keressük az adott édesanyja konkrét gondjaira. Tartózkodjunk a megszólástól, a fele barát iránt irgalmasságot gyakoroljuk, ha nem beszélünk mások rossz tulajdonságairól. Tehát még egyszer, tartózkodjunk a megszólástól, a fele barát iránt irgalmasságot gyakoroljuk, ha nem beszélünk más rossz tulajdonságairól. Tartózkodjunk a kibeszéléstől, bizalmas dolgokról, melyeket az édesanyák az összevetőkkel elmondanak, nem beszélünk másról. Gyakran fájdalmas és személyes dolgokról van szó. Így építjük a kölcsönös bizalmat. Tehát kedves Mária rádi hallgatók, remélem, hogy nagyon sok édesanya megérezte a hívást, hogy ezen az úton lépéseket tegyen. Hát én még sok szép dolgot előkészítettem az édesanyák leveleiből. Micsoda csodálatos öröm vigasz a tehermentesítés és bátorítás helye. Nagy vigaszt nyújt, hogy minden héten Jézus lába elé visszam a gondjaimat. Az életem nagyban gazdagod, mióta először csatlakoztam az ima csoporthoz. Amikor először elküldted nekem az irodalmat, fogalmam sem volt, mit kérhetnék, és kit kérhetnék, hogy csatlakozz hozzám, de megfogadtam a tanácsot, egy hónapon keresztül minden nap imádkoztam. Két alkalommal is volt alkalmat találkozni egyik barátommal, és arra számítunk, hogy további kettő még csatlakozik hozzánk. Nagyon megindítónak találtuk a találkozókat, és alig várjuk a következőt, kedves Mária rádió hallgatók. Érezzük ennek a csodálatosságát. Valaki elkezdte, még kettő csatlakozott, még több, amikor nyolc összegyűl, akkor osztódik a csoport, mindig nyolcan vannak, mert így lehet igazán megnyílni és továbbadni. Hát itt, kedves Mária rádió hallgatók, itt csodálatos dolgokat kell most kiadjak, de hát arra buzítok mindenkit, hogy gondolkozzanak. Legalább két komámasszony álljon össze, és kezdjen imádkozni, és meglátják, hogy Isten rendel még oda a személyeket, és közben imádkozunk másokét is. Hálát adjuk az Úrnak. Az anyák kimái által megtanultam átadni neki a nagy családomat, és csodálatos belső békére leltem, Isten áldjon.
Hát, kedves Márk.

rádióhallgatók. Akkor apostolkodjunk is. Ez egy óra hetente, de meg lehet tapasztalni Isten különleges működését azzal, hogy a gyermekeket megérinti, és ez alatt az édesanyákat is, és erről számolnak be az édesapák is. Kedves már rádióhallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak. Jó Isten áldja meg mindenkit, és akkor keressenek, mert tudok segíteni, hogy kapcsolatba kerüljünk a Magyarország és a Nemzetközi Központtal. Műsorunk végezét kezdtünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Máre Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az Emberi Életvédelmért műsor 802. adásával. Ma is a tisztaság témánál maradunk, és pedig tanúságtételek ezzel kapcsolatosan. Az első, amely Márta és Tamás tollából származik, így hangzik: megéri tisztaságban élni. Sokféle módon igyekeztem betölteni szívem ürességét, írja Márta, olyan kapcsolatokkal, melyeknek nem volt semmi jövőjük. Akkor egy érdekes cikkre bukkantam egy katolikus újságban, az Isten alakú lyukról. Ez volt a lyuk, amit fiatalabb koromban internettel, vásárlással, ívós bulikkal és a férfiak szerelmével próbáltam betölteni. Ez egészen a megtérésemig tartott, amikor Isten megmutatta, hogy egyedül ő a szeretet forrása. Csak ha merítünk ebből a forrásból, akkor vagyunk képesek tovább adni a szeretetet, mint Isten pendrive-jai, az isteni szeretet hordozói. Az ember önmagától semmi értékeset sem tud adni, ha az Isten nem teszi képessé szeretni. Tamással a Tiszta Szívek mozgalmában ismerkedtem meg, melynek már 9 éve tagja vagyok. Néhány éven át ebben a mozgalomban formálódtunk, és barátok voltunk annélkül, hogy tudtuk volna, hogy ő az igazi. Tamás akkoriban azért imádkozott, hogy jó feleséget találjon, és eljárogatott a szűzanyához Medjugorjéba. Én pedig a Pompei 9-et imádkoztam újra meg újra jó férjért, meg azért, hogy jó feleség legyek a választottamnak. Mindketten sokat imádkoztunk, zarándoklatokon vettünk részt, de semmi. Így volt ez egészen addig, míg nem írtam levelet Szent Józsefnek, melyben felsoroltam azokat a tulajdonságokat, melyekkel szerintem egy jó férjnek rendelkeznie kell. Elmentem a Tiszta Szívek mozgalmának imavirasztására Kaliszba, és a levelemet átadtam Szent Józsefnek, bár már elveszítettem a reményt. Az említett virasztáson Tamás is ott volt. Mielőtt hazamentünk volna, mindketten, külön-külön, imádkozni mentünk a Szent Család képe elé. Míg mindketten buzgón, de egymástól függetlenül imádkoztunk Szent Józsefhez, egyszer csak rápillantottam Tamásra, úgy, mintha akkor látnám először. Észrevettem rajta valamit, amit azelőtt nem láttam. Ma mindketten teljesen biztosan vagyunk abban, hogy Szűz Mária és Szent József hívta fel egymásra a figyelmünket, hogy ő a leendő házastársad. Február első szombatján, gyertyaszentelő ünnepére már együtt mentünk. Röviddel ezután Csesztohovába Szűz Máriára bíztuk magunkat, és később az ő keze által Jézusnak adtuk át magunkat, Montforti Grignon Szent Lajos traktátusa szerint. Az eljegyzésünk Medjugorjéba volt a Jelenések hegyén, szintén első szombaton. A házasság szentségét egy évre rá szolgáltattuk ki egymásnak, augusztus első szombatján. Utána volt a lakodalom, ami a családjainkban az első alkoholmentes lakodalom volt,
és mindenki remekül szórakozott. Az esküvő napján beléptünk a Tiszta Szívek Mozgalma házaspároknak közösségbe. A jegyesség időszakában együtt imádkoztunk, egészséges kapcsolatot építettünk ki, és megismertük egymást. Szép időszak volt, gyümölcsöző, és semmiképp sem elvesztegetett idő. Nem a mi igyekezetünknek, hanem Isten kegyelmének köszönhetően győztünk a házasság előtti tisztaságért vívott harcban. Nem volt könnyű. És minél inkább közeledett az esküvő, annál nehezebb lett, de a házasságban értékelni tudjuk a tisztaságban való kitartás előnyeit, és ezért nem sajnáljuk a döntésünket. Bár a tisztaság útja nem könnyű, és nevetség tárgyává teszik, megéri elindulni rajta, mert sok gyümölcsöt hoz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tisztaságban elég a házasságig kitartani, és utána már minden szép és problémamentes lesz. Az esküvővel kapcsolatos érzelmek hamar megfakulnak. Az élet nem egyszer keresztet, szenvedést és betegséget hoz. Ezekben a pillanatokban a realitás szűrőjén kell átmennie mindennek. A házasságban kialakulnak olyan helyzetek, amikor a nemi együttlét nem lehetséges, terhességi komplikációk, műtétek, gyermekágy, szolgálati út vagy betegség miatt. Sokkal könnyebb ezt megélni, ha a házastársak előtte megtartották a tisztaságot. A tisztaság arra tanít minket, hogy nem kell mindent azonnal megkapnunk, s hogy a másik ember nem egy tárgy. Megéri belépni a Tiszta Szívek Mozgalmába. A vírasztások, a lelki gyakorlatok, a lelki megújulások alatt sok szép barátságot kötöttünk. A közösségben való tagságunknak köszönhetően tudjuk, hogy vannak emberek, akik hasonló értékeket vallanak, mint mi, akik hasonló gondokkal küzdenek, hasonló céljaik vannak, és akik konkrét segítséget nyújtanak nekünk, és imádkoznak értünk. Nem számít, hogy milyen az ember múltja. A közösség nem csak azok számára van, akiknek nincs gondjuk a tisztasággal. A legfontosabb akarni küzdeni a tiszta szívért és az Istennel való barátságért. Az ima, a szentírásolvasás, szentségimádás, rendszeres gyónás és szentáldozás által. Tanúságtételünkkel meg akarjuk mutatni, hogy megéri bízni az Úrban, és türelmesen keresni a hivatásunkat és Isten akaratát. Megéri bízni Szűz Máriában és Szent Józsefben, hiszen ők a legjobb közbejárunk Istennél. Ismert Szent József közbenjárását keresték ők is. Egy másik tanúságtétel, amikor Szent József segítségét kérte Szilvia, és milyen szépen alakult az ő sorsa is, és amúgy is a munkás Szent Józsefnek május 1-én volt az ünnepe, nagyon sokáig úgy Szent József úgy háttérbe került, ő a csendes jelenlét, de lám ime, milyen sokan a házasság előtt, házasságra készülve kérték és kérik az ő közbenjárását. Szilvia tanúságtétele így hangzik: megéri bízni Szent Józsefben. Kamaszkoromban megtudtam, hogy érdemes imádkozni jó férjért. Elkezdtem hát naponta imádkozni erre a szándékra,
és felsoroltam azokat a tulajdonságokat és erényeket, amelyekkel a leendő férjemnek rendelkeznie kell. De akkor nem sejtettem, hogy Isten ilyen sokáig várat majd a megfelelő jelöltre. A főiskola első évében a barátnőm mutatott egy imát Szent Józsefhez, jó férjét, amit a Maradjatok meg szeretetemben elődjé, ugye magazinjába, Szeressétek egymást magazinban talált. Megállapítottuk, hogy ez nehéz ima a benne foglalt ígéret miatt, de hogy egy jó férjért megéri a fáradtságot. A barátnőm a leendő férjével már néhány nap után megismerkedett. Ezzel szemben én. Az idő telt, és még mindig egyedül voltam. Több fiúval is jártam, de idő múltával ezek az ismerettségek barátsággá változtak. Mindahányszor megismerkedtem egy új fiúval, buzgón imádkoztam. Szent József, segíts, hogy véget vessek minden olyan kapcsolatomnak, mely Isten előtt nem kedves. De mikor a kapcsolataim szétestek, úgy megsértődtem Szent Józsefre és Istenre, mint egy kisgyerek. Szerencsére Isten többet lát és hall. 26 éves koromban úgy döntöttem, hogy elköltözöm a szüleimtől. Munkát vállaltam, kibéreltem egy garzonlakást, és továbbra is imádkoztam a vágyam teljesüléséért, hogy családot alapíthassak egy jó férfival, aki olyan lesz, mint Szent József. Nagyon szeretem ezt a nagy és alázatos szentet. Sok kegyelmet köszönhetek neki. Miután önállósodtam, megkezdődött a gyógyulásom a komplexusaimból. Ebben az időszakban felfedeztem a nőiségemet és annak méltóságát, hogy Isten leánya vagyok, és tudatosítottam, hogy nem attól függ az értékem, hogy van-e férjem vagy nincs. A tisztulás és gyógyulás nehéz, de áldott időszaka volt ez, amire nagy szükségem volt. Már nem gondoltam arra, hogy reménytelen eset vagyok, hogy nincs férfi, aki akarna engem, s megkeseredett vénylány lesz belőlem, aki szüntelenül élteti majd magában a reményt, hogy mégiscsak eljön a mesebeli herceg. Isten szeretetének fényében elkezdtem felfedezni a nőiségemet. Szűz Mária, meg a többi női szent közreműködése által. Végül megértettem, hogy nincs szükségem férfira ahhoz, hogy értékesnek és gyönyörűnek érezzem magam, mert ezt a méltóságot Isten adja meg nekem, az én apukám. Mindezek ellenére nem szüntem meg könyörögni Szent Józsefhez jó férjét. Reméltem, hogy valahol van ilyen férfi a világban, és Szűz Máriának ajánlottam fel őt, amikor a rózsafüzért imádkoztam. Azért is könyörögtem, hogy szabad állapotamat azoknak az erényeknek és tulajdonságoknak a megszerzésére használjam fel, amelyekre a jövőben feleségként és anyaként szükségem lesz. Lassanként elkezdtem megbarátkozni a gondolattal, hogy egyedül vagyok, és talán mindig is egyedül maradok. Végül elfogadtam ezt a keserűség, csalódás és harag nélkül, és boldog voltam. Természetesen továbbra is vágytam arra, hogy családot alapítsak, de már nem akartam ezt minden áron. Igazi békével a szívemben már nem kerestem férjet, de nem szüntem meg imádkozni. Elkezdtem elrendezni az életemet. Egyszer az egyik barátnőm meghívott az esküvőjére és a lakodalomba is.
Természetesen partnerrel kellett volna mennem, de nekem nem volt partnerem, és ez probléma volt. A barátnőm tehát ajánlott egy rendes ismerőst a felnőtt karizmatikus közösségből, és hozzátette: összeillenétek. Nem szerettem, ha az emberek igyekeztek összehozni valakivel, így csak megköszöntem neki az ajánlatot. De az idő telt, nekem meg még mindig nem volt partnerem. Így hát megismerkedtem Mártonnal. Eleinte csak a partneremnek kellett volna lennie a barátnőm esküvőjén, végül a legfontosabb férfi lett az életemben. Már 2 éve boldog, egymást szerető házaspár vagyunk, és hamarosan megszületik az első gyermekünk. Ami a Szent Józsefhez imádkozott imában lévő ígéreteket illeti, csak Isten kegyelmének és a szentek közbenjárásának köszönhetően tartottuk be őket. Az első ígéret így hangzik: Szent József, ígérem neked, hogy a házasságomig megőrzöm a tisztaságomat. Betartottuk, mert ez mindkettőnk számára nagyon fontos volt. Nem laktunk együtt az esküvő előtt. Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bebeszéljék nektek, hogy a mai világban nem lehetséges megtartani a tisztaságot. Lehetséges. Csak kérni kell Isten segítségét, és fegyelmezetten kell élni. A következő ígéret: Szent József, ígérem, hogy első gyermekemnek legalább második névként a József nevet adom. A fiunk a keresztségben a József nevet fogja kapni. Szent József, ígérem, hogy majd elmondom az embereknek, hogy neked köszönhetően van ilyen jó férjem. Pontosan ezt teszem most. Mérhetetlenül hálás vagyok Szent Józsefnek azért, hogy egy ilyen csodálatos férjet esdett ki nekem. Ma világosan látom, hogy milyen nagy szükségem volt arra az időszakra, amíg várakoztam erre az egy férfira, erre a jó és szerető férfira, aki megbecsül engem. Mártonnak sok olyan tulajdonsága van, melyekért könyörögtem Szent Józsefhez. Isten mindig többet ad nekünk, mint amit remélni merünk, és mindig a megfelelő időben adja, írta Szilvia. És hogy milyen nagyon sokan vannak fiatalok, akik könyörögnek tiszta szívért. Van az a karizmatikus ének, hogy teremts bennem tiszta szívet, Istenem.

és milyen vágyjal őszintén és igazán kérik ezt, még egy-két tanúságtétel rövidebb belefér, az egyik Mónikától. A felnőtt korom túlnyomó részét úgy éltem le, ahogy a világ él. Ennek következménye nagy szenvedés volt. Az én szenvedésem és a szeretteimé. Nem ott kerestem ugyanis a szeretetet, ahol kellett volna. Önző motivumok vezettek, és amit adtam, azt is kaptam vissza. Most igyekszem Istennel élni, és ápolni a kapcsolatunkat, az ima, a szentségimádás és a szentmisén való részvétel által. Azt kívánom, hogy az életem, a viselkedésem és a döntéseim Isten végtelen szeretetéről és irgalmáról tanúskodjanak. Azt akarom, hogy életem középpontja Jézus Krisztus legyen, mert csak ő az igazság. Hála neki, kikapaszkodtam a súlyos bűnök sarából. És még egy, Márton részéről. Néhány évvel ezelőtt Jézus hatására kezdetét vette az életem gyökeres megváltozásának folyamata. Jézus indított el az úton. Ez nem egy napos folyamat. Mind a mai napig tart, és csak a halálom napján éri el tetőpontját. Az az út, amelyet Jézus a szűzanyán keresztül mutat nekem, igényes és nehéz. A rokonaim nem értik az elhatározásomat, melyel együtt jár az eukarisztia gyakori vétele, a gyónás és a rózsafűzér imádkozása. A környezetemben nincsenek olyanok, akik fontosnak tartanák a tisztaságot, és az élet szentségre törekednének. A Maradjatok még szeretetemben magazin segít nekem abban, olyan cikkeket találok benne, melyek megerősítenek abban, hogy helyes az út, amit választottam, valamint olyan fiatalok tanúságtételeit, akik számára a tisztaság nem illúzió, hanem országút a mennyben. Ezekkel a nagyon szép tanúságtételekkel, amit a fiatalok írnak és fiataloknak szánnak, hogy igenis lehetséges a tisztaságot megőrizni, tehát ezzel a reménnyel és buzdítással búcsúzok mindenkitől, egy áldott új hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk a nemzetünkért. A mai estén Turturiano Róbert atya vezetésével imádkozzanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Búcsú beszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Azok a szavak, amelyeket Jézus a mai evangéliumban mond, fájdalommal töltik el a tanítványok szívét. Szeretik őt, és éppen ezért nem tudják elfogadni, hogy el kell válniuk tőle. Mi sem akarjuk elveszíteni azt, akit szeretünk, de aki igazán szeret, az tudja, hogy az igazi szeretet próbája sokszor éppen abban mutatkozik meg, hogy képes-e elengedni a másikat. Engedi-e, hogy növekedjen, megtalálja a saját útját és a maga lábán megálljon. Gondoljunk csak a szülőkre, ha egy édesapa vagy egy édesanya nem tud időben háttérbe lépni gyermeke életében, akkor a szeretete, bármennyire őszinte is az a szeretet, megakadályozhatja őt abban, hogy felnőjön, felelősséget vállaljon, és kamatoztassa mindazt, amit otthonról kapott. A távollét nem mindig jelent elhagyást. Néha éppen a bizalom legmélyebb jele. Jézus is azért megy el, hogy tanítványainak szívében felszabadulhasson ez a titokzatos erő, a Szent Léleknek az ereje. Addig mindent úgy tettek, ahogyan Jézus és mesterük megparancsolta nekik, vagy éppen támaszként álltott számukra. Mostantól azonban ugyanazokat a tetteket, sőt, még nagyobbakat is véghez vihetnek, mert megtanulják felismerni Isten erejét önmagukban, a bennük lakó Szent Lélek által. Jézus nem akar megszűnni, jelen lenni közöttük. Ellenkezőleg azt ígéri, hogy jelenléte még bensőségesebbé válik a Szent Lélek működés által. Ahogyan azok sem tűnnek el teljesen az életünkből, akiket igazán szeretünk. Akkor is velünk maradnak valamiképpen, amikor már nincsenek mellettünk. Emlékeinkben, szavainkban, szeretetük nyomaiban. Az igazi nehézség akkor kezdődik, amikor olyan emberek nyomát hordozunk magunkban, akik helytelenül nem jól szerettek bennünket, sebeket, félelmeket, kisebb rendűséget, bűntudatot, és sorolhatnánk tovább. Ilyenkor különösen szükségünk van a Szent Lélek gyógyító erejére. Már az is a gyógyulás kezdete, amikor felismerjük mindezt, mert Isten Szent Lelke ott tud igazán munkálkodni, ahol az ember őszintén megnyitja előtte a szívét. A mai estén imádkozzunk nemzetünkért, hogy nyissa meg szívét a Szent Lélek gyógyító ereje előtt is, mindaz, ami a múltban sebb volt, gyógyuljon, és ugyancsak a Szent Lélek kegyelmei által egy szeretett teljes jövőt építsen magának. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymást.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felettünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehettünk ezen a mai estén is. Jóisten áldását kérjük mindannyiukra, további szép estét kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket.

0: Éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, Szatmár Németi stúdióból Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, és hogyan már megszokhatták, jó pár műsorral ezelőtt elkezdtünk egy új könyvet, Mustó Péternek egy újabb, nagyon szép, nagyon érdekes könyvét, ha bár elég nehéz témák vannak benne, de igyekszünk ezeket feldolgozni, és egy picit ezeket értelmezni, Megszereted, ami a tied. Azt hiszem, nagyon sokat mondva a címe is ennek a könyvnek, hiszen ugye szeretnem kell mindazt, ami körülvesz, hát talán a legfontosabb az, hogy önmagamat szeressem. Nagyon sok dologról beszélgettünk már eddig, sok érdekes témánk volt, voltak köztünk nagyon nehéz témák is. Erika, mi lesz a mai témánk, ma miről beszélgetünk?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hát az előző alkalmakkor az Istenről alkotott képünkről, illetve tapasztalatainkról beszéltünk, hogy hol találjuk meg az Istent, a kihívásokban hogyan van ő jelen, milyennek látjuk őt, milyen arcát mutatja felénk az Isten ezekben a nehezebb helyzetekben, és ilyen témák alapján beszélgettünk, hogy milyen az az Isten, amikor kérlelhetetlen, milyen az Isten, amikor félelmetes, milyen az Isten, amikor igazságtalan. Tehát ezek olyan negatív jelzők, amelyeket nehezen tudunk elképzelni, hogy az Isten ilyen lenne. A Szentírásban sokszor nem ezt olvassuk, és az életünkben is nem ezt tapasztaljuk, de bizony vannak olyan élethelyzetek, amikor az a tapasztalatunk, hogy Isten igazságtalan, hiszen sokszor kérjük azt, hogy derüljön ki az igazság például, vagy félelmetes, vagy kérlelhetetlen, ijesztő, meghökkentő az Isten. Vagy vannak olyan helyzetek, amikor magunk körül forogva nem találjuk az Istent, nem találjuk a kiutat. Kérdezzük, hogy hol van az Isten. És Istennek ezek az arcai, ezek a megmutatkozásai, ezek a tapasztalatok, amiket az életünkben róla megtapasztalunk, ezek is mind valamit elárulnak róla. Még akkor is, hogyha ilyen nehéz helyzetek, ilyen negatív, kisugárzású, hatású, érzésű tapasztalatok származnak belőle, mégis ezek a helyzetek is az életünkhöz tartoznak, a mieink, és valamiképpen Isten is ott van ezekben a helyzetekben. Nehéz ilyenkor azt mondani, hogy Isten itt van velem ebben a helyzetben is, de érdemes ezekben a helyzetekben ott maradni. Péter atya volt, hogy így nevezte, hogy kibírni ezeket a helyzeteket, mert ha ott maradok, nem menekülök el, nem nyomom el magamban, akkor valami olyasmit mutathat meg Isten, amit lehet, hogy másképpen nem vettem volna észre. A mai alkalommal pedig az érthetetlen Istenről fogunk egy kicsit beszélni. A Szentírásban a balga szüzek példázata lehetne egy jó példa erre, hogy milyen az az Isten, aki érthetetlen. A balga szüzek nem gondolták, hogy olyan sokáig kell várakozniuk, hogy elfogy az olajuk. Azt gondolták, hogy majd elég lesz. Még sincs elnézés számukra. Ők elvesztették annak a lehetőségét, hogy részt vegyenek a mennyegzőn, mert hiszen ezt mondták, hogy Uram, Uram, nyisd ki nekünk az ajtót, és miközben bebocsátást kérnek, még egyértelmű számukra, hogy ők is a meghívottak közé tartoznak. Viszont annál szívszorítóbb a válasz, amelyet kapnak, ezt mondja a gazda, nem ismerlek benneteket. Mivel nem számoltak azzal, hogy sokára jön meg a vőlegény, azt is elveszítették, amiről azt gondolták, hogy az övék. Itt nem segít a bizalom, amivel a vőlegényt megszólítják. Az öt balga szűz története életünk érthetetlenként megélt veszteségeiről szól. Arról a tapasztalatról, hogy sokszor megnevezhetetlen ok vagy rossz szándék nélkül elvész egy lehetőség, amely végül soha többé nem jön vissza az életünkbe. És sokszor Az a kérdés, hogy ki itt a hibás, ki mit mulasztott, mulasztott egyáltalán valaki valamit, az zsákutcába visz, mert nem igazít el. Amikor végérvényesen bezárul egy kapu, amely az életünkben nyílt, úgy érezzük, mintha a vőlegény saját mennyegzőnkről zárt volna ki bennünket, minthogyha maga Isten zárta volna be ezt az ajtót, visszavonhatatlanul, kérlelhetetlenül, mondhatnánk ezzel a jelzővel. És ami velünk ilyenkor történik, annak mégis Istenhez van köze. Istennel van ilyenkor dolgunk. Valamiképpen őt nem értjük. És hát bizonyára kedves hallgatók életében is lehettek ilyen helyzetek, hogy így érthetetlenül állnak adott helyzetben. Nem is annyira rajtuk múlt ez, hogy ki volt a hibás, tehát lehet, hogy ezeket a kérdéseket nem érdemes feltenni, hogy ki mulasztott, vagy mit mulasztott, vagy mulasztott egyáltalán valaki valamit, egyszerűen elment ez a lehetőség. És akkor úgy érezzük, hogy egy lehetőség bezárult, érthetetlenül állunk ezelőtt a veszteség előtt, mert úgy gondoljuk, hogy ez egyszeri volt, és soha nem tér vissza az életünkbe. És akkor megint felvetődik a kérdés, hogy akkor milyen ez az Isten, aki ezt a helyzetet megengedte?
0: Biztos, hogy mindannyian találkoztunk már ilyen helyzetekkel, amikor elszalasztottunk bizonyos lehetőségeket, vagy amikor nem voltunk konkrétan felkészülve bizonyos dolgokra, és ugye váratlanul értek minket a dolgok, vagy amikor valamit nagyon szerettünk volna, és nem sikerült. Nekem is volt ilyen az életemben, hogy nagyon szerettem volna valamit, és teljesen másképpen alakultak a dolgok, és nem sikerült. És ahogyan itt a történetben is le volt írva, én is nagyon el voltam keseredve emiatt, és valahogy azt éreztem, hogy kész, akkor ez itt bezárult, akkor nekem ezentúl már semmilyen lehetőségem nincsen, és nem tudok továbbra semmit sem csinálni. És mindig, amikor így elcsüggettem, akkor tényleg az ember azt kérdezi meg, hogy hol van ilyenkor Isten, vagy milyen ez az Isten, aki hagyta, hogy ez ne sikerüljön. És én ezekből a helyzetekből mindig azt tanultam meg, hogy Isten nem egy olyan Isten, aki hagyja, hogy valami ne sikerüljön, hanem mindig tanítani akar, vagy arra akar rávezetni azzal, hogy például valami nem sikerült, hogy lehet, hogy valami sokkal jobb vár rám. És általában mindig ez volt a kimenetel, hogy nem sikerült egy dolog, azért nagyon el voltam keseredve, de egy nagyon jó dolog történt utána, vagy megnyit egy másik ajtó, ahol be lehetett lépni. És mindig ilyen pozitív kimenetele lett ezeknek a dolgoknak, mert például, amikor egyetemista voltam, és tényleg olyan helyzetben voltam, hogy ugye lakbért kellett fizetni, el kellett tartsam magam, és voltak bizony olyan periódusok akkor az életemben, amikor igenis oda kellett figyeljek, hogy mit veszek magamnak, egyetlen mit eszek ahhoz, hogy tényleg mindenre elegendő legyen az az összeg, amitvel támogattak a szüleim, akkor ugye én még nem dolgoztam. És úgy teljesen el voltam keseredve azon, hogy én elvárom azt, hogy engem segítsenek, és én ezért nem teszek semmit, és hogyha lenne is lehetőség, mindig nem sikerül, vagy mindig elhapkapkodják ezeket a lehetőségeket. És akkor ugye megnyílt az ajtó, hogy az egyik barátnőm lakótársam volt, akkor dolgozott egy családnál gyermekfelügyelőként, vigyázni kellett egy kislányra, és ott neki jött valami közbe vagy valóva el kellett utazon, és kérdezte, hogy nem szeretnéd te ezt folytatni. És én nagyon örültem neki, hogy akkor jött ez a kis lehetőség, ami által én is kereshetek valamit, valami kis pénzt, és nagyon nem bántam meg azt, hogy akkor igent mondtam, és mindig olyankor esett le az, hogy Isten lehet, hogy bezár egy ajtót, és ez úgy téged teljesen lelomboz, hogy akkor neked semmi nem sikerül, de kinyitja azt a másik ajtót, csak észre kell vegyem azt az ajtót, hogy az nyitva van, és talán kell legyen bátorságom belépni rajta, mert úgy gondolom, hogy mindannyian nehezen indulunk neki egy új helyzetnek, én is nagyon nehezen indultam el, és nagyon féltem a dologtól, hogy hát mégiscsak egy gyermek, és hát kicsike, és vigyázni kell rá, de mégis valahogy Isten megmutatta azt, hogy igenis képes vagyok rá, és a legszebb éveim voltak, nagyon szerettem a kis lányjal lenni, mert olyan sokat tanultunk egymástól, talán megtanította azt, hogy milyen az, amikor igazán nagy felelősséged van valaki iránt. Ugye nem baba volt, mert már 2,5 éves volt, de akkor is tanítani kellett, oktatgatni, és azok a csillogó szempárok, amikor figyelt, és úgy szívta magában a tudást, és ugye utána 2 kisfiúnál is voltam ott ilyen segédként, és én nagyon sokat tanultam azokban az években, talán megtanultam azt, hogy milyen is, amikor felelősséggel tartozol valakiért, milyen az, amikor egy kicsi élet van a kezedben, talán olyan, mintha egy édesanyja lennél, aki ugye át kell öltöztesse, tisztába tegye, játszom vele, megvigasztalja, és biztos, hogy mindenkinek voltak ilyenek az életében, amikor ugye bezárul egy ajtó, de kinyílik a másik. Tehát amikor a rossz dolgok után csak jön valami jó, és ilyenkor kell azt elképzeljük, hogy Isten nem rossz, Isten nem akar nekünk rosszat, és Isten nem gonosz, tehát, hogy nem is szabad ilyesmit gondoljunk róla. Mert én azt érzem, hogy minden egyes nehézséggel, minden egyes kővel, ami ott van az életedben, azzal ő tanítani akar. És csak rajtam múlik, hogy mit teszek én ezzel a nehézséggel, vagy ezzel az akadállyal. Egy nagyon szép történet van, az a cím, hogy Kövek az úton, és az is pont ezt próbálja elmesélni, hogy mit kezdek én a kicsi köveimmel, vagy akár a nagy köveimmel. Leülök, és morcoskodom a nagy kő előtt, vagy fogom magam, és megkerülöm, és tovább megyek. Tehát, hogy ugye rengeteg lehetőség van az életbe, csak ki kell tudjuk ezeket használni.
1: Ahogy előbb is mondtad, hogy ha Isten bezár egy ajtót, akkor azért teszi, hogy kinyithasson egy másikat. Ez nekem nagyon tetszik, és én is alá tudom ezt húzni, és azt, hogy ha ott siránkozunk a bezárt ajtó előtt, és csak ott leragadunk annál a helyzetnél, hogy ez egy veszteség, ez egy végérvényesen bezárult kapu az életünkben, akkor, és ott maradunk, akkor nem biztos, hogy észre fogjuk venni azokat az újabb lehetőségeket, azokat az újabb ajtókat, amelyeket viszont Isten szeretne számunkra megnyitni, megmutatni új lehetőségként. És nem könnyű elengedni azt, ami már megszokott, ami biztos volt, és Isten így kiveszi a kezünkből sokszor ezeket a biztosnak vélt dolgokat, és egy teljes bizonytalanságba helyezhet adott esetben. Érthetetlennek leszünk ezekben a helyzetekben, hogy nem értjük az Istent, hogy mit akar itt ebben a helyzetben. Lehet, hogy sokszor ilyen csalódás is lesz bennünk, csalódunk emberekben, lehet, hogy csalódunk akár az egyházban, de hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt az érzést feltétlenül az Istenre is ki kell vetíteni. Tehát azért, amiért emberekben csalódom, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy az Istenben is csalódom. Vagy ha csalódok adott esetben az egyházban, az nem jelenti azt, hogy Istenben csalódom. Tehát nem feltétlenül szükséges e közé egyenlőségjelet tenni. Sajnos mi sokszor nagyon kivetítjük ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ha ilyen negatív tapasztalataink vannak az emberi szinten, akkor azt a transzcendens síkra is nagyon könnyen rávetítjük. Isten azért sokkal több és másabb ennél, mint amilyen negatív emberi érzéseket mi, amit kivetítünk, például, ahogy mondtad, hogy lehet, hogy gonosz az Isten. Péter atyának egy nagyon érdekes tapasztalata van ezzel kapcsolatosan, így ír a könyvében. Fiatal koromban megijesztett az a gondolat, hogy Isten talán gonosz, aki fia áldozata által akar kiengesztelődni. Most öregkoromban hiszem, hogy Isten nem önkényesen kemény, nem rossz indulatból teszi azt, ami nekünk fáj. Ha belenyugodtam volna abba, hogy Isten gonosz, akkor mindegy lett volna számomra, hogy mi történik a világban. Ha minden mindegy, akkor közömbös számomra saját életem és a másiké is. Mert abban a kérdésben, hogy gonosz vagy jó szándékú-e az Isten, ott rejlik egy másik kérdés is. Jó-e, hogy vagyok? Nekem vagy másnak? Jó-e, hogy a másik van? Nekem vagy ő neki magának? A válasz keresése hosszú folyamat. Isten jóságát csak akkor fogadom el, ha elfogadom magamat és a másikat. Ha abban bízom, hogy Isten jó indulattal van irántam, és akarja a másik létét, segít, hogy el tudjam fogadni önmagamat is, és a másikat is. Ezek ilyen egymásra visszaható folyamatok. Amikor úgy döntök, hogy Isten jó, az elfogadás útját járom. Tanulom szeretni önmagamat és a másikat. Ha hiszek a jóban, akkor a jó erősödik. Bizalmat szavazok Istennek, számítok rá, minden kérlelhetetlenségével együtt. Döntés ez amellett, hogy szeretnék bízni benne. Hinni abban, hogy értelmet nyer a balga szüzek vesztesége. Isten előtt ilyenkor meghajolok. Szándékom, hogy elismerjem őt akkor is, amikor nem értem. Keresem a reményt, hogy működik abban is, ami nekem fáj. Ebből a részből nekem az a mondat nagyon megerősítő, hogy ha hiszek a jóban, akkor a jó erősödik. Nagyon érdekes, hogy mi az, ami felé irányítom én a figyelmemet, mi az, ami mellett döntök. Tehát, hogyha a jó mellett elköteleződöm, hiszem, hogy mindennek ellenére, még ha az Istent nem is tapasztalom annyira pozitívnak, mégis hiszek az ő jóságában, még akkor is, ha itt és most nem azt látom, nem azt tapasztalom, nem olyan helyzetben vagyok, akkor ez a jó elkezd erősödni bennem. És az első lépés az, hogy én ezt a bizalmat megszavazzam, hogy elkezdjem hinni, hogy igen, Isten jó akkor is, hogyha velem most egy ilyen nagyon negatív dolog történik. Éppen pont az ellenkezőjét tapasztalom, mint amit gondoltam volna. Tehát az Isten jóságának a megtapasztalása feltételezi azt, hogy én megszavazzam ezt a hitet, én megszavazzam ezt a bizalmat, hogy én döntsök az Isten jóságá mellett, döntsek az emberekbe vetett jóság mellett is. Mert hogy ez is egy jó kérdés, hogy én mit hozok ki a másikból, a jóságot, vagy pont az ellenkezőjét. Tehát ha valamiképpen meg tudom előlegezni azt a bizalmat, hogy valahol adnak a másik embernek is a szíve mélyén ott van az a jóság, még akkor is, ha nem látom, tehát hogy az Isten is alapvetően jó, még akkor is, hogyha nem látom, akkor ez a jóság előbb-utóbb elő fog bújni, meg fog erősödni. És ez az én hozzáállásomat is feltételezi, hogy bizalmat szavazzak az embereknek, valamiképpen próbáljam belőlük a jóságot kihozni, tehát az én jelenlétemre hatására ne pont a rossz oldalukat tapasztaljam meg, hanem inkább a jóságot próbáljam előhozni. Én sokszor bosszankodom az iskolában, amikor egy-egy osztályban vagyok, és vagy egy adott helyzetben vagyok, és akkor bosszankodom, és mondom a diákoknak, hogy most megint a rossz oldalamat hoztátok elő, pedig én nem ilyen vagyok, én nem ilyen akarok lenni, alapvetően nem ez jellemző rám, én alapvetően türelmes vagyok, én alapvetően megértő vagyok, kedves vagyok, együttérző vagyok, és most pont az ellenkezőjét hoztátok, váltottátok ki belőlem, és azért örülök, hogy meg tudom fogalmazni azt, hogy mi az alapvető érzés bennem, mi az alapvető vágy, a hozzáállás, hogy a jóságban higgyek, és azt hozzam elő a másik emberből, és hogy ne engedjem, hogy ezt a jóságot bennem elnyomják, hanem próbáljam engedni, hogy ez erősödjön bennem.
0: Azt hiszem, nagyon fontos ez, amit te is elmondtál, hogy mi az, amit én kihozok a másik emberből, vagy mi az, amit belőlem ki tud hozni egy másik ember. És ugye hányszor érezzük azt, hogy igen, ki tudjuk hozni egymásból a jóságot, de ahogyan te is mondtad, ki tudjuk hozni egymásból talán a haragot is, a dűt is, hogyha úgy gondolok a másik emberre, vagy úgy beszélek a másik emberrel, hogyan nem kéne, vagy olyasmit mondok a másik emberre, ami neki lehet, hogy fájhat, és akkor ugye egy szomorúságot, egy elkeseredettséget hoz ki az emberből, és nagyon tetszett, hogy Péter atya is leírta, hogy tényleg nagyon fontos ez, hogy hogyan viszonyulok, hát elsősorban önmagamhoz, és azután pedig a másik személyhez, és hogyan tudom ezt a kettőt összhangban tartani.
1: Péter atya egy másik oldalát is mutatja az Istennek. Isten olyan, aki zavarba hoz. Ez is egy érdekes oldala az Istennek, hogy tud az Isten minket zavarba hozni. Ahogy Máriát is. Tehát amikor például mondja a Gábor angyal Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, és Mária zavarba jön, a Szentírás így értelmezi az ő hozzáállását. Isten olyan, aki nem avat be a szándékaiba, ahogy Józsefet sem. Józsefet is eléggé megzavarta ez az egész helyzet, hogy ő akkor most Máriát magához kell vegye, pedig titokban úgy gondolta, hogy akkor inkább elbocsátja, tehát hogy Isten ilyen nagyon zavarba hozó helyzetbe hozta őket. Olyan az Isten, aki nem védi meg az ártatlant, ahogy fiát sem. Megtiszteli őket ezzel, nem félti őket önmagától. Mássá válok azáltal, hogy Isten nem félti tőlem azt az arcát, amelyet nehezen tudok elfogadni tőle, amelyet nehezen viselek. Súlyt ad nekem, ha kibírom ezt az Istent. Ez egy feladat, és ezt is tanulnunk kell. Ez például meghatározza, hogy milyen mértékben tudom viselni a másik ember terhét. Amikor megijeszt az, amit ő megmutat magából, ott tudok-e maradni mellette? Kibírom-e a félelmét vagy a szégyenét ítélkezés nélkül? Mert csak ekkor lehetséges számára, hogy ránézzen saját életére vád nélkül, jó indulattal, mint a teremtője. Szóval, Isten időnként zavarba hoz minket. Isten időnként meglep minket. És ez nagyon jó, hogy ez így van. Nagyon jó, hogy Isten ilyen oldalát is mutatja meg. Mert ha mindig csak azt az oldalát mutatja, hogy irgalmas, szerető, megbocsájtó, együttérző, akkor úgy elkönyveljük, hogy na, hát ő mindig ilyen, és lehet, hogy Isten időnként a mi személyes fejlődésünket úgy tudja biztosítani, hogy időnként így meglep. Időnként egy ilyen zavarba hoz. Ilyen meglepetések Istennel van sokszor dolgunk. Péter atya ennek a fejezetnek a befejezéseként nagyon szépen összefoglalja azt, hogy milyen ez az Isten, akiről most mi beszéltünk. Ha nem tudok csodálkozni, nincs bennem élet. Ha ámulatba tudok esni, akkor eleven vagyok és élő. Amit magától értetődőnek tartok, azzal szemben süketté és érzéketlenné válok. Amikor a szivárvány megjelenik az égen, az mindig egy meglepetés, mert soha nem tudjuk, hogy mikor fog megjelenni. Ingyenes, nem magától értetődő. Ajándékba kapjuk a látványt. Amit természetesnek tartok, arról nem ismerem fel, hogy kaptam. Például Istenről is azt gondolom, hát, hogy természetes, hogy ő jó, természetes, hogy segít, természetes, hogy meghallgatja az imáimat. Magától értetődő, nem? Ez a dolga, hogy ő ezt tegye velem. És akkor így túlságosan természetesnek találom, hogy akkor ő, neki kötelessége ezeket így tenni. Felébredni annyit jelent, hogy kinyílik a szemem, meglepődöm, új szemmel látok. Minél éberebb vagyok, annál zöldebb a fű. Ha nem több az életem, mint amit magamnak megtervezek vagy elképzelek, az szomorú. Ha tudok számolni azzal, hogy terveimet átírhatják, ugye, mint József vagy Mária esetében, akkor szabadabb vagyok. Tudok örülni. A csodálkozás és a hála összetartozik. Minél intenzívebb a hálaérzetem, annál intenzívebb az életérzésem. Egymást is kapjuk. Ha már nem érhet meglepetés, akkor a másik számára elérhetetlen vagyok. Ha a másik jelenlétét magától értetődőnek veszem, nem ejthet ámulatba. Viszont ha érdeklődéssel fordulok a másik felé, akkor tud meglepni. Észreveszem. Észreveszem, hogy valóban Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam ezt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép összefoglalata volt ennek a fejezetnek, hogy maradjon meg bennünk ez a rácsodálkozásnak a helyzete, a rácsodálkozásnak a készsége, hogy legyünk nyitottak arra, hogy meglepetés érjen az Istentől. Engedjük, hogy az Isten meglepjen. Ne vegyük magától értetődőnek, hogy ő mindig készséges kell legyen, meghallgatja az imáinkat úgy, ahogy mi kérjük. Ne vegyük természetesnek az, hogy ő mindig ott van velem, mellettem és bátorít, hanem legyünk nyitottak arra, hogy ő akár olyan oldalából is mutatja meg magát, ami nem biztos, hogy számunkra annyira kényelmes, lehet, hogy zavarba ejtő, lehet, hogy kényelmetlen számunkra, amit ő most bizonyos helyzetekben meg akar nekünk mutatni, de hogyha megőrizzük ezt a nyitottságunkat, rácsodálkozásunkat, elfogadásunkat ezekre a helyzetekre is, és nyitottak vagyunk ezekre a helyzetekre is, akkor Istennek egy új arcát, egy új oldalát tapasztalhatjuk meg, és ezzel együtt mi is fejlődünk, mi is változunk, mi is növekedünk.
0: Úgy gondolom, hogy ebből a fejezetből is sok szépet tudtunk meg Istenről, hogy miért is fontos, hogy mi mit gondolunk róla, és hogyan állunk hozzá a bizonyos helyzetekhez. A mai műsor végére is egy kedves történetet hoztunk önöknek, ahogyan már megszokhatták, mivel készültél ma estére.
1: Egy tanító mese, Anthony de Mello a Szárnyalás című könyvéből, amit most hoztam. Meghalt egy öregasszony, és az angyalok a bírói szék elé vitték. Az életét tanulmányozva azonban a bíró egyetlen jótékony cselekedetet sem talált, kivéve azt a répát, amit egyszer egy éhező koldusnak adott. A szeretet egyetlen cselekedetének azonban akkora hatalma van, hogy azt határozták, abba a répába kapaszkodva vigyék az asszonyt az égbe. Be is hozták a répát, és odaadták neki. Abban a pillanatban, hogy az asszony kézbe vette, a répa emelkedni kezdett, mintha egy láthatatlan szál húzta volna, és az asszonyt is az ég felé emelte. Hanem ekkor megjelent egy koldus. Megragadta az asszony köpenyének a szegélyét, és ő is az asszonnyal együtt emelkedett. Egy harmadik személy elkapta a koldus lábát, és ő is emelkedni kezdett. Hamarosan már az emberek hosszú sora emelkedett az ég felé a répa által. És bármennyire is hihetetlennek tűnt, az asszony semmit sem érzett a belé kapaszkodó embereknek a súlyából, valójában nem is látta őket, hisz az égre nézett. Egyre magasabbra emelkedtek, és már majdnem a mennyei kapuknál voltak. Ekkor az asszony letekintett, hogy még egyszer lássa a földet, és meglátta az emberek hosszú sorát maga mögött. Az asszony méltatlankodni kezdett. Kezével erélyesen suhintott egyet, miközben azt kiáltotta, le, leveletek, ez az én répám. Erélyes mozdulatához azonban elengedte egy pillanatra a répát, és mindannyian visszazuhantak a földre. A történet tanúsága, a földön minden gonoszságnak csak egyetlen oka van, ez az enyém. Hát én kívánom, hogy minél több jó tettünk, jó cselekedetünk legyen, még ez az egy répa is, amit ez az idős asszony jó cselekedetként egy éhező koldusnak adott, és ekkora hatása tud lenni egyetlen szeretetteljes cselekedetnek is, de amikor már a magáénak akarta ezt az egészet, akkor a hatása teljesen lenullázódott, úgymond.
0: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy a mai műsorban is velünk tartottak, és együtt lehettünk. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmári Medi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szücs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szőtt ige, a titkos fényből fénysugár, népeknek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt étnapot, a munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szőtt.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal, színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja, sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet felét tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat, nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keressi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hagyj legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Mennek iráné, asszonya, őrülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremheted.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral, Bíró Magda beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Bíró Magda. A következő 25 percben kedves hallgatóinknak alkalmuk lesz megismerni egy sokoldalú férfiút, Csepregi Tibort, kenyérkereső foglalkozására nézve villamosmérnököt és angoltanárt, aki egyebekben nagy tisztelője Lukács evangélistának. Az interjúból ki fog derülni az is, hogy miért, és akit a sors nem mindennapi mindszenti találkozásokkal is megajándékozott, de menjünk szépen sorjában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves Tibor is, kezdjük ezt a beszélgetést rögtön a gyerekkorával. Ugye ön vallásos családban nevelkedett, és azt a fajta vallásosságot kapta, amit aztán egész életében magával tudott vinni, és nem hagyta el.
1: Igen, igen, elmondhatom, hogy nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, szeretett nagyszülőkkel együtt jártunk szentmisére. A legkorábbi emlékem, amikor 6 éves lehettem, olyan érdekes volt, hogy az általános iskola tornatermében minden vasárnap a szülők, a férfiak, a fiatal legények fölállítottak egy oltárt, komplettül dobogóval, oltárral, mindennel, tabernákulummal és kell, és oda jártunk. A tornapadok voltak két oldal, tehát a gyerekek ott ültek, mert ez egy érdekes plébánia volt, amit a Mindszenti Atya hozott létre, több ilyen apró plébániát az ő rövid működése során. És ott és édesapám is mindig ment már reggel a oltár építéshez. Ez lehetett 48-49, és akkor megszűnt, hogy miért nem tudom, és akkor áthelyezték a helyet a Szent István Bazilikának az oratóriumában, és ott működött, anyukám oda vezetett, hogy na, akkor te is a többi fiú volt, mindig egy-két minisztráns fiú, tessék, csak először ott állni, figyelni, és akkor végül is itt kezdődött. A minisztrálás az tartott körülbelül az általános 8-ig, és annyira, hogy végül is még a rorátékat is sokszor iskola előtt ott végig minisztrált.
0: És hitoktatás az iskolában gondolom akkor nem volt?
1: Nem volt, otthon volt, mert aztán a lánytestvérem, aki idősebb nálam volt, az ő iskoláját a Vincés nővére tanítórendhez járt, és ott, amikor szanaszét eresztették a nővéreket, valahogyan közelebbi nexusban volt az egyik tanárnővel, és hát annak is egyszerűen az élete kettébe tört, és hogy segítsünk, vasárnaponként meghívtuk ebédre, és ezt az anyukám úgy csinálta, hogy a 9 órás mise végén, ahol a nővér ült, a budai kapucunisokban érte mentünk, mert gyenge látó volt, majdnem, hogy vak, nem egészen, és át is kísértük, akkor délelőtt ebédig meg volt a hittanóra, külön-külön ezt, amíg az ebéd elkészült, tartotta, és így vezetett el minket a bérmálásig, és érdekes dolgokat mesélt.
0: Úgy tudom, hogy elég hosszan tartózkodott Amerikában.
1: Hát többször voltam, több egy olyan fél éves tanfolyamokon és tanulmányutakon, úgyhogy...
0: Meg ösztöndíjjal.
1: Igen, és Londonban is. Az egyik a londoni, az a mérnöki munkámmal kapcsolatos volt, ahol mérnökként, tehát hardware mérnökként voltam tanfolyamon, 8 hónapon. A másik kettő, a Kanada és az Egyesült Államok, Texasban voltam, az pedig az angol nyelvtanári munkámmal kapcsolatos, és abban a kapcsolatos képzés volt.
0: És tulajdonképpen mi indította erre a pályaváltoztatásra, vagy...
1: Nem tudtam, hogy mi legyek az érettségi idején. Végül is úgy gondoltam, hogy humán érdeklődésű vagyok, akkor a német nyelvtanári szak jelentkeztem, oda nem vettek föl. Belső megérzés alapján, mert nem voltam kis tag, és akkor ezt éreztem a felvételiztetők arcán, ezt le tudtam olvasni, hogy lefagytak, amikor mondtam, hogy nem vagyok kis tag. És akkor ez borzasztóan megvilágosított, hogy ezek szerint, ha tanulni akarok egyetemen, akkor be kell lépni a kisztagba. Úgyhogy ezt a megalkulást elvégeztem, hogy rögtön beléptem, és a szüleim azt mondták, hogy most egy évig ne lógjak, hanem beadtak egy elektronikus és elektromos szakmunkás képző intézet, ahol 2 év szak, tehát én tulajdonképpen elektroműszerészként érettség után még megszereztem azt, nem is megszerettem ott annyira a műszaki területet, akkor azt döntöttem, hogy műszaki, elektromos pályára elektromos. Tehát a műszaki egyetemen végeztem, közben amikor elvégeztem, olyan helyre kerültem, ilyen számítógépes központba, hogy ott rájöttem, hogy angol nélkül nem lehet létezni egy mérnöknek abban, már a mai világ, de abban a világban sem, ez a 70-es évek eleje volt. Majd tulajdonképpen az általános iskola, és azt hiszem a gimnáziumban is a második nyelv

0: a kutatóintézet, ahol voltam, és olyan rutinná vált, hogy egyrészt egy kicsit unalmassá vált ez a munka, hogy nincs a újdonság, izgalom és a kísérletezés, meg minden, ami addig volt. És akkor ez a pangás korszaka volt a kádári dolognak a vége fele. Azt mondtam, hogy akkor kell váltani. Hogy itt van a két nyelv, és nagyon a rendszerváltás idején volt ez, már nem tudom, emlékszem hányban, hogy ott elhagytam őket, és beiratkoztam az angol szakra, hogy taníthassak angol. Hát akkor elvégeztem, és ez a története a dolognak.
1: Na most azért megkérdezem azt is, mert hiszen ilyen gyakori külföldi tartózkodások sok embert arra csábítottak, hogy diszidáljon, vagy hogy ott éljen. Hogy tudott volna-e esetleg nyugaton élni, hiszen akkor még ez olyan nagy szabadsággal, meg jóléttel, meg lehetőségekkel kecsegtetett.
0: Igen, igen. Hát felmerült. Megmondom, ez kicsit érdekesség. 12 éves voltam az 56-os forradalomban, és akkor egy csomó ember disszidált a környékünkből, a családunkból, rokonság, ismeretség, de a mi családunk erről nem beszélt. De én, mint lehet, hogy ilyen romantikus, serdülőkori felhevülésből, hogy ez is elment, az is a rokonság, barátság közül, hát mondom, én is disszidálni akartam, de már elég későn kaptam észre, mert akkor már január volt valahogy így, és már nem volt lehetőség Ausztria fele, csak Jugoszlávia fele, és elhatároztam, hogy is mondjam, tapasztalatlanságból adódó elképzelés volt, és megszöktem hazulról, és 47 forint volt, azt hiszem, és akkor az épp elég volt arra a vasúti jegyre, ami elvitt Kecskemétig, de hát és addig már este lett, otthon hagytam egy búcsúlevelet, hogy és akkor már ez a politikai elégedetlenség bennem volt, mert tudtam, hogy pont az, hogy otthon vallásosak voltunk, és más ideológiát követtünk, és az iskolában meg más tanítottak. És azt mondtam abban az levélben, amit aztán aznap állítok el is égettek, hogy nem tudok ebben a hazugságban élni, és inkább disszidálok. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy 12 éves koromban disszidálni akartam, de azóta soha, na és akkor vissza, de mikor már nem volt pénzem, akkor rengeteg gyertya égett, elesettek meg a háború, és áldozatok
1: meg elhurcoltak.
0: És nyitva volt a templom jó sok későig, jó, és megyek tovább majd stoppal, vagy mi van Jugoszlávia. És akkor egy bácsihoz oda mentem, aki a bejáratnál úgy állt, egy ájtatoskodott, és megkérdeztem, hogy tudna egy szállást adni egy éjszakára, de nem kell fekvő, csak egy szék, ahol el.
1: Azért bátor volt egy 12 éves.
0: És a bácsi azt mondta, gyerek. Kisfiam, menjél haza Pestre, mert és adott, azt mondja, itt van, ennyi 25 forint lesz a vasúti jegy, és azonnal menj haza a Pestre a szüleidhez. És akkor este, nem tudom, 11 órára értem Pestre, kisírt szemmel a családot, és aztán nem mertek összeszívni. Egy napot hiányoztam az iskolából, és akkor másnap mentem. És
1: Na hát szerencséje volt, hogy egy ilyen bácsihoz fordult.
0: Azután telefonon egy fél év, egy év múlva csörgött a telefon, mert elkérte a telefonszámomat, hogy a Tiborral mi van a helyzet, és mondták, hogy otthon van, és akkor köszönöm, és már le is tettem.
1: Szóval kíváncsi volt azért.
0: Igen. Na és ezek után nem akartam az életemben sosem nyugaton megmaradni, mert olyan honvágyas voltam, hogy lett volna lehetőség olyan szakmát.
1: Hát biztos lett volna, igen. Megkérdezem, hogy választott-e számunkra egy idézetet a Bibliából, ami önt sokáig foglalkoztat.
2: Igen, hát ez tulajdonképpen Szent János evangéliumában található rész, ahol Jézus a tanítványainak magáról, mint a jó pásztorról beszél. És több oldalról is körbejárja a témát, és a következőket mondja. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akkorból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak az én szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ennyi az ige hely,

0: de az evangelista ezután még megjegyzi, hogy és a hallgatóság, vagyis a tanítványok és a apostolok nem értették, nem volt világos számunkra ennek az értelmezése. És azt hiszem, mi is ugyanígy vagyunk ezzel a mai világban. Úgyhogy én arra gondoltam, nem tudunk ugye egészen konkrét értelmezést adni ezeknek a szavaknak, csak metaforikusan. Úgyhogy én például a második vatikáni zsinat utáni ökumenikus mozgalomnak a értelmét is össze tudom ezzel kapcsolni, hogy ugye a keresztény és a Krisztus Jézus hívőket összetereljük. Ugye ez a mozgalom elég egy fokozatosan erősödik és él.
1: Igen. Vagy az ökuménére is vonatkoztathatjuk
2: bizony
1: ezt az idézetet.
0: Egy másik gondolatom, a nemrég elhunyt Ferenc pápához vezet, akinek néhány megnyilvánulása is összekapcsolható ezzel, például a nagycsütörtöki lábmosás szertartását, ugye, amit ugye a pap végez, őt a 12 férfi pedig a 12 apostolt. De ugye ettől eltér, a Ferenc pápa pedig több alkalommal nőket és muszlim vallásúakat is bevont ebbe a szertartásba. Úgyhogy ezt is én egy példára, történelmi példára mondom, egy ilyen, hát egy ilyen laza összefüggésbe hozható ezzel az idézettel.
1: Úgy tudom, hogy ezzel az idézettel hozza a kapcsolatban a Mindszenti élményét is. Elmondaná ezt még, kedves igen, hallgatóinknak?
2: Hát két rendkívüli élménye van Mindszenti atyával kapcsolatban. Ugye amikor 16 év fogság után kijutott Bécsbe, és ott azt hiszem a Schönborn Priborosnak volt a vendége, abban az időben voltam egy hétig Bécsben a munkámmal kapcsolatban, és valahogyan a kollégák, vagy valaki mondta, hogy te csütörtökön a Mindszenti misézni fog, az első nyilvános, hivatalosan nyilvános miséjét fogja tartani a kapucinus templomban. Hát azonban mondtam, köszönöm, és rohantam, hát másnap volt. És zsúfolásig volt a kapucinus templom, megjelenik, bevonulja a főpapi menet az oltárhoz, és illetve a bíboros atyám, és hát egy nagyon megtört, rozog a öreg úr, bocsánat, a kifejezésért, vonult fel az oltárhoz, és látszott rajta a megtörtség és az arcán is.
1: Hiszen végül is tényleg először a súlyos börtön.
2: Egy megrokkant és egy szenvedő arc, és akkor a homília, amit tartott, megrendítő volt, látszott rajta, olyan lelki katarzis lehetett ez az öröm számára, hogy kijöhetett már a 16 év után a nyilvánosság elé, mindenkitől bocsánatot kért, illetőleg megbocsát mindenkinek, amin átment, de nem beszélt egy távlatosan, hogy komolyabb üzenete lett volna, inkább az, hogy megbocsát, ez volt a fő.
1: Tehát a jövőre nézve nem volt sajnos.
2: Igen, érzelet. Hogy tervei, meg ilyesmi.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon sajnáltam szegényt, és tényleg úgy mentem el, hogy szegény összetört.
1: Herceg primásunk.
2: Igen. A második pedig egy évre rá, az 73-ban volt, 1973-ban, akkor meg a gondviselés jó voltából éppen Londonban voltam, egy hosszabb tanulmányúton, és jártam rendszeresen a Westminster Cathedralbe, és az ugye a főtemplom, katolikus főtemplom, a Westminster apátság Abbeytől megkülönböztetve. És ott hirdették, hogy két hét múlva a Mindszenti bíboros úr fog ünnepi misét tartani 10 órakor. Hát nagyon megörültem, és már vártam, izgultam előre, hogy hát hogy fog most kinézni, mi lesz. És hát a zsúfolásig megtelt. Katedrálisban végig vonulnak be a...
1: Csupa magyarok?
2: Hát feltételezem, de voltak gondolom angolok is, meg újságírók, ugye, egyebek, meg a, talán a nunciatúráról, stb. Úgyhogy hát biztos, hogy nemzetközi volt, de többségében a hívek között a magyarok. És akkor egész másképp vonult be, felemelt fejjel, kiegyenesedett, magas, szálfa emberként. Hát mondom, ez mintha kiserélték volna.
1: Egy év alatt.
2: Igen, hát kipihente magát talán, és fel tudta dolgozni ezt, amin átment ez a nagy szenvedély. És akkor a prédikációjában is már erőteljes hangon és határozott elképzelésekkel, intelmekkel, tanítással szólt hozzánk. És akkor aztán folytatta, és ezt a 4 évig csinálta az Európa és Amerika és Ausztrália, tehát világkori körüli útját. És így jön a gondolatom ahhoz, hogy van, ahol más juhaim is vannak, hogy ő, hát mint mégis Jézus képviselője, elvesztette az otthoni juhait, a magyarországi híveit.
1: Magyarországi aklot.
2: Igen, aklot, akolt, és akkor most ő azokhoz fordul, akik ezen a magyar akolon kívül vannak, és akkor nagy turnéba
1: végiglátogatta a világ.
2: Tehát ez magyar, a két nagy...
1: magyar katolikusságát.
2: Igen, ez a két szentmisen nagyon megmaradt bennem, hogy két arc volt, két karakter, és hogy így összeszedte magát az első, még összetört emberként miséhez képest.
1: Hát hála Isten akkor, hogy ez megadatott neki. Még egy kérdés és egy utolsó téma. Szent Lukács iránti érdeklődése csak azután ébredt fel, miután a könyvvel találkozott, vagy már régebben is Szent Lukács volt a kedvenc evangélistája?
2: Nem mondhatom, hogy volt a 4 közül valamelyik kedvencem, de mióta ezt a történelmi regényt, a Taylor Caldwell regényét lefordítottam a Lukánus címmel, hát nagyon mély hatást gyakorolt rám, több szempontból is, de maga az írónő is egy remek művet alkotott, és ennek a hatására most figyelem mindig jobban, hogy hogyan különbözik a Lukács evangéliuma a többitől, mert és akkor figyelem, hogy mi az, ami a Lukács szerint itt kidomborítja, hát elsősorban olyan területek, amit a többi apostolok hozzá se fértek, mert ők ugye szemtanúi és alanyai is voltak a csodáknak, meg a tanításnak, de a Szűz Máriával nincs nyoma, hogy kapcsolatuk lett volna. És a Lukács fejébe vette, mint orvos, hogy a legtöbb információt, hát a Szűz Máriától, beszélnem kell vele, föl kell keresnem, és kalandos úton, ahogy a regényben le van írva, ugye történelmi tényekre is alapul, a földolgozva, Szűz Máriához ment, de és a szűzanya, hát valószínű, hogy Szentlélek vezetésével kapott intést, és tudta, amikor megjelenik egy idegen, egy pogányi görög, és azt mondja, hogy kedves asszony, ez Lukács doktor, vagy orvos doktor vagyok, és a fiát nagyon szeretem, és szeretnék a könyvembe, amit róla írok, többet megtudni az édesanyjától.
1: Vagyis az írónő Taylor Caldwell így képzeli el Lukács evangélista és Szűz Mária megismerkedését, találkozását. Igen, és így magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a részek a Lukácsi evangéliumba.
2: És akkor hosszú interjúkat készített Szűz Mária, ahol tulajdonképpen a szeplőtelen fogantatástól kezdve elmeséli, hogy olyan logikusan, hogy nem tudta, kihez fordul az örömébe, kihez.
1: Az angyali üdvözlet idején a regény szerint.
2: A szülei, hát azok aludtak már, szóval fölébresztem őket, akkor úgyse hiszik el, azt mondják, hogy megint képzelődsz, mint már annyiszor. Úgyhogy nem ébresztette föl a szüleit Mária. Ilyeneket elmond, és akkor megyek a Józsefhez, hát a József, aztán azt is elvetette, hát nem örülne neki, hát nem tudom megmagyarázni. De hát az angyali üdvözletből értesül a nagynényének a várandóságáról, és akkor esik le neki a tantusz, bocsánat, a profán kifejezését, hát nekem akkor Erzsébettel kell beszélnem, hiszen ő is az emberektől már meddőnek volt kikiáltva, és valószínű, ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy várandós. És akkor aznap él, és egyedül lánygyermekként
1: elmegy és meglátogatja Erzsébetet.
2: Egy kalandos, ami a regényben le van, hogy nagyon. Szóval ezt leírja. Most ilyeneket, meg amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a pásztorok meglátogatták ugye Jézust Betlehembe, és Mária csodálkozott ezen, és utána, és hosszasan elgondolkozott, többször elgondolkodott ezen. Hát ki tudhat ilyet állítani, mint akinek ezt elmondták, elbeszélték. Tehát apostoloknak ilyen dolgokról nem volt fogalmuk, tehát mert nem volt ilyen kapcsolatuk. Tehát ez a rendkívüli a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani, teremteni, nem egyoldalúan a Szűz Máriával, hogy megnyílt, és a legintimebb gondolatairól és eseményeiről mesélt neki, és ezek az evangéliumok az ő evangéliumának a különlegessége.
1: De aztán annyira tetszett a könyv, hogy le is fordította, pedig ez egy vastag könyv.
2: Az 750 oldal.
1: Igen, én is elolvastam, és nekem is nagyon tetszett, úgyhogy a kedves hallgatóinknak is csak ajánlani tudjuk. Hát köszönjük szépen Tibornak, hogy mindezt elmondta nekünk.
2: Nagy örömmel köszönöm én is a lehetőséget.
3: Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélgetett.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik, nem azért, mert viszonozzák, nem azért, mert megháláják, hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak, úgyis belénk rúgnak, úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor őhozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Kevés olyan közismert és népszerű alakja van a magyar történelemnek, mint az Árpádházból származós, utóbb szenté avatott első László király. Talán csak Szent István alakja vetekedhetik vele, de míg István alakját ellentmondásos vélemények kísérték, Szent László alakja megmaradt az egyfajta közös lelkiség, a hagyomány és a hagyomány tisztelet kifejezőjének. A legtöbb ember emlékezetében a daliás termetű kockázatot is vállaló, bátor és hős lovak király eszményképe vert gyökeret, ám személyének emléke a nép emlékezetében épp úgy fennmaradt, miként az írott források és egyházi hagyományok emlékeiben. Az ő esetében, illetve az ő tiszteletében a hivatalos egyházi szent kultusz összefonódik a néphagyománnyal és a hiedelmek világával. Már életében elindult körülötte a legenda képződés, hogy aztán kiforrott formájában feltűnjék a templomok falain és a mondák szövegeiben. Szent növények, állatok, források, sziklák jelennek meg a legendákban, s ezzel párhuzamosan a király egyházpártoló, alapító, hittérítő tevékenysége, a pogányok elleni harca is feltűnik. Abban fénylik, amit felemelt, a váradi várban, s egyházában, mely Mária temploma lett. Ottan a márványkő sír mélyén nyugszik a teste, boldog csontjairól fel-fel villan a fény. S ami csodás, olyan illatot áraszt szerte a sírbolt, mint balzsam, tömjén vagy levendulaszag.

Szent László a haza bajnoka és a kereszténység védelmezője. Szűz Mária választott vitéze, a keresztény lovagoknak oszlopa, mint ahogy a régi írások emlegetik. Ezt a címet adja Magyar Zoltán is könyvének, amely Szent László alakját mutatja be a magyar kultúrtörténet viszonylatában. Ember és uralkodó, szent és harcokban kitűnt lovag volt Szent László, s mindaz, amit az utókor ráruházott később. Tekintsünk bele a Szent László irodalomba, és abba, hogyan jelenik meg László alakja a néphagyományokban, szép irodalomban és egyházi szövegekben. László kalandos életű Árpád-fi, bihari herceg, utóbb pedig céltudatos, határozott uralkodó. Élettörténete teljesebben a képes krónikában olvasható. Ezek közül számunkra a legértékesebb a Gesta Ladislai Régis címen emlegetett regényes történet, amely első Endre és öccse Béla között támadt viszályról, Kálmán uralkodásának elejéig kísérte végig az eseményeket, Salamon és a hercegek küzdelmét, illetve László király alakját. Az elbeszélést művészi eszközökkel szerkesztették össze, a jeleneteket valódi költői tehetséggel alkotta a szerző. Műfaja hősköltemény. Ez a legrégebbi és legteljesebb Lászlóról szóló életírás. A szövegek László ifjúkoráról, a hercegségben, hadvezérségben eltöltött évekről, haditetteiről szólnak. Íme hogyan jelenik meg a krónikákban a Szent Király alakja. Ezután a pogány kunok áttörték a gyepüket, és a messzes kapu felső részénél berontottak Magyarországba. Bihar városáig kegyetlenül végig prédálták az egész nyírséget, véghetetlen sokasságú férfiakat, asszonyokat és állatokat vittek magukkal, akadálytalanul átkeltek a lápos patakon és a szamos folyón, majd visszahúzódtak. Salamon király tehát és Géza herceg öccsével, Lászlóval összeszedték seregüket, nagy sietve elindultak, áthaladtak a messzes kapu, mielőtt a kunok átkelhettek volna a hegyeken. Doboka városában közel egy hétig várakoztak a pogányok érkezésére. A király és a hercegek seregükkel a közeledők elébe nyargaltak, és éjszakára a kunok közelében telepedtek meg. Pénteken kora hajnalban fölserkentek, mind az oltári szentség vételével erősítették meg magukat, elrendezték csapataikat, és ütközetre vonultak a pogányok ellen.

amikor ezt meglátta a pogány harcosok Ozul nevű hadnagya, aki Gyula vezérembere volt, mivel hogy gőgösség igen eltöltötte, és nagyon sokat tartott magáról, így szólt embereihez. Menjenek az ifjak a gyámoltalan magyarok ellen, és csak úgy játszva vívjanak meg velük. Nem is hitte ugyanis, hogy van valakinek bátorsága elébük állni. A pogányok tehát kivonultak a magyarok ellen, s látták, milyen rettentő sereggel jöttek. Azonnal megjelentették azt hadnagyuknak, Ozulnak. Salamon király vitézei mind egyforma patyolatzászlót viseltek. A pogányok mind a hegy tetején tömörültek össze, bátrabb, vakmerőbb íjászaik leszálltak a hegy lejtőjének közepéig, hogy a magyarokat a lejtőről nyilazzák. Mint a záporeső, oly sűrűn hullottak nyilaik a király és a herceg csapataira. Némely jeles magyar vitéznek azután rárontottak ezekre az íjászokra, s közülük sokakat megöltek a hegyoldalban, csak nehezen is vajmi kevesen hághattak fel újra a társaikhoz, íjaikkal verték, úgy ösztökélték lovaikat. László az első támadásnál 4-et ölt meg a legvitézebb kunok közül, az 5. nyíllal súlyosan megsebesítette, de utóbb azt is megölte. Isten irgalmából azután hamarosan kigyógyult sebeiből. Ezután következik a már többször idézett, hősi énekekre visszamenő szövegrész. Egyszer csak meglátja a boldog emlékezetű László herceg, hogy egy pogány egy szép magyar lányt hurcol a lován. Azt gondolta tehát Szent László herceg, hogy az a váradi püspök lánya, és ám bár nehézsebben volt, mégis nagy hamar üldözőbe vette lova hátán, akit szögnek nevezett. Midőn pedig utolérte, hogy lándzsájával leszúrja, képtelen volt reá, mivel sem az ő lova nem vágtathatott gyorsabban, sem amazé nem maradt vissza semmit sem, hanem mint egy kartávolság maradt a lándzsa és a kun háta között. Rá kiáltotta át Szent László herceg a lányra, és mondá, szép húgom, ragad meg a kunt az övénél fogva, és vesd a földre. Az meg is tette. Időn a földön hevert Szent László herceg távolról lándzsát akart belévetni, hogy végezzen vele. De a lány nagyon könyörgött neki, hogy ne ölje meg, hanem bocsássa szabadon. Sinka István lengyel László című verse, bár az ősi gyermekjáték ihletésére született, voltaképpen ő is így hitte, Szent Lászlóról szól. Gyermekkorunk elveszett tisztaságát idézi ez a népi ihletésű, megkapóan kedves költemény.

élt egy nagyszemű király. Hol vagy, édes királyunk? Előtte táncot járnánk, te meg szép olló báránt vacsoráznál mi nálunk. Hasíppal is sípolnánk, csörgőkkel is csörögnénk, ó, mi boldogok lennénk, jégesők ellen mennénk, s körülötted pörögnénk. Adnánk dobot dobolnál. Király egy ősmesében, s dobot hangja donognak kopogó nagy cseppje a csendesség tengerében. Élt egy király váradon, s hol a hold tüzet rakott, berkükben a szent fáknak, s boldog a szonyanyánknak, egyszerre imádkozott. A 15. századból származik a Dubricai krónika, amely a László hagyomány egyik legmaradandóbb, egyik legszebb csodáját meséli el. A székelyek az úr 1345. évében Vízkeresztáján egynéhány magyarral kiszállván a tatárokra számtalan pogányt kardra hánytak. Harc három álló napig tartott, és beszélik, hogy míg az üldözés tartott, Szent László király fejét a váradi egyházban sehol nem találták. Az egyház őre negyed nap újból bement a keresésére, akkor már ott volt a szokott helyén, de átizzadva, mintha élve, nehéz munkából vagy forróságból tért volna vissza. Az őr elmondta a csodát a kanonoknak és egyéb jámbor embereknek, egy öreg tatár pedig megerősítette állítását. Azt beszélte ugyanis, hogy őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, hanem ama László, akit mindig segítségül hívnak. És a többi tatár szintén bizonykodott, hogy mikor a székelység rajtok ment, egy hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas lovon, fejében aranykorona, kezében szekerce, és mindnyájuknak elfogyott rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival az élete. A vitéz feje fölött pedig a levegőben egy szépséges asszony személy tündökölt csodálatos fényességében, fejében aranykorona. Világos ebből, hogy a székelyeket Krisztusként harcoltukban maga a boldogságos Szűz Mária és Szent László segítette a pogányok ellen, akik saját erejükbe és sokasságokba vetették bizodalmukat. Ezt a csodás történetet dolgozza fel Arany János is a Toldi estéje című elbeszélő költeményében. Eredete minden bizonnyal arra a nemzetközi motivumra vezethető vissza, amely hegybe vonult hadvezérekről, királyokról szól, akik évszázadokon át alusznak fegyvereseikkel, szellemalakban, várva az alkalmat, hogy népük segítségére siethessenek. Ilyen Artúr király, a kerekasztal lovagja, a Szent Grál bajnoka, s ilyen a székely nép Csaba királyfia, akik még most is könnyes szemmel idézünk, ha a székely himnuszt halljuk, énekeljük. A Szent Király alakja a legmaradandóbban mégis az egyházi hagyományokban él. Nagyobb legendája egy Bécsben és Münchenben őrzött kódexből ismert, kisebb legendája egy gyulafehérvári kódex. A krónika írók László életét és csodás látomásait örökítették meg a legenda írók, pedig elsősorban a halála után a sírjánál történt csodákat. László testi mi voltában lenyűgöző, és így ír róla a krónikás. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak hatalmas keze, lába. Óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott. Szellemét pedig így ecseteli. Hűséges és odaadó volt tehát a teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban. Jó akaratú népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, álhatatos az ígéretekben. Igazságos az ítélkezésben, derűs a korholásban. Az ítéletek mérlegelésekor nem annyira ítélni vélt,
mint megítéltetni. Úgy hitte, őt magát inkább fenyegeti a rettenetes ítélet, mint azokat, akiket ő ítélt meg. Ezért az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hogy alattvalói inkább szerették, mint félték. Így szól a képes krónika, egy beszédes részlete. S végül, mint egy befejezésképpen, búcsúzzunk Szent Lászlótól a nevével és emlékével olyan szorosan összefonódott nagyváradot felidézve, láttatva és megidézve Csé Szabó László költői úti esszéjével. Ez a város szobraiban viseli sorsát. Erdély kapujában sütkérezik s három oldalát, kitakarja az alföldnek. Két nagy táj határán, vásárövben s fő hadi úton fekszik. Minden ellenség meglátogatta. Kétszer is elsíratták, Rogérius a közeli erdőben bujkálva látta a tatárdúlást, Szalárdi, a másik sírató, sebesült, rongyos várőrséggel vonult ki a török sorfal között. Mire a török is, kuruc is, labanc is kitakarodott, a régi kövek hamuvá lettek, az ősi várat szétrepült a rabló szélben, mint Szent Genovéva hambai. Mondják, hogy 70 temploma volt az Árpádok alatt. Váradott olasz kőfaragók és francia szerzetesek rakták a magyaroknak, kora ifjúságában olyan francia-olasz város lehetett, mint Lyon. A műértő püspökök később is kis olasz udvarrá változtatták, egyikük egy szabadtéri lovasszobrot kért a kolozsvári testvérektől. Szent Lászlót ábrázolt a felevelt harci várdal. Amikor felállították, Donatello 4 éves volt. De a király a váradi sírjában is bárdot viselt, talpig vasban kikiárt vitézi tettekre, harci izzadásra. A török jobban félt tőle, mint az eleven őrségtől. Az elejtett városban is sírját kereste, és kiforgatta. Várad soha se heverte ki az élők bosszúját a halottakon. Szent László francia-olasz városa elmerült, csak néhány rejtélyes név úszott az örvény tetején. Külváros és kerületnevek. Olaszi, Velence. A király hamvait a szobra is követte. Azóta új Szent László szobrok készültek, s új irodalmi alkotások kapcsolódnak László nevéhez. Helye azonban még mindig a kiválasztottak helye, minden keresztény magyar ember szívében, lelkében. Áldott legyen neve. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citerájának.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt erődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadásra bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kell bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórium megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10:00-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11:00-kor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáne csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétségbeesettnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: Isten, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér első szentitka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez, szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszonyunk

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

Hosszán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Boráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Hosszanna, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

szól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: ő vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tőzsel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Köszönöm.

Marian, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhelyen,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket, most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghaj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uraján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: jön.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: mindannyian. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Márián, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: tegyetek meg mindent, amit csak mond. Elmondhatom, hogy nem én kerestem ezt az igét 21 éve, hanem valójában az ige keresett engem. A diakónussá szentelésemre készülve kellett ugyanis ugye jelmondatot választani. És egy jelmondatot találtam, amit valójában nem én találtam. Nem csak az enyém lett, hanem velem együtt másik 23 emberé is, ugyanis nem én választottam, hanem a római évfolyammal együtt ültünk össze, és így mindenkié ez a jelmondat lett. Bevallom, egy kicsit szégyenkeztem is önmagam előtt, mert éppen akkor kezdtem a mariológiai specializációt, és hát mégis hogy lehet, hogy nem épp nekem jutott eszembe elsőnek, de persze nagyon örültem neki, és azonosultam is vele. És jó volt látni, hogy mi, akik szintén szolgálatra szentelődtünk ott a diakonátusban, még ugye nem papságra, valahogy Jézus bensőséges barátaiként vagyunk, mint ott a szentírási részben, akiknek tudniuk kell, hogy honnan van a bor, mert közel kell, hogy álljanak Jézushoz. És jó volt magunk mellett tudni az Isten szülőt is, a bizalom édesanyjának a kegyképe, mely ott volt a szemináriumban egy másolatként a lateráni bazilikában, Mária és a gyermek a szentelési oltárnánk is ott ránk mosolyogtak, és valósággal üzenték ott is, hogy ha már eddig is sikerült együtt haladnunk az úton, akkor feltétlenül keressük és teljesítsük majd Jézus kérését ezentúl is. Nekem személy szerint sokat jelent azóta is papként is az a tudat, hogy a diakonátus alól nem lettünk mi fölmentve, hanem a papszentelés kegyelme azt mélyítette még tovább. Ez az ige különösen is sokat adott, amikor hát nem klasszikus lelkipásztori munkával teltek a napok, hanem különleges központi szolgálaton. És ott éltem meg leginkább egyik régi előjárom szavát, hogy a pap legbelül diakónus is marad. És akkoriban rengeteget merítettem a hivatali szolgálat évei alatt ebből az igéből. Ez segített sokszor a nem éppen papi tevékenységnek látszó munkát igazán szolgálatként megélni. És ez az ige sokat ad ma is, valahányszor csak megállok, hogy a Szentlélek megújíthassa bennem a szolgálatnak a tüzét, valahogy gyakran elém kerül, és akár mások által is idézve, vagy épp egy jó barát által nekem ajándékozott könyvjelzőn, amin éppen ez a mondat áll, valahogy mintha keresne engem ez az ige, és örömet tud szerezni ma is. És épp azért, mert nem csak az Isten igét látom benne, hanem ilyenkor valósággal hallom visszhangozni Mária anyai szavait az én lelkemben is, és ő ezzel ott akkori klerikus életünk hajnalán mondhatni mindent elmondott nekünk. Jó tapasztalni, hogy azóta is kísér és segít felizítani idebent a Jézushoz tartozás örömét.
1: Dr. Kovács Zoltán, mariológus atya gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Mielőtt nekifognék a mai katekézisünknek, szeretnék egy információt megosztani a kedves hallgatókkal. Ugye észrevették, hogy pár napja nem működik a honlapunk, ugyanis akik foglalkoznak a szerverrel, nekik tönkrement a szerver, amin voltak a honlapok, és többek között, amin a Mária Rádió honlapja is rajta volt. Az este átirányították, vagy próbálták átirányítani egy másik új szerverre, és amíg az beindul, addig bár egy picit türelmet kérünk a kedves hallgatóinktól. Köszönjük szépen a megértést, hamarosan meg fog oldódni, addig egy picit türelmet kérünk. Folytatjuk a katekézist, és pedig a Szentírásról. Hát akkor az kezdeném is egy kérdéssel, hogy mi a Biblia? Nem bizonyára, kedves hallgatók, most egy csomó választ magukban el is gondoltak, ki is mondtak, de egyszerűen fogalmazva, a Biblia könyvet jelent. A Biblia szót a klasszikus latin íróknál könyveknek is jelentették, és ekkor még érezték, hogy ez a szó a görög biblion, vagyis a kiskönyv tekercsnek a többes száma. Először a hellenista zsidók nevezték szent könyveiket egyszerűen Bibliának, vagyis tá Bibliának, ami többes számot jelent, hogy könyvecskék. És amikor az ős egyház ezekhez csatolta a keresztény szent könyveket is, ezekre is kiterjesztették a Biblia elnevezést. A Biblia tehát a zsidóság és kereszténység szent könyveit jelenti, amelyek az egyház tanítása szerint Isten által sugalmazott könyvek. Az a tény, hogy ezeknek a könyveknek gyűjteményét egyszerűen Bibliának vagy könyvnek nevezzük, azt a meggyőződést fejezi ki, hogy ennek a könyvnek rendkívüli jelentőséget és egyedülálló értéket, tekintélyt tulajdonítunk. Egységes alkotás, de egysége nem az őt alkotó könyvek egységes nagyszerűségében rejlik, hanem egy néppel, egy közösséggel kialakult tényleges egység. Mert a könyveket mindig úgy tekintették, mint valaki számára írott szöveget. És ezért és azért egységes alkotás, mert azok, akik olvasták, az összetartozásuk gyökereit találták meg benne. A hívő ember számára a Biblia nem csak ókori irodalmi alkotás, hanem szent könyv is. Szentnek tartják elsősorban a tárgya miatt, mert a Bibliában Isten rendkívüli működéséről, szóban, tettben való kinyilatkoztatásáról olvashatunk. De a hívő felfogás szerint a Biblia nem csak tárgya szerint szent, hanem főleg a szerzője miatt, mert a Biblia nem csak emberi mű, hanem főként Isten üzenete is emberi szerzők által. A Biblia azért Isten szava, mert abban Isten indítására emberi szerzők Isten gondolatát, Isten üzenetét, Isten tanítását írták le, és írás közben is különös isteni gondviselés őrködött felettük, nehogy tévesen, helytelenül közvetítsék az emberek számára az Isten gondolatát. Ezeknek az embereknek történelmi visszapillantásaiban, vágyakozásaiban és imáiban, ezeknek elbeszéléseiben, oktatásaiban, feddéseiben és tanúságtételeiben nem csak az ember szól a kortársaihoz, hanem maga Isten szól az egész emberiséghez. Istennek ezt a működését, amelyben gondolatait emberek által közli, ezt nevezzük isteni sugalmazásnak. A Biblia tehát az a keret, amely közvetíti Isten üzenetét, az a tér, amelyben a lélek találkozik az Istennel. Azért létezik egyáltalán a Biblia, mert Isten nem beszél közvetlenül népével. A Szentírás szavai által üzen számunkra, levelet ír, melyben kifejezi, mennyire szeret bennünket. Vágyakozzunk a városba, amely a miénk, és hogyan ébredhet fel bennünk a városunk iránti szeretet, ha a hosszú számüzetésben megfeledkezünk róla? Éppen ezért küldött leveleket a mi atyánk.
1: Isten a Szentírást adta nekünk. E levelek nyomán feltámad bennünk a vágy, hogy visszatérjünk hazánkba, írja, idéztem Szent Ágostont. Nézzük meg, hogy mit jelent a Szentírás magyarázat az egyházban. Kezdettől fogva keresték a hívő emberek azt, hogyan lehet feltárni a Biblia értelmét, azt az értelmet, amelyben összekapcsolódik az emberi és az isteni szó, a történelmi valóság egyszerisége és az örök ige mindenkorisága, mely minden időben együtt van. A Biblia valóságos szava valóságos múltból érkezik, de nem csak a múltból, hanem egyúttal Isten örökké valóságából is. A Bibliában világos szövegek mellett homályos helyeket is találunk, ezért az írás megértése néha nehézséget okoz. És erről már a Szentírásban is olvashatunk. Például az apostolok cselekedeteiben egy etióp férfi, Izaiás próféta könyvét olvassa, de szüksége van valakire, aki megmagyarázza a szöveget, mert egyedül nem tudja megfejteni. Egy mai olvasónak sem könnyű feladat közel kerülni a Bibliában leírt tettekhez és kijelentésekhez, hiszen majdnem 20 vagy 30 évszázaddal korábbi időbe kell belehelyezkednie. A szövegek kutatására, magyarázatára többféle módszer született. A történet kritikai módszer a régi szövegek jelentését tudományosan kutatja. Az irodalmi módszer megvizsgálja az elbeszélés technikát, az irodalmi műfajokat, szónoklattani elemzéseket készít. A hagyományon alapuló megközelítés a szövegek belső egységét nézi, keresi, milyen hagyományokat dolgoztak fel egy-egy szövegben. A humán tudományok felőli megközelítés a szociológia, művelődés ismeret, pszichológia, stb. Ennek az eszköztárait használja fel a humán tudomány. Korunkban egyesek a Szentírás politikai mondanivalóját is kutatják. A feminista körök pedig sokszor elég szélsőséges módon harciasan keresik a női egyenjogúság biztos alapját a Bibliában. És eléggé veszélyes az a mozgalom, amely a fundamentalista értelmezés híve, vagyis szerintük a Biblia szó szerint érvényes és minden részletében szó szerint értelmezendő. A Biblia tehát többféle szempontból is megközelíthető, és bizony vannak olyan utak, melyek zsákutcába vezethetnek. A keresztény ember számára fontos, hogy a fentebb felsorolt módszerek pozitív vonásaival élve elsődleges helyet biztosítson a Szentírás lelki értelmezésének. Ez azért pontos, mert a Biblia az egész emberhez szól. Isten üzenete azért keres meg bennünket, hogy átalakítsa életünket, hogy helyes irányt mutasson, hogy megtanítson bennünket felismerni és érteni Isten hangját a mindennapokban. Ez csak akkor ér célt, ha a Szentírás mondani valóját leengedjük lelkünk legmélyébe, és engedjük, hogy elvetett magként százszoros termést hozzon. És ha már említettem a lelki értelmezést, akkor vágjunk is bele ebbe, hogy mit jelent a Szentírás lelki értelmezése. A kereszténység első évszázadaiban igen nagyra becsülték a Szentírás lelki olvasását. Ősi kincs volt ez. Kezdeti formája megvolt már a zsidó zsinagógai istentiszteletben, amelyben a Szentírást folytatólagosan olvasták, hirdették, értelmezték. A lelki olvasás eredeti helye a liturgia volt, amit azután a hívek a liturgikus összejöveteleken fennhangon olvasott szövegként hallottak, azt a személyes olvasás során magukra vonatkoztatták és életükben elmélyítették. Az egyházatyák elsősorban ige hirdetéseikben minden rendű és rangú kereszténynek nagy buzgalommal ajánlották a már egyszer hallott igék felidézését és újraolvasását. Aranyszájú Szent Jánosnál ezt olvassuk: lankadatlanul figyelmeztetlek és kérlek benneteket, hogy amit most hallotok, azt nem csak itt a templomban kell figyelemmel kísérni, hanem otthon is szorgalmasan kell olvasni a Szentírásban. Senki se jöjjön hozzám olyan mondva csinált kifogásokkal, hogy ügyvéd, városi tanácsos, kézműves vagyok, vagy feleségem van és gyermekeket kell nevelnem. Én meg házvezetéssel vagy világi dolgokkal vagyok elfoglalva, tehát nem az én dolgom az írások olvasása. Az utóbbit azok végezik, akik visszavonultak a világból. Mit szólsz mindenhez? Azt, hogy nem a te dolgod a Szentírással foglalkozni, mivel ezer gond között élsz? Ellenkezőleg éppen ezért kell időt szentelned neki. A magvető példázatára utalva meg kifejezetten arra buzdít, hogy mihelyt kijövünk a templomból, azonnal kézbe kell venni a Szentírást, össze kell hívni az asszonyokat és gyerekeket, fel kell eleveníteni bennük mindazt, amit az ige hirdetésben hallottak, és majd csak azt követőleg lássanak munkához. Még mielőtt hasznát vennénk annak, ami a prédikációból bennünk gyökeret vert, mert már magával sodornak minket azok a dolgok, amelyek kívülről szakadnak ránk. Eddig tartott aranyszájú Szent Jánosnak az idézete. Nagy Szent Gergely pápa fontosnak tartja a szó szerinti és lelki értelmet egyaránt. Az írás szerinti értelmezés az alap, és erre épül a lelki. Kell a szavak gondos kutatása. Az írás belső titkait azonban a lelki értelmezés tárja fel, és lehetővé teszi az Istennel történő találkozást, az egész valónkat átfogó találkozást. A szentéletű pápa szerint a Biblia tanulmányozásának nem az a lényege, hogy az olvasó minél több ismeretet halmozzon fel, hanem sokkal inkább az, hogy amit a Bibliában olvas, azt a saját életére vonatkoztassa, és a szívébe írt ige saját élettörténetének átgondolására ösztönözze. Amikor a Szentírás lelki értelmét keressük, fontos figyelnünk arra, hogy valójában párbeszédet folytatunk. Isten megszólít bennünket igéje által, és amikor olvassuk a szent szövegeket és elmélkedünk rajtuk, ösztönzést érzünk arra, hogy válaszoljunk. Így az olvasás és az imádság feloldhatatlan egységbe szövődik. Szent Ciprián így buzdítja egyik barátját. Idézem, állandó elfoglaltságod legyen az imádság és az olvasás. Beszélj Istennel, és engedd, hogy újra ő szóljon hozzád. Eddig az idézet. A válaszadásunk nem csak szavakban történik. Mindennapi tetteinkben is megmutatkozik az, hogy mennyire vert bennünk gyökeret a Szentírás tanítása, mennyire engedtük, hogy testet öltsön Isten üzenete legkisebb cselekedeteinkben. Ahhoz, hogy ez a válaszadás igazi legyen, a szívünkkel kell olvasnunk és hallgatnunk Isten igéjét. A szentírók számára a szív nem csak az élethez elengedhetetlen biológiai szerv, hanem a teljes embert jelképezi. A szív befogadja Isten igéjét, megeszi, megemészti. Az ember a szívében hordozza az igét, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Keblébe rejti az igét, olvashatjuk Jób könyvében. Belekapaszkodik, olvashatjuk Lukács evangélistánál. Kötődik és ragaszkodik hozzá, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, vagy szintén Lukács evangélistánál szívébe vési és elelgondolkodik rajta az ígén, az Isten üzenetén. János apostolnál olvashatjuk, végezetül úgy lakik az igébe, mint saját hajlékában, amint az ige is bennünk marad és lakozik. Szintén Nagy Szent Gergely pápa írja, hogy Isten szívét Isten igéjében ismered fel. Ha a szívünkkel olvasunk vagy hallgatjuk, akkor találkozunk Isten szívével. Az üzenet halló fülekre és készséges szívre talál bennünk. És jó példa erre Remete Szent Antal esete. Antal, mint ismeretes jámbor és buzgó kopt fiatalember volt. Egy nap a templomba vezető úton az első jeruzsálemi keresztények életéről emlékezett, ahogyan ezt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben is. Csodálatos közösségben éltek az apostolok tanításai szerint. A kenyér megtörésében, az imádságban, a vagyon közösségben egyé forrt a szívük és a lelkük. Antal elkésett az eukarisztiáról, éppen a gazdag ifjú története hangzott fel az evangéliumban. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között. Aztán gyere és kövess engem. Az evangéliumi történet rosszul végződött, tudjuk, hogy az ifjú nem fogadta el Jézus meghívását, mert nagy vagyona volt. De Antal elfogadta a meghívást. A Szentlélek által megértette, hogy az evangélium szavai személyesen szólnak hozzá. Antal további élete erre a meghívásra adott választ. Kedves Mária Rádió hallgatók, előzetesen ennyit szerettem volna a Szentírásról, de most tovább megyünk, és megnézzük, hogy a Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység, ahogy mondtam az elején is, Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogadja el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekinti. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezzük. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia, a Tanakh, azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és ugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az első században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról tanúskodnak, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát, a zsidó Bibliát magába foglaló Ószövetségre, más néven Ótestamentum, és az apostoli írásokat tartalmazó Új Szövetségre, vagyis Új Testamentum. Gramatának, azaz írásoknak nevezték az ószövetségi és új szövetségi könyvek együttesét, és ez a szócikk a keresztény Bibliát tárgyalja. A Biblia elnevezései: a Biblia a könyvtekercs, az ógörög Biblion többes számát jelenti. Ez a Biblion szó pedig a Biblő szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. És Biblos városáról neveztek el, amely az a föníciai kikötő volt, ahol a papiruszt hajóra rakták és szállították az akkor ismert világ minden tájára. A héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi könyveknek a szent iratok gyűjteményét. Olvashatjuk Dániel könyvében. A keresztények a Krisztus után második századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményekre alkalmazni. És ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen írásnak, írásoknak nevezik. Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést, mint Márk evangélista és Pál apostol is. Továbbá Isten igéjének, szentírásnak, könyvek könyvének is hívják. Az Isten igéje elnevezés a Bibliából származik. Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Izaiásnál az Úr könyve néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis szünet után folytatjuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatóit, Tibor atya a Nagyváradi stúdióból. Folytatnám tovább akkor a Szentírásról szóló katekézist, és tovább mennék azzal, hogy mit is tartalmaz a Biblia, vagyis a Biblia könyveiről. És ahogy már említettem, a Biblia két fő részből áll, Ószövetségből és Új Szövetségből. Az Új és Új Szövetség megjelölés Isten Izraellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségére utal. A latin testamentum, azaz végrendelet szó pedig azt fejezi ki, hogy ezek az írások szent hagyatékok, amiket a keresztények hite szerint Isten Izraelre és az ős keresztény egyházra hagyott. A testamentum elnevezést a Vulgáta, vagyis a Biblia latin nyelvi fordítása nyomán használják. Az Ószövetség 45 könyvet tartalmaz, az Új Szövetség pedig 27 íratot tartalmaz. A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendő folyamán a Krisztus előtt második évezredtől Krisztus előtt 4. századig Izrael népe körében, a Krisztus után első században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek. A hagyomány szerint körülbelül 40 személy írta a Biblia könyveit, voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is. A Biblia könyvek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták. Ez azt jelentette, hogy az iratokat fejezetekre, részekre osztották. Majd századokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. A Biblia könyveit a 16. században az első nyomtatott Biblia kiadások idején számozott fejezetekre és úgynevezett versekre osztották, amelyeket szintén számok jelölnek. A fejezetek általában a bibliai könyvek tartalmilag elkülönülő, nagyobb egységeit választják szét, míg a versek általában mindenféle tartalmi szempont nélkül megállapított néhány mondatos szakaszok, amelyek a mondatok könnyebb visszakereshetőségét és a különböző bibliai részek közötti kereszthivatkozások, hivatalosan konkordancia, ezeknek a készítését szolgálják. A versek számozása a katolikus és a protestáns biblia kiadásokban megegyezik. A verseket követő kereszthivatkozások viszont az egyes biblia kiadásokban eltérnek, és nem is minden kiadásban találhatóak meg. Nézzük meg, mit jelent a bibliai kánon, a kanonizáció. A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, vagyis isteni eredetét, és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát, és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es harmadik karthágói zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak hivatalosan pseudo-epigráf, vagy nem Isten által sugaltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifeknek nevezzük. A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott 4 evangélium került, ezekkel együtt közel 30 különböző